0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
5: A Podoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
4: Minden, ami vas.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: éjjel 3 óra van.
1: Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell készülnünk a nyáron. Rövidített ügyfélfogadás a NAV-nál a klíma nélküli helyeken. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News,
0: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell készülni. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzése szerint a globális El Niño jelenség hatására idén-nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írta szombaton Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti. A tárcavezető hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is. Rövidített ügyfélfogadás a NAV-nál a klíma nélküli helyeken. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal, azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság szombaton az MT-ben. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint várják az ügyfeleket. A személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. Összesen 12 000 tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak, közölte a kormányzat Facebook oldalán szombaton. Bejegyzésükben jelezték, Tiszaújvárosban 5 000, Zalacsányban 4 000, Orfűre pedig 3 000 zacskó vizet vittek a katonák. Szombattól keddig félig harmadfokú hőségriadó van érvényben az ország egész területén, ami összehangolt védekezést és társadalmi összefogást is igényel. Texasban 2 hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják. Az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülés érdekében azt tervezi, hogy kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül. A minimum jó rész 17 és 22 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken pedig pár fokkal melegebb lehet. A csúcsőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Igazi zenékkel. Félévszázad legnagyobb slágerei.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszám, gép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Davas 5-ös főút 40-es kilométerkő. Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com.
4: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670-738-7990.
5: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
6: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
5: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
6: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
5: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
6: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
5: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
7: 93.4
4: Rádiódabas.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Rádiódabas.
7: Az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Hajnali 4 óra van.
1: Hajnali 4 óra van. Július 1-től hatályba lép a 3 eurós uniós vámszabály. Eljárás indított a rendőrség a Dunába zászlókat dobók ellen. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News,
0: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Litzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor a 3 kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. Eljárást indított a rendőrség a zászlókat Dunába dobók ellen. Rongálás megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a budapesti rendőrfőkapitányság az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte Facebook oldalán a hatóság szombaton. Közölték, a rendőrök perceken belül elfogták őket, az eljárást az 5. kerületi rendőrkapitányság indította ellenük. A BRFK egy másik bejegyzésében megerősítette, eljárás folyik a magyar zászló szerda esti vízbedobása miatt is. Csökkent a pollenterhelés. A bázsitfű félék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes magas, míg az utifűjé és a hánsé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van még jelen a levegőben a szelídgesztenye, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a látszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék és az ernyős virágzatúak, valamint a gyékeny pollenje. A kültéri allergén gombák közül többnek magas, nagyon magas a spóra száma. Az Egyesült Államok Utah államában 100 000 hektárnál nagyobb területet perzselt fel már a bozott tűz, a forró, száraz és szeles időjárás pedig továbbra is nehezíti a tűzoltók munkáját, közölték a hatóságok szombaton. Az államban több száz helyen ég a növényzet, a legnagyobb kiterjedésű tűznél pénteken az erős óránkénti 70 kilométeres sebességet meghaladó széllökések miatt le kellett állítani a helikopteres oltást, miközben a levegő páratartalma 10%-nál kevesebb, ami tovább segíti a tűz terjedését. Spencer Cox kormányzó pénteken vészhelyzetről szóló rendeletet hozott, ami lehetővé teszi, hogy a helyi hatóságok akár betiltsák a közelgő július 4-i nemzeti ünnepen a tűzijátékok használatát. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Számottevő csapadék sehol sem valószínű. Jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. Napközben veszélybe kerülhet az abszolút meleg rekord, a legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: az ország szívében együtt a legjobbakkal.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Memories follow me left and right. I can feel you over here. I can feel you over here.

0: A zene
1: rendet tesz a csendben.
2: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
5: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
4: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
5: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
4: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
5: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
6: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
7: 93.4
1: Rádió Dabas. Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: ragadozódik a szára.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
3: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Több vonalon korlátozzák a vonatok sebességét. A meleg miatt kialakulóban van a sziesta kultúra a Balatonnál. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Litzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor a 3 kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. Több vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MTI-vel. Közleményük szerint már az eddigi kánikula is érezhető többletterhelést jelentett a vasúti pálya és a járművek számára, de a harmadfokú riasztási szintet elérő hőség még intenzívebben kihatással lesz a vasutakra. A közlekedési társaság hangsúlyozta, a MÁV pálya és a felső vezetékhálózat karbantartó szakemberek folyamatosan készen állnak arra, hogy javítsák a vasúti hálózatban keletkező hibákat, de felhívták a figyelmet, hogy a Srínben a hőség hatására kialakuló hibák, például maradó alakváltozások és illesztési problémák javítása jellemzően csak a hajnali hűvösebb órákban lehetséges. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-ben. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni sziesta kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeumlátogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MTI-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 ezer forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül. A minimum jó rész 17 és 22 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken pedig pár fokkal melegebb lehet. A csúcsőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
1: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
0: Térségi napló a 93.4-en.
4: Szép reggelt kívánok a hallgatóknak, Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora. Mai adásunkban ellátogatunk Üllőre, ahol az Üllői 10 órai könyvklub jövő héten ünnepli fennállásának első évfordulóját. Hogy mi minden történt a kis csapattal az elmúlt időszakban, hogy milyen terveik vannak a jövőre nézve, és hogy milyen meghívott vendéggel ünnepelnek,
2: Az hamarosan kiderül, ahogyan az is, hogy hol bukkan fel a hétvégén az Albert Irsai fotókör egy-egy kamerája. A műsor elején néhány jó tanács érkezik majd dr. Kis Miklós járási főállatorvostól, hiszen rekkenő hőség várható az elkövetkezendő napokban. Hogy mit tehetünk állataink komfortérzetének javítása érdekében a kánikulában, nos, ehhez érkezik néhány jó tanács, nem is olyan sokára. Tartsanak velem, már is kezdünk!

0: Közösségi napló a 93.4-en.
1: Ma alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep a térségünkben. Felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, hajnalban 24, délután pedig 37-40 fok körül alakul a hőmérséklet. Nem csak mi, hanem házi állataink is nehezen viselik ezt az időjárást, és hogy mit tehetünk, hogy jobban, komfortosabban érezzék magukat, azt dr. Kis Miklóstól kérdeztem meg.
2: Szia, jó reggelt, köszöntelek az éterben.
3: Szervusz szintén, és üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Beköszöntött a kánikula, hogyan vigyázzunk házi állatainkra, mit tudunk tenni az ő komfort érzetük javítására?
3: Hát itt gyakorlatilag el tudom mondani azt, amit minden évben. Egy plusz dolgot szeretnék hozzátenni mindenképpen. Meg kellett ismerkedjek a meteorológiai fogalommal, a hőkupolával. A mostani kánikula kapcsán többen mondják, hogy érzékelik azt, hogy ez a szokásosnál is durvább, és bizony nem csalják meg az érzékszerveik ezeket az embereket. Egy különleges meteorológiai jelenség alakult ki, egy nagy kiterjedésű, ilyen gomba, fej alakú hőkupola alakult ki a régiónk fölött, illetve nem itt alakult ki, csak most már minket is elért, és ebben a lefele áramló levegő, ahogy áramlik, surlódik ugye önmagával, még inkább melegebbé teszi. Egyúttal lehetetlenné teszi a megfelelő felhőképződést, amely valamilyen védelmet nyújtana. Tehát önmagát erősítő folyamatként még melegebb van, és még erősebb a hőérzetünk. Ráadásul azt sem szabad elfelejteni, hogy minél párásabb a levegő, annál nehezebb a hőleadás az izzadással. Tehát mi magunk is valóban, amit a hőmérő mutat, annál melegebbet érzünk, és nem véletlen. Na most, az állatok egy jó része, mondjuk a lovak kivétel, ugye nem tudnak izzadni. Hát kutya, macska a leheletén keresztül párologtat, ami azért sokkal kevésbé hatékony, mint az izzadás. Persze mondom, ha párás a levegő, akkor az izzadás se igazán. Na mindegy, tehát ezeknél az állatoknál, most elsősorban a kutyákról beszélek, oda kell figyelni, hogy ezekben az időszakban a sétáltatást, a futtatást, azt mindenképpen csak úgy óvattal. Tehát még egy fiatalabb, jó vérkeringéssel rendelkező kutya esetében is megvan ennek a veszélye, de egy idősebb, esetleg nem teljesen egészséges állatnál, meg nagyon gyorsan ki tud alakulni a hőgut, aminál nem tudja a hőt leadni. Tehát inkább ne futtassuk, csak sétáltassuk. Apropó sétáltatás. Mi többnyire nem mezitláb közlekedünk. Ellenben ők igen. Ellenséges állatnál meg nagyon gyorsan ki tud alakulni a hőgut, aminál nem tudja a hőt leadni. Tehát inkább ne futtassuk, csak sétáltassuk. Apropó sétáltatás.

0: Szintén mondom, mert nem lehet elégszer elmondani, minden állatnak, haszonállatnak, kecelésről tartott állatnak biztosítani kell, hogy a nap tűző hatás elől el tudjon vonulni árnyékba, és korlátlan víz biztosítása, lehetőleg tiszta víz biztosítása az elengedhetetlen. És erre sajnos azt mondják itt a meteorológusok, hogy mégsem kínai hoax a klímának a változása, úgyhogy egyre extrémebb hőhullámokra kell felkészüljünk. Ezekre az alapvető dolgokra oda kell figyelni. Még ami eszembe jut, egész szép monológ lesz aztán, hogy szigorúan tilos a kocsiban hagyni. Hihetetlen mennyiségű hő jön össze egy lezárt autóban. Ha meg, ne adj Isten, mégis arra van szükség, hogy igen rövid időre ott hagyja az ember, akkor egyrészt árnyékba kellene állni, a másrészt meg azt gondolom, hogy a kocsit kirabolják, az kisebb baj, mintha elpusztul az állatom. Lehet kapni, és akkor itt a reklám helye, ilyen ügyes kis műanyag rácsokat, amik a félig letekert ablak és a ablak keret közébe illeszthetők, eléggé egyszerűen, és akkor legalább attól meg tudjuk védeni a kocsit, hogy a belsőből hirtelen valamit kikapjanak, és épp magát a kutyát. De ezt a módszert is csak akkor tudom javasolni, ha nagyon muszáj, és nagyon rövid időre tervezzük a távollétet. Tehát ne hagyjuk a jószágokat a kocsiba sehogy sem.
1: Milyen jelei lehetnek egyébként annak, hogyha baj van, ugye, ha a hőgutát kapunk, napszúrást kapunk, annak vannak bizonyos jelei az állatoknál, melyek ezek a jelek?
0: De eléggé látványos a dolog, tehát látszik, hogy úgymond elengedi magát, azt is érzékeljük, mert ugye ez az agyödémát is kiváltja ez a dolog, hogy nincs igazán magánál a kutya, és a légzése az eleinte átvált ilyen tartalék végzésre, vagy éppen, hogy hiperventilációra, ezt hogy is kellene mondani tisztességesen magyarul, tehát ilyen szuper-hiper lihegésé, tehát a légzése is megváltozik, az öntudata is viszonylag korlátozott lesz, elengedi magát. Na most ilyenkor az első, ha mégis ilyennel találkozunk, akkor a test valamilyen hűtése, tehát óvatosan nem hideg vízzel, tehát nem hideg vízbe belemeríteni, mert az is egy sok, hanem valahogy nedvesíteni a bőrét, fejét, lábvégeket, és start az állatorvoshoz.
1: Vigyázzunk tehát az állatainkra a kánikulában, és dr. Kis Miklósnak pedig köszönjük szépen, hogy ellátogatott hozzánk. Szép hétvégét kívánok. Köszönjük, hogy itt voltál.

0: Egy éve működik Üllőn a 10 órai könyvklub, amely civil kezdeményezésként indult el a városban. A közösség célja az olvasás népszerűsítése és a helyi kapcsolatok erősítése. Az első születésnapot a tagok által készített finom süteményekkel ünneplik, és vendégük is lesz Bori Márk, aki szintén üllői kötődésű író. Vele a vasárnapi térségi naplóban ismerkedhetnek meg a hallgatók. Most azonban következzen a könyvklub ötletgazdája, aki azt is elárulja, hogy éppen milyen könyvet olvas.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
3: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Berecki Lukács Edit. Szia, köszöntelek az éterben.
4: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
3: Témánk, hogy az üllői 10 órai könyvklub immáron fennállásának első évfordulóját ünnepli. Mesélj nekünk, kérlek, az elmúlt időszakról. Egyáltalán honnan jött az ötlet, hogy megalapítsátok ezt a könyvklubot?
4: Hát most a könyvklubok reneszánszukat élik, tehát egyre több városban pattannak ki ezek a kis közösségek, és nekem is a Gyömrői Könyvklub adta az ötletet, ott is egy remek közösség alakult ki. Én is tagja voltam ennek a kis közösségnek, és innen jött az ötlet, és így kerestem fel az Üllői Könyvtár vezetőt, a Varga Gyula Könyvtárban Bárkei Hajnalka a könyvtárvezetőt, hogy mit szólna ehhez a civil kezdeményezéshez, hogyha szombatonként, havonta egyszer összeülnénk egy kisebb társaság beszélgetni, akkor még fogalmam nem volt, hogy kik fognak jelentkezni, vagy hogy kikre számíthatok. Igazából így az érdeklődési körömben is mindenki azt mondta nekem, hogy hát nagyon elfoglaltak, nem tudják, hogy belefér az idejükbe ez az olvasás, és én pont ezt szerettem volna így népszerűsíteni, illetve így megmutatni az embereknek, hogy akár munka mellett is bele tud férni havi egy könyvnek az elolvasása, illetve az is, hogy összeüljünk és kibeszéljük ezeket a könyveket, és így alakult, hogy tulajdonképpen így a dolgozó emberek is gondolván, szombaton 10 órakor megkaptuk ezt az idősávot a könyvtárban. Zubor Rozi volt az első vendégünk, és nem titok, hogy azért is szerveztem így, hogy kicsit azt a korosztályt mozgassuk meg, akik célközönség lennének, akiknek a legkevesebb idejük van olvasni, akik a legelfoglaltabbak, és azért is gondoltam arra, hogy az első alkalommal mindenképpen vendég segítségével mutatkozzam be, illetve hogy mutassam meg, hogy mi az elképzelés a könyvklubnak, hogy gondoltam, hogy jobban bevonza majd az embereket ehhez a könyvklubhoz, és be is jött igazából ez az elképzelés, mert azóta is egy ilyen stabil 15-20 fős társaság van, akik hónapról hónapra jönnek, és beszélgetünk a könyvekről.
3: Ez nagyon szép szám, főleg egy kisvárostól. Zubor Rozi után kik voltak még a vendégeitek? Milyen alkalmakat sikerült összehozni? Milyen könyvek kerültek a terítékre?
4: Nem minden hónapban van vendégünk, tehát azt azért nem tudjuk vállalni, hogy minden hónapban meghívjunk valakit beszélgetni, úgyhogy ez elég vegyes. A következő alkalommal egyébként sikerült elhívnunk Péntek Tündét. Neki az Egy másik életben című romantikus könyvről beszélgettünk, tavaly augusztusban volt, és ez pont egy ideális nyári szüneti olvasmány a francia Rivieráról, úgyhogy ő volt még vendégünk, aztán a könyvtári napok keretében a könyvtárnak a vendége volt Bámor, és ez adta az ötletet a következő alkalomra, hogy akkor egy Bámor könyvet szavazással döntöttük el, hogy mit olvasunk, ugyanakkor ez egy nagyobb rendezvény volt ugye a könyvtár keretein belül, úgyhogy először mi kibeszéltük Bámor könyvét, és utána találkoztunk egy másik alkalom a íróval, de az is nagyon jól sikerült, mert ott is a könyvklub tagok tudtak már kérdezni a már elolvasott könyvvel kapcsolatban az írótól, és tulajdonképpen egészen februárig ebben szünet is volt, ismerkedtünk, megalapult a közösségünk, karácsonykor egyébként egy nagyon jó hangulatú kis beszélgetésünk volt a Zsája Bisztróban Üllőn, úgyhogy ott egy kicsit kiszakadtunk a könyvtári keretek közül, és kötetlenebb formában is beszélgetünk mindenféle könyvekről. Februárban volt vendégünk is Sikréka, az Amíg megtalálok című könyvével, ez is egy romantikusabb, itt a Valentin nap köré szerveződött a tematika, illetve tisztban olvastuk Varga Orsolyának a Szabadság virágai című könyvét, és nagy meglepetésemre elfogadta ez az írónő is a meghívásunkat, úgyhogy Varga Orsolyát most májusban láttuk vendégül, tehát itt is ez történt tulajdonképpen, hogy elolvastuk a könyvét, kibeszéltük, és utána feltehettük neki a kérdéseinket, amik a könyvvel kapcsolatban még bennünk voltak. Tehát én azt tudom erre mondani, hogy ezek az író-olvasó találkozók, ezek nem klasszikus könyvbemutatók, hiszen itt ugye az a cél, hogy megszólítsuk az embereket az olvasásra, és itt általában a vendégeink nagy része elolvassa a könyvet, mire odaérkezik, hogy az íróval találkozzak, és célzottan arra a könyvre vonatkozóan tudjuk föltenni a kérdéseinket, illetve a cselekményre vonatkozóan a szereplőkkel kapcsolatban, és több olyan pozitív visszajelzést is kaptam már ezzel kapcsolatban, hogy ez nagyon jó ötlet, mert így közelebb tudtak kerülni a történethez, illetve hogy az írót is megismerték. Volt, aki feltette nekem ezt a kérdést, hogy hát őt annyira meglepte, hogy mennyire közvetlen a személyisége az írónak, hogy hát az író is egy ember, hát igen. Az írók köztünk élnek, és ugyanolyan hétköznapi civil emberek egyébként, mint mi vagyunk, csak mellette kreatív tevékenységet is végeznek a mi szórakoztatásunkra.
3: Ugye említetted, hogy az írók köztünk élnek, mégiscsak mit ad egy-egy ilyen találkozó, akár az írónak, mert szerintem erről is érdemes beszélgetni, nem tudom, hogy velük sikerült-e ezt a témakört egy kicsit kitárgyalni, akár a csoport tagjainak, hogy testközelből kapcsolatot tudnak létesíteni azokkal, akiknek eddig csak a szavait ismerték és a mondatait.
4: Igen, hát itt nyilván azért magyar írók között kettő csoportot tudunk megkülönböztetni, vannak a jobb írók, vannak a kisebbek, akik még ugye csak néhány regényt adtak ki, és próbálnak ugye az ő kis marketingjükkel, akár az Instagramon, TikTokon érvényesülni és reklámozni a könyveiket, ami nagyon nehéz manapság, hiszen óriási a könyvpiac. Nekem egyébként is elsődleges célom az, hogy ezeket az írókat megismertessem az emberekkel, és azt látom az írókon is, hogy nagyon feltölti őket egy-egy ilyen nap, egy-egy ilyen beszélgetés, nagyon szívesen jönnek, nagyon szívesen találkoznak az olvasókkal, és kifejezetten várják az esetleges negatívabb visszajelzéseket is a könyveikről, hiszen abból tudnak ők is tanulni, fejlődni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez kölcsönös, mert mind a könyvklubba járóknak, mind az íróknak ez egy feltöltés és egy csodás kikapcsolódás egy-egy ilyen délelőtt.
3: Hogyan találnak rád egyébként ezek az írók, vagy hogyan találsz rá te ezekre az írókra? Csak az algoritmus kérdése, vagy van itt egyfajta kutatómunka is?
4: Hát van egy kisebb kutatómunka, igazából elsődlegesen megpróbálok egyébként ismerősi körből érdeklődni. Nekem is van egy Bookstagram oldalam, az Instagramon belül hívjuk úgy azokat az oldalakat, akik a könyveket népszerűsítik, és itt már én is megismerkedtem több ilyen bloggerrel, akik már régebb óta benne vannak ebben a könyves világban, és tulajdonképpen az ő ajánlóik alapján látom én is, hogy kik azok, akiket esetleg érdemes lenne elolvasni, népszerűsíteni, vinni tovább az ő üzenetüket, úgyhogy én elsődlegesen innen, illetve a moly.hu felületről tájékozódom. Nálunk van egy tematika az évben, tehát minden hónapban valamilyen témaköré olvasunk, és ugye ezért jött a Szabadság virágai márciusban, mert ez a 48-as forradalomról szól. Most egyébként májusban a Méhek világnapja alkalmából olvastunk, most egy külföldi szerzőpáros, Jodi Picó, Jennifer Finney-ból lennek, a Bódi Tomézét olvastuk, tehát nem mindig magyar íróktól olvasunk, úgyhogy nekem ez egy kisebb kutatómunka, de ezt én nagyon szívesen csinálom, és nagyon szívesen nézelődök a könyvek iránt.
3: Említetted, hogy a könyvklubok reneszánszukat élik, és bár mindig temetjük a Gutenberg galaxist, én idén is kint voltam a könyvhéten, és úgy érzem, hogy egyáltalán nem kell temetni, sőt, mit látsz te belülről, kvázi szakértőként, hogy állunk most a könyvekhez, hogy áll a magyar könyvipar, hogy állnak a magyar szerzők?
4: Én is azt látom, hogy óriási a tömeg kint a könyvhéten, különösen akkor, amikor ilyen jó az időjárás, mint az idén volt, mert az én emlékeim szerint az elmúlt években vagy csak az eső, vagy óriási kánikula volt, most szerencsés volt az időjárás is, és amit az előbb is említettem, hogy a könyv piac óriási, tehát hogy igazából én azt érzem, hogy a Covid időszak óta, tehát ez a 2020-as évben, amikor mindenki beszorult egy picit, mindenki otthon maradt, akkor rengetegen kezdtek el írni. És azok az írók még most kezdik el bontogatni a szárnyaikat, tehát van, aki még az akkor megfogalmazott történetét most adatja ki, és óriási, és nagyon nagy a verseny, nagyon nehéz lehet érvényesülni. Tényleg nem tudom megbecsülni sem, de több ezer kötet, ugye, ami újként is megjelenik, akár csak a könyvhétre. Óriási a piac, és hál' Istennek, hogy nem lefelé áldozik ez a könyvszakma, hanem tényleg fölfele. Ível szerintem ez egy picit tényleg annak is köszönhető, hogy a Covid időszak alatt nagyon beszorultunk, mindenki home office-ban dolgozott, a képernyő előtt ült is, és mostanra érik meg az emberekben az, hogy talán egy picit túl sok a képernyő előtt töltött idő, és az agyunknak is szüksége van arra, hogy egy kicsit megmozgassuk az agytekervényeket, egy kicsit gondolkozzunk, egy kicsit ne a kékfény áramoljon belénk esténként, hanem csak a fehér lapok és a könyvszagú eszték, úgyhogy én ebben látom ennek a reneszánszát, illetve hát nagyon, csak ezt tudom hangsúlyozni, hogy borzasztó nehéz lehet most íróként érvényesülni.
3: Ahogy említetted, óriási a piac, mégis hogyan szelektáljon egy átlag olvasó? Te például mi alapján szelektálsz, min múlik, hogy elolvasol egy könyvet, vagy sem, vagy végigolvasod-e azt a könyvet, vagy sem?
4: Hát az ajánlások, amik nagyon-nagyon számítanak, és itt megint vissza tudok hivatkozni erre a Bookstagram oldalra, hogy itt rengeteg leírják őszinte véleményüket a könyvekről, tehát nem mindig csak pozitívakat lehet olvasni. Itt gyönyörű fotókkal prezentálva választékos szókincsel megáldott emberek írják ki magukból a véleményüket egy-egy könyvvel kapcsolatban. Úgyhogy én mindenképpen ezt a felületet használom arra, hogy tájékozódjak, illetve a moly.hu felületet. Azonban ez nem teljesen reprezentatív, tehát én is futottam már bele abba, hogy egy 70-80%-ra értékelt könyv annyira tetszett, hogy kedvencnek választottam. Úgyhogy leginkább tényleg az ismerőseimre tudok hagyatkozni, akiket tudom, hogy hasonló az ízlésük, és amiket ők ajánlanak, azokat olvasom el.
3: A Bebecs mellett néha a Külcsint sem árt megnézni, hiszen csodálatos könyveket adnak ki hihetetlen borítókkal és lapélekkel.
4: Igen, mindez ugye azért eléggé költséges dolog tud lenni az írók számára, úgyhogy én mindenkit csak arra tudnék buzdítani, hogy ne a külső alapján ítéljen meg egy-egy könyvet, mert előfordulhat, hogy akár csak anyagi okai voltak annak, hogy egy puritánabb borítót kapott egy könyv, úgyhogy mindenképpen elsődlegesen az ajánlásokra érdemes támaszkodni. Ezek az élfestések is ugye most gyönyörű szépek, nagyon divatosak, viszont nagyon költségesek is, tehát nem feltétlenül attól lesz jó egy könyv, hogy mennyire jó megfogni és nézegetni kívülről, mert a belső tartalom számít.
3: A belső tartalmat pedig megismerhetjük egy-egy könyvklub alkalmával. Egy éves az Üllői 10 órai könyvklub. Milyen érzés ezt így kimondva hallani, átélni és hamarosan ünnepelni?
4: Nosztalgikus érzés, bár azért az ember életében ez az egy év azért nem annyira sok idő, viszont ahhoz képest, ahogy indultunk és amit beszélgettünk ugye az Üllői könyvtárvezetővel, hogy mik a terveim, nem láttam előre, és nem tudtam megmondani azt, hogy egy ilyen kis alvóvárosban, mint Üllő, ahová tényleg csak aludni járnak haza az emberek, hogy itt egy ilyen program sikeres tud lenni. Úgyhogy annak idején én azt mondtam egyébként a Hajnalkának, hogy akár egy ember miatt is szívesen bejövök beszélgetni, mert sokkal másabb úgy az olvasmányélmény, hogyha van kivel megosztanunk, és ugyanazt olvastuk, és arról beszélgetünk. Úgyhogy ahhoz képest tényleg, hogy ez a fix 15-20 rendszeresen jelen van, és most már egy kis közösséget alkotunk, és most már azt tervezgetjük, hogy az egyéves bulira ki mit süt, ki mit hoz. Ez egy fantasztikus érzés, hogy mindenki kiveszi a részét abból, hogy most tulajdonképpen amellett, hogy megint csak ugye vendéget várunk, mert Bori már érkezik, ő egy üllői író egyébként, tehát amellett, hogy vendégünk is lesz, amellett mindenki nagyon készül szó szerint egy jó kis ünnepléssel erre az alkalomra.
3: Mondjuk el a hallgatóinknak a technikai információkat, mert lehet, hogy szívesen ünnepelnének veletek, és hát utána szívesen csatlakoznának a könyvklubhoz.
4: Mi azzal támogatjuk a Varga Gyula Városi Könyvtárat itt Üllőn, hogy ezekre a rendezvényekre a belépés csak érvényes olvasójeggyel tehető meg. Tehát arra kérünk mindenkit, hogy aki ellátogat hozzánk, azt az 5 percet tényleg egy kis A5-ös formanyomtatványt töltse ki, váltsa ki az olvasójegyét, ezzel a könyvtárat támogatjuk. és egyébként aki körülnéz nálunk, az általában mindig szokott választani valami kölcsönözni valót is, mert az emberek meglepődnek azon, hogy a legaktuálisabb és legújabb könyvek is kölcsönözhetők egyébként a könyvtárból, és nem szükséges megvenni őket. Úgyhogy ez az apró technikai információ van, hogy érvényes olvasójeggyel várjuk a vendégeket, viszont semmilyen más egyéb, tehát regisztráció kötelezettség nincs. Én azt szoktam mondani, hogy a szervezést megkönnyíti az, hogyha a Facebookon megtalálják ezt az eseményt, a július 4-i üllői 10 órai könyvklub eseményt, ami most egyébként elérhető az üllői helyi csoportokban is, illetve a Varga Gyula Városi Könyvtárnak az oldalain is. Hogyha ezen az eseményen bejelöli valaki, hogy ott leszek, akkor én azt számolom, és ugye a helyszínt ennek megfelelően fogjuk berendezni, hogy hány vendégre számíthatunk. Érdemes előtte elolvasni a könyvet, ez a Bori Márk Egy csibész naplója című könyv, mert ennek a tartalmáról fogunk beszélgetni, tehát ez nem egy klasszikus könyvbemutató lesz, hanem itt feltehetjük a kérdéseinket, amik a könyv elolvasása után születtek, vagy fogalmazódtak meg bennünk, úgyhogy én mindenkit az olvasásra buzdítok. Ez egy nagyon izgalmas kis pszichológiai noár egyébként, úgyhogy szerintem ez férfiaknak is, nőknek is nagyon izgalmas olvasmány lesz. Úgyhogy tulajdonképpen ennyire lehet számítani. Én most mindenkinek mondom, hogy érkezzen éhesen, mert nagyon sokan sütnek, úgyhogy nem véletlenül 10 órai könyvklub egyébként a nevünk, mert amellett, hogy 10 órakor szoktunk kezdeni szombatonként, amellett azért egy kis 10 óraizást is szoktunk tartani minden alkalommal.
3: Mit adhat az olvasás egy embernek? Mit adott az olvasás neked?
4: Nekem mindenképpen ezt a közösséget adta, és itt különböző sorsokkal, érzésekkel és nézőpontokkal találkoztam ez alatt az egy év alatt, úgyhogy ezt tudnám kiemelni elsődlegesen, illetve aki olvas, az annyi életet él meg, ahány könyvet elolvasott, tehát mindenképpen egy szélesebb látókört biztosít, illetve hát a helyesírásunk is fejlődik, az szövegértésünk, a fantáziánk, és hát ugye fantasztikusan kikapcsol a hétköznapokból, úgyhogy ezt tudom mondani, nekem az olvasás ezt jelenti, ezt az esti nyugalmat, ezt az esti rutint, és itt nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy én több órát olvasok napközben vagy esténként, mert én is dolgozom, és egyébként két gyereket nevelek, tehát olyan sok időm sajnos nekem sem jut olvasásra, de akár már azzal a napi 15-20 perc olvasással is el tudunk olvasni egy-két könyvet havonta, ami már egy kicsit szellemileg is frissen tart, és csodálatosan kikapcsol minket a hétköznapokból.
3: Mit olvasol most?
4: Most Edith Éva Égernek a Döntés című könyvét. Hát nehezen beszélek róla. Ő ugye az elmúlt hónapokban halt meg. Ő egy pszichológus professzor asszony volt, aki megjárta Auschwitzot. És az ő élettörténetét, illetve azt, hogy ő Amerikában magyar származása, egyébként Kassáról származik, aztán Amerikában menekülve hogyan boldogult az életben, illetve hogyan próbált segíteni másokon. Ez egy nagyon-nagyon megdöbbentő könyv, és egyébként elképzelhető, hogy lesz majd könyvklubos közös olvasmány is a jövőben, mert most nagyon a hatása alatt vagyok ennek a könyvnek.
3: Nekem is ott van egyébként a könyvespolcomon, csak gyűjtöm hozzá az erőt, hogy el tudjam olvasni, úgyhogy lehet, hogy a legközelebbi könyvklubra már nekem is mindezt sikerül majd abszolválnom. Edith, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Boldog születésnapot kívánok az üllői 10 órai könyvklubnak, és hát várjuk az aktualitásokat majd ide az Otthon hangjára.
4: Nagyon szépen köszönöm, és várunk szeretettel mindenkit a könyvklubban ülön.
3: Vendégünk itt az Otthon hangján, Berecki Lukács Edith volt. Köszönjük szépen!

0: Az irodalom után ezúttal a fotóművészet kerül a fókuszba, hiszen Albert Érsen újjáélett a fotókör. Ahogyan a könyvklub esetében, itt is a közösség ereje jelenti a mozgatórugót, a közös alkotás, a témák közös feldolgozása és az egymástól tanulás mindig új nézőpontokat nyit meg a tagok előtt. A hétvégén ismét előkerülnek a fényképezőgépek, hogy ezúttal hol találkozhatunk velük, az már is kiderül.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora. Témánk, hogy újra életre kelt az Albert Érsai fotókör. A részletekről Bodor Pétert kérdezem, üdvözlöm a stúdióban, szép napot!
3: Szép jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Igen, sikerült egy olyan kezdeményezésnek a elejét venni, amivel úgymond egy kicsit a környék fotós közösségét sikerült feléleszteni.
0: Honnan jött az ötlet, hogy újra életet leheljenek a fotókörbe? Kik voltak azok, akik csatlakoztak? Meséljen nekünk egy picit a körülményekről.
3: Régebb óta beszélgettünk már a műház vezetőjével, meg a polgármester asszonnyal is, hogy lehetne valami közös célt kitűzni így a fotózással kapcsolatban, mert rengeteg téma van, és a helyi fotósok is támogatták ezt az ötletet. Az volt a cél, hogy egy olyan közösséget hozzunk létre, amivel a helyi fotós témákat fel tudjuk egy kicsit eleveníteni, a rendezvényeken részt vegyünk, saját projekteket alkossunk, és ezáltal tényleg egy olyan kis csapat, kis közösség jön létre, aki nagyon szívesen alkot így a fotózás témakörben.
0: Ugye február óta működik hivatalosan a kör, mi minden történt azóta, melyek azok a célok, vágyak, álmok, amelyeket meg szeretnének valósítani a közeljövőben?
3: Hát ez az egyik kedvenc kérdésem, mert akárhányszor, akárki beszélünk, tényleg annyi minden mesélni való, mert február 26-án történt az első ilyen kis közös megbeszélésünk, ahol 6-7 ember vett részt körülbelül, és két nap múlva már aktívan mentünk is ki fotózni egy hajnali mínusz 5 fokos fotózásra itt a Solina völgyébe, és azóta igazából folyamatosan csak szaporodnak a témakörök, a felkérések, a lehetőségek. Nagyon-nagyon sok minden történt már velünk az elmúlt időszakban. Rengeteg rendezvényen vettünk részt, volt már egy saját projektünk is, ahol a műház keretein belül sikerült egy kiállítást összehoznunk, a helyi értéktár témakörben készítettünk fotókat is, ezek lettek kiállítva. Nemrégiben a Laska a fesztiválnak voltunk a hivatalos fotósai, tehát rengeteg-rengeteg lehetőségünk van, amiket igyekszünk kiaknázni.
0: Gondolom, a lakosság szereti magát viszont látni ezeken a képeken. Mitől tud működni egyébként egy fotó a fotós szemszögéből?
3: Hát itt alapvetően maga az, hogy már dokumentáljuk a rendezvényeket, és jelen vagyunk, és ezeket később a rendezvényen résztvevők is vissza tudják nézni, az egy pozitív visszajelzés. És alapvetően ez a titka talán az egésznek, hogy nagyjából ismerünk is mindenkit, tudjuk, hogy mi hogyan működik, és szerves részét képezzük a város életének.
0: Hogyan változott egyébként a fotózás világa az elmúlt években, évtizedekben? Hogy látja, hiszen ma már talán mindenkinek a zsebében ott van egy masina, amivel tulajdonképpen jó képeket is lehet készíteni, de mit mond mindenről a szakember?
3: Hát elég hosszan lehetne erről beszélgetni, nagyon-nagyon megváltozott, akár csak ha az elmúlt pár évet nézzük, mind a fotózási szokások, mind a technikai lehetőségek, és igazából mi azt próbáljuk megragadni, hogy egy picit inkább alkossunk, és kevésbé csúnyán mondva az ipari fotózás felé húzzunk el, hanem tényleg az van, hogy a helyi értékeket próbáljuk megörökíteni, emberekkel kapcsolatot teremteni, és inkább úgy próbálom megfogalmazni, hogy inkább legyen egy értékesebb fotó, mint 1000 darab használhatatlan.
0: Mitől lesz értékes egy fotó? Mitől tud működni egy fotó?
3: Ez is egy elég tág fogalom, egy kérdés. Én azt gondolom, hogy minden fotósnak más a látásmódja, és hogyha ő megtalálja magát egy bizonyos témakörben, akkor azt ő elég nagy lehetőségként éli meg, tudja kiaknázni. Itt fontos tényleg az, hogy milyen a fotós kapcsolata a fotózott témakörrel, az alanyokkal, igazából az, hogy a fotós is elégedett, vagy az alany is elégedett. Én azt gondolom, hogy most már, amikor tényleg rengeteg kép jelenik meg az online médiában, és mindenki kicsit ugye az ingereket próbálja hajszolni, akkor lehet, hogy egy picit talán azt mondanám, hogy túl sok az inger, és hogy egy picit a kevesebb ingerrel lehet értékesebb képeket teremteni.
0: Arra szeretném kérni, egy kicsit pörgessük vissza az időkerekét. Honnan indult az ön és a fényképészet kapcsolata? Honnan datálható ez a szerelem?
3: Én konkrét kapcsolatom a fotózással az édesapám révén indult el. Ő egy régi filmes fényképezőgéppel fotózta végig, mondjuk úgy, hogy a fél életét, és én is becsatlakoztam ebbe annó gyerekként, és már én is az általános iskolában így hobbi szinten fotóztam, és akkor a későbbiek során pedig már, amikor volt rá lehetőség, akkor pedig egy kicsit komolyabban elkezdeni ezekkel a dolgokkal foglalkozni.
0: Mi a legjobb a fotózásban?
3: Hát, rengeteg jó dolgot tudnék sorolni. Most így az albertisai fotókörrel kapcsolatban azt tudnám elmondani, hogy a közös alkotás élménye az most egy óriási löketet ad az egésznek, mert közös céljaink vannak, közös témaköröket találunk ki, de abszolút olyan dolgokról van szó, ami mindenkinek úgymond kicsit a vágya is, amit még nem próbált ki, meg kicsit olyan is, amit nagyon szeret, de más fotósoknak szeretne megmutatni, tehát hogy így talán ezek az élmények, amik közben megmaradnak, ezek szerintem most abszolút a legjobb dolgok.
0: Mit kell tudnunk erről a kis közösségről, hogyan alakult a csapat az elmúlt hónapokban?
3: Alapvetően most 12-13 aktív tagunk van, akik folyamatosan részt vesznek különböző projektekben. Igyekszünk ezt a létszámot folyamatosan bővíteni. Ugye az elmúlt időszakban minden alkalommal elmondhatom, hogy egyre bővültünk, azért jutottunk most így ehhez a létszámhoz, viszont nagyon szeretnénk, hogy ez folyamatosan bővülne, és tényleg egy olyan alkotóközösséget sikerülne létrehozni, ami akár itt a környékbeli, vagy akár visszatérve a helyi értékekhez is tud kapcsolódni.
0: Hogyan lehet csatlakozni önökhöz? Mi a belépő tudás szint? Egyáltalán van-e ilyen?
3: Nincs. Tehát igazából akit érdekel a témakör, az akár még egy telefonnal is tud csatlakozni. Azt meg tudom jegyezni, hogy most jelen pillanatban 9 éves a legfiatalabb tagunk. Család révén az én fiam is becsatlakozott ebbe a kis csapatba, és 75 éves a legidősebb tagunk, aki pedig egy helyi úriember, és igazából csak a telefonjával jön, beszélgetünk, sztorizunk, és így egy ilyen kis élménybeszélgetéseket is tartunk néha-néha. Úgyhogy visszatérve a kérdésre, nincs feltétel. Aki érdekel, az megtalál minket a Facebookos elérhetőségeinken, ott fogja látni a következő találkozások időpontját, lehetőségek időpontját, és bármikor csatlakozhat, amikor kedved adja.
0: Akkor itt szó szerint nem csupán a generációk találkoznak, hanem a különböző perspektívák is találkoznak.
3: Teljes mértékig, és pont ettől működik jól a dolog, hogy tényleg mindenkinek más a látásmódja, és mégis sikerül olyan közös projekteket létrehozni, amivel mindenki elégedett.
0: Ugye itt kiemelte ön is a közösség jelentőségét, és a kapcsolatot, amit az alkotó, illetve a megörökített között fennáll. Miért olyan fontos ez fotós szempont? Miért olyan fontos ez a közösség szempontjából, hiszen ez egy oda-visszaható relációnak tűnik.
3: Fotós szempontjából talán azt mondanám, hogy fotósok mindig igénylik a visszajelzést, hogy azért lássák, hogy jól dolgoznak, jó látás mondjuk van, de tényleg a visszacsatolások, visszajelzések mindig fontosak a számunkra, hogy lássuk, hogy esetleg kell-e valamint változtatni, hogy jó irányba haladunk. Az alanyok vagy a fotózott témakörök, vagy fotózott embereknél meg talán az a legjobb, hogy amikor megélnek egy pillanatot, legyen az éppen egy majális, vagy legyen egy városnap, egy koncerttel, akkor legyen neki egy emléke erről, és ne feltétlenül neki kelljen mondjuk a telefonját nyomogatni. Úgymond egy kicsit így átveszik ezt a feladatot fotósok.
0: Na hát akkor lehet csatlakozni az Albert Érsai fotókörhöz. Mikor lesz a következő alkalom, esetlegesen kiállítás, vagy olyan program, ami a széles kört is bevonza?
3: Most a nyáron rengeteg apró program van, tehát kifejezetten külön találkozott most éppen nem terveztünk, mert hogy rengeteg olyan közös fotózási lehetőség van, ahol tudunk találkozni, beszélgetni. Most a legközelebbi az vasárnap lesz éppen egy piacos fotózás, amit megbeszéltünk, hogy reggel korán kimegyünk fotózni. Tehát, hogy abszolút tényleg kötetlenül, akinek éppen kedve van, az csatlakozik, és akkor a helyi piacnak az életét így kicsit megmutatjuk, bemutatjuk. És alapvetően a Facebookon folyamatosan kommunikálunk, ugye ez a trendekhez csatlakozva, tehát ott látni a fotós tevékenységünket. Kiállításunk pedig várhatóan november elején várható, ahol így az elmúlt időszaknak az anyagát próbáljuk egy kicsit összesűríteni majd, és abból egy kiállítást megszervezni, amit a Albert is lesz.
0: Várjuk akkor a kiállítás meghívóját ide a 93.4 stúdiójába. Bodor Péternek köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk az Albert Désai fotókörhöz.

0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
1: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
4: Telefonszám 29 361 776.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: Fontos határidőkre figyelmeztet az adóhatóság, megjelent a pedagógus béremelésről szóló kormányrendelet, kitart a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Megjelent a pedagógus béremeléstől szóló kormányrendelet. A rendelet szerint a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os emelésen felül további 0,4%-ponttal emelik meg a pedagógusok bérét. A munkáltatónak emellett január 1-től visszamenőlegesen legalább 0,3%-ponttal kell megemelnie a fizetésüket. Újabb lépéssel közelebb került az ország az uniós forrásokhoz. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta az uniós források hazahozataláról szóló törvényt. Magyar Péter miniszterelnök szerint a salátatörvény legfontosabb eleme az integritás hatóság jogköreinek megerősítése. Orbán Anita külügyminiszter 37 külképviselet vezetőjének visszahívását jelentette be. A tárcavezető szerint a döntések egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az új külpolitikai irányok indokolják a személycseréket. A névsort a héten hozzák nyilvánosságra, miután azt a köztársasági elnök jóváhagyta. A minisztérium szerint a cél egy korszerűbb, professzionálisabb diplomáciai hálózat kialakítása. A változások nagyköveteket és főkonzulokat is érintenek. Svájcban ingyen beengedik az időseket a mozikba a hőség elől. Genfben az egyik mozihálózat ingyenes vetítéseket tart napközben a légkondicionált termékben, ahol minden 65 év feletti jegy nélkül vehet részt. Párizsban alkoholtilalmat rendeltek el a hőség miatt, a kórházak túlterheltek, a mentőket négyszer annyi szívleálláshoz riasztották csütörtökön, mint egy átlagos napon. Ezért nem csak a fogyasztást tiltják be, hanem az alkoholos italok árusítását is. Lenyűgözően részletes felvételeket készített az Európai űrügynökség Euclid űrtávcsöve a tejútrendszer középpontjáról. Mindössze 26 óra alatt több mint 60 millió csillagot sikerült megörökítenie egyetlen óriási mozaik felvételen. A képek nem csak látványosak, a kutatók segítségükkel új exobolygókat fedezhetnek fel, és jobban megérthetik galaxisuk működését. Mi most ebből leginkább a lenyűgöző felvételeket élvezhetjük, a tudományos események pedig a következő évek kutatásaiban hozhatnak áttörést. A programban magyar kutatók is közreműködnek. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord. A legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Felújítás és karbantartási munkálatok kezdődtek a Kakucsi focipályán, amelynek célja, hogy a sportolók és a helyi közösség számára egy rendezettebb, biztonságosabb és korszerűbb létesítmény álljon rendelkezésére a jövőben, tájékoztatott Kucsera László, a Kakucs KSE elnöke. A munkálatok részeként a pályán és annak közvetlen környezetében speciális vegyszeres kezelést végezte, valamint fűfelülvetésre is sor került. A frissen vetett gyep megfelelő megerősítéséhez elengedhetetlen, hogy a területet a következő hetekben ne használják, mivel a taposás jelentősen lassíthatja, vagy akár meg is akadályozhatja a fű növekedését. Az üzemeltetők arra kérik a lakosságot, hogy a lezárt területet semmilyen formában ne vegyék igénybe, és tartsák tiszteletben a korlátozásokat annak érdekében, hogy a felújítás eredményes legyen. A sportolási lehetőségek azonban a munkálatok ideje alatt sem szűnnek meg teljesen. A pálya hátsó részén két futballkaput helyeznek ki, így a gyermekek, fiatalok és felnőttek továbbra is hódolhatnak kedvenc sportjuknak a főpálya lezárásának időszakában. A felújítás befejezéséről és a pálya újbóli megnyitásáról a lakosságot külön tájékoztatják majd. A beruházás célja, hogy a közösség hamarosan egy megújult, jó állapotú sportpályát vehessen ismét birtokba. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, félig század legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: Egy igazi hőségnap reggelén, 2026. június 29-én, hétfőn Kis György Krisztián köszöntött a 93.4-en, és hát igen, hőségnapra kell számítani, hiszen akár még a valaha mért legmelegebb hőmérséklet is megdőlhet a mai napon. 42 fok elé nézünk, úgyhogy ennek indulunk neki. Így 6 óra után néhány perccel, az év 180. napján, amikor is a Péterek és a Pálok ünneplik a névnapjukat, nekik sok boldogságot, hasonlóképpen a születésnaposoknak. Bele is kezdünk a mai napban Leonival, illetve Marcus Martinusszal.
0: Az ország szívében
1: együtt a legjobbakkal.
0: Rádió Davas,
1: az otthon hangja.
3: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

0: dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
4: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Babas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

Mike Smith felvétele után már is megnézzük, hogy június 29-én mire emlékezünk, miket ünneplünk. Ma van a Nemzetközi Duna Nap, Magyarországon a legjelentősebb jeles nap. A Duna menti országok ilyenkor folyónk védelmére, tisztaságára, illetve kulturális jelentőségére hívják fel a figyelmet. Aztán ma van a Trópusok Nemzetközi Napja is, az ENSZ által elismert nap, amely a trópusi régiók sokszínűségét, ökológiai fontosságát és az ott élő kihívásait állítja a középpontba. A szkleroderma világnapja is ma van, ez egy ritka, krónikus kötőszöveti betegségre, illetve a korai diagnózis fontosságára figyelmeztető egészségügyi világnap. Ünnepelnek a halászok is, a halászatból élő közösségek, illetve a fenntartató tengeri gazdálkodás ünnepe a mai. Aztán ma van a Nemzetközi Sárnap. Ezen a napon a világ minden táján arra bátorítják a gyerekeket és a játékos felnőtteket, hogy bátran koszolják össze magukat, dagasszák a sarat és építsenek sárnát a természetben. Az ölelés napját is tartjuk ma, egy kedves kezdeményezés, amely arra ösztönöz, hogy osszunk meg minél több ölelést a környezetünkben élőkkel, mivel a fizikai érintés bizonyítottan csökkenti a stresszt. A fényképezőgép napja is ma van, bár komoly technikai háttere van, ma leginkább arra használják, hogy minél viccesebb vagy spontánabb pillanatképeket, szelfiket készítsenek az emberek, és egy kis gasztronómia végére, a mandulás, karamellás, ropogós napja is a mai nap, az édesszájúaknak dedikált nap, amikor bűntudat nélkül lehet nassolni ezt a ropogós, kaloriadús finomságot, és egy technikai ünnep is van, a waffelsütő napja, kifejezetten a gofri és a waffelsütő gépek használatának, illetve az ezzel készíthető kreatív ételeknek a világnapja is a mai. Ennek tudatában már is megyünk tovább Bexenttel, illetve Misha Millerrel itt a 93.4-en.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Rádi Dobas az otthon hangja, Follow the Flow, Fedezékbe című dala zárta az első órát. 25 fokot mutat jelenleg hőmérőnk itt Dabason, és hát ebből a nap folyamán a Hungarometer adatai szerint 36 és 41 fok közötti tartományban alakul majd a csúcs. Hát ne legyenek illúzióink, azért a magasabb hőfokok lesznek nálunk, és hát az esti órák se fognak hozni még enyhülést, 22 és 30 fok közé fog csak visszahűlni a hőmérséklet, és mindösszesen két északi vármegyében lesz majd lokális csapadék a mai nap folyamán, várhatóan Borsodabúj, Zemplén, Szabolcs-Szatmár, Bereg vármegyében lehet majd számítani esőre, zivatarra leginkább, de nagy megnyugvást nem fog hozni, még azért arra várnunk kell, nagyjából egy-két nap, mire megérkezik az enyhülés, de hát a következő órában majd ezzel is foglalkozunk, hiszen nyitni fogjuk a gardróbot, most pontosan 7 óra van, jönnek a friss hírek.
1: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke, mert jó neked! Miért? Hamarosan kiderül.
2: Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon. Hazánk is csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon, ugyanis feloldhatják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásának titkosítását. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kormány már hivatalosan kezdeményezte ezt, de ehhez a kínai fél beleegyezése is szükséges. A vasútvonal szinte teljesen elkészült, a tehervonatok már közlekednek rajta, a személyszállítás indulásához azonban még zajlik a biztonsági rendszer tesztelése. Ha minden a tervek szerint halad, az utasok is hamarosan használhatják a vonalat. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél ma és holnap. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél. A készenléti és készültségi szolgálatok ugyanakkor a megszokott módon végzik a munkájukat. A NAV-nál a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energia ellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésében arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takaréskoskodjanak az energiával. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tisza tavon. A rendőrök hajóból, vízből és partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Általában gyengén felhős napos csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül, a csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északias szelet a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk néhol erős lökések, zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Reggel 16-25, napközben 35-42 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: Részletesebb időjárás jelentéssel hamarosan érkezem majd az órában, ahogyan a csillagok üzenetét is meghallgathatjuk. Na meg Ági is üzen nekünk, egészen pontosan a vételkörzet legfrissebb híreit fogja tolmácsolni. Pontan fél nyolckor Bonnie M-mel és Reabbal már is indítjuk az órát, ez a Sunny.
4: A 70-es 90-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.
1: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked? Miért? Hamarosan kiderül.

0: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség, 93.4. TikTok, minden hétköznap.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: 7:48 után már is nézzük, hogy hogyan alakul a mai nap a csillagok szerint. Kezdjük a kosokkal. Hétfőn délelőtt még összeszedett leszel, hiszen nagy segítségedre van. A Bak hold utána viszont komoly erőfeszítést kell tenned, hogy lépést tarts az eseményekkel. Lesz köztük egy-két nem egyszerű, mert a retrográdba forduló Merkur megbonyolítja a dolgokat a napi horoszkóp szerint. Nagy segítségére lesz az eligazodásban a Bakhold a Bikának. Nem szükséged is lesz erre, mert ma retrográdba fordul a Merkur, és téves információkat, technikai fennakadásokat jelez. Az is lehet, hogy valaki direkt félre akar vezetni, gondold végig logikusan. Mi mozgatja azt, aki ilyen információkat terjeszt, és megtalálod a helyes választ?

0: Ma hátrálni kezd a Merkur, ami az ikrek kapcsolataiban hoz gyógyulást, bármilyen típusú kapcsolatodban lehetőséged lesz átértékelni, újra gondolni a dolgokat. És a másik fél is ugyanígy tesz majd, most ki tudtok alakítani, egy sokkal kiegyensúlyozottabb viszonyt. Vigyázz ne, hogy az érzelmeid vezéreljenek, hogyha rák vagy, amikor egy hírt, információt vagy egy pletykát hallasz valamiről, ami érzékenyen érint. Lehet, hogy az információról kiderül, hogy nem is valódi, de a veszekedés, vita vagy sértődés, ami egy érzelmi reakciót kivált, nagyon is az lesz. Úgy gondolja az oroszlán, és ez általában így is van, hogyha őszinte és becsületes a többiekkel, akkor ők is azok lesznek vele szemben. Vigyázz, hétfőn valaki nagyon nem lesz egyenes veled, ám ez mégse ok rá, hogy te is így viselkedj vele. Neked ez amúgy sem menne. Nagyon jól működik a belső iránytűje a szűznek, amely mindig a helyes utat vezeti. Lehet, hogy újra erre kellene támaszkodnod, mert a külső információk most nagyon megtévesztőek lehetnek. A retrográd Merkur segít befelé irányítani a figyelmedet. A mérlegnél ma kezdetét veszi a Merkur retrográd szakasza, és rátalálhatsz egy összefüggésre, különösen akkor, ha nem csak a felszínt figyeled magad körül, hanem megpróbálsz a dolgok mélyére is belátni. Kérdezősködj, beszélgess, és légy nyitott az új információk befogadására. Az univerzum jeleket küldhet a Skorpió felé a környezetében zajló eseményeken keresztül, vagy az embereken keresztül, akik kapcsolatba kerülnek vele. Figyelj jól, legyél nyitott, mert a retrográd Merkur idején sok mindennel kapcsolatosan összeáll a kép. Ma történhet egy nagyon pozitív esemény a nyilassal, aminek szimbolikus ereje van, és amely szinte sarokpontja lehet a jövőbeli terveinek. Talán ez a dátum lesz az, amely érdemes megjegyezni, lehet, hogy azonnal nem látszik az események jelentősége, de később majd megmutatkozik. Kisebb félreértéseket, technikai hibákat szimbolizál a Merkur a baknak, amit ma hátrálni kezd. Legyél épp ezért mindenkivel, de főleg a pároddal a lehető legtürelmesebb, elnéző és megértő, így elkerülheted a teljesen fölösleges vitákat, amik amúgy is csak tovább bonyolítanák a helyzetet. A Merkur hátrálni kezd, ami miatt szinte borítékolható a félreértés a vízöntőnél. Ebből aztán lehet vita, veszekedés, jó lenne, hogyha ezeket elkerülnéd. A legcélra vezetőbb, ha fizikailag is eltávolodsz a darásfészektől. Ha teheted, hagyd el a helyszínt, ha már tapintható a feszültség. És a retrográd Merkur még inkább felerősíti az intuitív képességeit a halaknak, nem csak a szemeddel, de a lelkeddel is látsz, és még a finom részleteket is észreveszed, különlegesen érzékeny antennáiddal rájöhetsz érdekes összefüggésekre is. Ezeket üzenik a csillagok.
1: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
2: Reklám.
3: Will Serker. Will Serker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
2: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.
4: Itt van.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád.
4: Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Egy napos bezárással tiltakoztak pénteken a kis benzinkutak a kártalanításuk elmaradása miatt. Több rendelet változott Pilisen, ami a lakosság mindennapjait befolyásolja. Megdőlhet az abszolút melegrekord.
8: Hírmondó.
9: Rólunk szól.
8: Régiónk hírei.
9: Első kézből.
8: Első kézből.
7: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Június 29-e van, hétfő reggel 7:30. Egy napos bezárással tiltakoztak pénteken a kis benzinkutak, közöttük az Inárcsi benzinkút is, mert a hatósági árak miatti veszteségeik elviselhetetlen mértékűre duzzadtak, és az előző Fidesz kormány által meghirdetett kárenyhítő támogatást nem kapták meg. Másrészt az ellen is tiltakoztak, hogy bárki egy személyes, korlátlan felhatalmazást kapjon arra, hogy bármikor új hatósági árat vezessen be, ismeretlen okból, ismeretlen mértékben és ismeretlen tartalommal. Hozzátették, hogy a Tisza kormány legújabb törvényjavaslata minden kontroll nélkül azonnal újra bevezethetővé kívánja tenni ezt a káros rendszert. Krenkó Zoltán, az Inárcsi benzinkút tulajdonosa a Hír TV-nek nyilatkozva azt mondta, Inárcsnak is fontos, hogy megmaradjon a családi benzinkút, hiszen a helyiek ismerik őket, minden kapcsolatuk a településen van.
10: 1999 óta üzemeltetjük ezt a benzinkutat, és azóta annyi minden jót, meg annyi kapcsolat teremtődött itt a helyiekkel, ráadásul mi is helyiek vagyunk, itt lakunk, úgyhogy megértik ezeket a dolgokat. Szerintem fontos ennek a településnek is, hogy ez a kútja megmaradjon.
7: Átadták Bugyi új iparterületét az Ipari Park utcában. A fejlesztésnek köszönhetően a település korszerű és versenyképes környezetet kínál a helyi, valamint a jövőben betelepülő vállalkozások számára. Az iparterület kialakítása Bugyi településen című TOPLUS projekt záró rendezvényén beszédet mondott dr. Bilisi Zita országgyűlési képviselő és Nagy András Gábor polgármester. A fejlesztés jelentős mérföldkő Bugyi életében, hiszen hosszú távon hozzájárulhat a település gazdasági fejlődéséhez, a vállalkozói környezet modernizálásához, valamint új munkahelyek létrejöttéhez. Az új iparterület célja, hogy vonzó feltételeket biztosítson a befektetők és vállalkozások számára, ezzel erősítve a nagyközség gazdasági versenyképességét. Július 1-től módosultak a kerti hulladék égetésére, valamint a köztisztaság fenntartására vonatkozó önkormányzati rendeletek Pilisen, amelyek célja a környezet védelme és a település tisztaságának javítása. Az önkormányzat módosította az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó rendeletét. Az új szabályozás értelmében az égetésre szánt hulladék nem tartalmazhat avart, lombot, friss zöld nyesedéket és lágyszárú növényi maradványokat. A kerti hulladék égetése továbbra is csak szeptember 15-e és május 15-e között engedélyezett, hetente egy alkalommal pénteki napokon. Változott a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet is. Az új előírás szerint az intézmények, kereskedelmi, szórakoztató és vendéglátóipari egységek, üzemek, üzlethelyiségek, valamint egyéb elárusítóhelyek használói kötelesek a bejáratok közvetlen megközelítési útvonalán hulladékgyűjtő edényt és cigarettacsiktartót elhelyezni. Emellett saját költségükön gondoskodniuk kell ezek rendszeres ürítéséről és a keletkező hulladék elszállításáról. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a rendeletmódosítások célja a közterületi hulladékszennyezés megelőzése, a településkép javítása, valamint a lakosság és a gazdálkodó szervezetek közös felelősségvállalásának erősítése a tiszta és rendezett környezet fenntartása érdekében. A hőség nem egyszerű kellemetlenség, hanem komoly egészségügyi kockázat. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek, valamint azok, akik rosszul viselik a nagy meleget, fogalmazott Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az extrém forróság ma és holnap tetőzik, a hőmérsékleti maximumok 40 fok fölé emelkednek. A kiszáradás, hősok, hőguta veszélyezteti a legjobban főleg a gyermekeket és az időseket. Vagyon Ákos mentőtechnikust, a Mentők Egyesülete Dabas tagját hallják.
2: Kiszáradás az abban a formában fordulhat elő. Ugye nem győzöm hangsúlyozni, mint ahogy ez már a korábbi években is mindig el lett mondva, hogy hát ugye az idősek, illetve a kisgyerekek kifejezetten ők a ilyen szempontból a legveszélyeztetettebb korosztály. A jelenlegi ajánlás az az, hogy mondjuk és akkor kezdem a kisgyerekekkel. Ugye az ajánlás az úgy szól, hogy adott esetben még ugye a szoptatási időszakban is érdemes némi nemű hozzá táplálást alkalmazni. Az időseknél ugye meg belefutunk abba rendszerint, hogy mondjuk a beteg elmondása alapján, vagy a hozzátartozó elmondása alapján, hogy természetesen fogyasztott vizet, és akkor kiderül este 6-kor, hogy a napi vízfogyasztás az mondjuk egy 2 decis pohárra korlátozódott. Hát ugye ez teljes mértékben elégtelen, egyébként még egy téli időszakban is egy teljesen egészséges szervezetnek is, tehát ezért mindenféleképpen oda kell figyelni, érdemes mondjuk egy üvegbe kitölteni, mondjuk 2 literes korabból szépen fogyasztani. Ugye ilyenkor még a víz mellett szokták mondani, hogy a vizet érdemes egy picit, nem nagyon egy picit megsózni, mert ugye ilyenkor a nátrium vesztésünk is fokozott, és hát ezt mindenféleképpen érdemes egyébként helyre pakolni. Menet közben a hőkimerülés, illetve a hőguta, azok a kórállapotok, mert ezek kóros állapotnak számítanak, sőt életveszélyes állapotnak számíthatnak, amiket mindenféleképpen el kell, hogy kerüljünk. Mindenhol előfordulhat a meleg következtében bármiféle rosszulét.
7: A vízkárok elleni védekezésre készültek a Pest vármegyei szakemberek. A vizek okozta károk az árvíz, a belvíz és a hirtelen lehulló csapadék megelőzéséről és az ezekre való felkészülésről tartott szakmai értekezletet június 26-án a Pest vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. A tanácskozáson a polgári védelmi felügyelők, a helyi védelmi bizottságok elnök helyettesei és a katasztrófa védelmi megbízottak vettek részt. Pest vármegye földrajzi adottságai miatt egyszerre kell felkészülni az árvizekre, a villámárvizekre és a belvizekre is. Az északi térségekben elsősorban a Duna, az Ipoly, valamint a Börzsöny és a Mátra térségében kialakuló villámárvizek jelenthetnek veszélyt, míg a déli síkvidéki területeken a belvíz okozhat problémákat. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a megfelelő tervezéssel és időben megkezdett felkészüléssel jelentősen csökkenthetők az anyagi károk. A felkészítési program még tavaly ősszel indult Branicki Márk tűzoltó dandártábornok, a Pest vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság igazgatójának kezdeményezésére. A szakmai értekezlet konzultációval és tapasztalatcserével zárult, amely tovább erősítette a vármegyei szervezetek együttműködését a vízkárok elleni hatékony védekezés érdekében.
8: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
11: Hírmondó a Rádió Dabas 93.4-en.
8: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
11: www.radiodabas.hu-ra.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
7: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli-délkeleti szél. Napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord, a legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők. Köszönöm a figyelmet!
0: Ha strandon vagy, ha útközben,

0: Gardrób, az audio ruhatár.
1: Kalap, kabát, csapka, sál.
0: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
1: Az időjárás szabja meg.
0: De segítünk eldöntened.
2: Na hát így van. Hát nagy öltözködési tanácsot nem kell adni szerencsére a mai napon, hiszen minél lengébb, minél szellőzőbb és rövidebb ruhát érdemes felvenni, de azért vigyázzunk bőrünk védelmére, hiszen forró idővel indul a hétfő, de már karnyújtásnyira van a hőség vége. Maradt tehát a rendkívüli hőség még a mai napon, a perzselő napsütésű lesz a főszerep a térségben, felfrissülést hozó csapadék nem várható, időnként élénk lesz a déli délkeleti szél. Hát ugye most reggel, ahogy az előző órában is hallhattátok, 25 fok, 26 fok volt már most, ez hasonlóképpen így van továbbra is. Ebből lesz majd a délutánra 39 fok körüli forróság. Van, ahol egyébként ennél melegebb is lesz, hiszen veszélyben van a majd 20 éves abszolút hőmérsékleti rekord Magyarországon, ami ugye 41,9 Celsius fok volt. Kedden a Dunántúlon már egyébként északira, északnyugatira forduló és megélénkül a szél. Továbbra is egyébként a napsütése lesz a főszerep, túlsúlyban lesz, ám délután a keleti északleti országrész fölött már erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, melyekhez erős, viharos keleti, északkeleti szél és jégeső társulhat. Kora reggel hasonlóan, mint ma, nagyjából 16-25, napközben pedig 35 és 42 fok között alakul még a hőmérséklet. Természetesen zivatar környezetében jelentősen csökkenhet majd a hőmérséklet. Aztán szerdán megérkezik a változás, egy hidegfront hatására a délutáni órákban egyre több felé alakul ki zápor, zivatar, az esti órákban is zenghet az ég. Még a hőmérsékletben azért annyira nagy visszaesés nem lesz, de már pár fokkal enyhül a hőség, aztán csütörtökön már 30 fokot sem biztos, hogy eléri a hőmérséklet. Addig is a pázsit fűfélék, illetve a csalánfélék pollen koncentrációja köszöni szépen megvan, hiszen országosan a közepes magas, még az útifű és a hársé az alacsony közepes tartományban alakul. Szintén alacsonyan van jelen még a levegőben a szelídgesztenye, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatófélék, az ernyősvirágzatúak és a gyékén pollenje. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma országosan a magas, nagyon magas, a kladoszporiumé pedig az alacsony közepes tartományban alakul. Orvosmeteorológiai szempontból azt tudom elmondani, hogy még mindig a rendkívüli hőség határozza meg az időszakot, elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, szívproblémák, rosszulét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet, nő az infarktus, illetve a stroke esélye. A kánikulában az egészséges szervezetet is könnyebben kimeríti ez a nagy meleg. Általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok. Azt ugye nem kell mondani, hogy 10 és 16 óra között erős az UV-sugárzás, illetve hogy fogyasszunk minél több folyadékot, lehetőleg ásványi vizet.
1: Gardrób.
0: Orvos és közlekedés meteorológia.
1: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
0: Rádió Dabas 93.4.

0: tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
0: Tiktak, minden hétköznap.

0: TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
1: Élénk a forgalom a fővárosba vezető autópályákon és főutakon, a főváros közeli szakaszokon leginkább. Lassan telítődnek is a sávok, leginkább az M3-ason érezhető 60 és Gödöllő között, valamint a magyaródi szakaszon és az M0-ás csomóponttól befelé kell számítani torlódásra, és szintén sokan haladnak a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába. A hőségriadó miatt a mai napon is fokozottan figyeljünk arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljunk el, legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző, arra az esetre, hogyha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe, és hogyha valamilyen betegségben szenvedünk, akkor legyen nálunk megfelelő gyógyszer elegendő mennyiségben, hogyha esetleg hosszabb megállásra kényszerülnénk.
2: 2030 környékére megfelelhet Magyarország az euró feltételeinek. Drágább lesz a taxizás a fővárosban, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A kormány célja, hogy 2030 környékére megfeleljen az euró bevezetéséhez szükséges Maastrichti kritériumoknak, erősítette meg a miniszterelnök, miután az Eurogroup elnökével tárgyalt Budapesten. Magyar Péter hangsúlyozta, ez nem feltétlenül jelenti még a közös európai pénz tényleges bevezetését, ahhoz több feltételnek is teljesülnie kell. Hozzátette, az euró bevezetéséhez nem megszorításokra van szükség, hanem az érkező uniós pénzek jó felhasználására. Drágább lesz 18%-kal augusztustól taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxi rendeletet, amelynek értelmében az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521, a percdíj 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos teptéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája 2023. márciusa óta nem változott. Az emelést a taxis érdekképviseleti szervezetek sürgették. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infovonalon is lehet tájékoztatást kérni. Keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. A hőség elleni védekezésben fontos szerepe van a jól megtervezett zöld területeknek és a klímát jól tűrő növényeknek. Erre hívta fel a figyelmet a díszkertészek szakmai szervezete. Szerintük a sok beton és aszfalt miatt a városok egyes részei akár 15-20 fokkal is melegebbek lehetnek a környezetüknél, a légkondicionálók pedig tovább melegítik az utcákat. A fák és más növények ezzel szemben természetes módon hűtik a levegőt, árnyékot adnak, párologtatnak, oxigént termelnek és a port is megkötik. Itthon ritkán látható népművészeti értéket mutat be a Néprajzi Múzeum új kiállítása. Az azerbajdzsáni szőnyegművészet gazdag öröksége és annak kortárs továbbélése tárul a látogatók elé a most megnyílt időszaki tárlaton. A szőnyegek mellett hagyományos textilek, viseletek és ékszerek képviselik a Kaukázus egyik legjelentősebb kulturális hagyományát. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhője lehet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord. A legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
1: 3,5 perccel múlt reggel 8 óra. Már is belekezdünk a mai lapozórába. A következő majd egy órában külföld, belföld, gazdaság, illetve bulvár tekintetében nézzük meg, hogy mik voltak a legfontosabb történések ezen a hétvégén.
4: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.
0: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

0: Hallgass bele az újságokba.
1: Lapozóra.
0: Rádiódabas. Az otthon hangja.
2: És ez már a Lapozóra. Itt a 93.4-en méghozzá a külföldi írásokat fogjuk elsőként szemlézni. A Telexről indulunk, ahol arról írnak, hogy az Egyesült Államok és Irán újrakezdi a tárgyalásokat a hormuzi szorosról. Egy amerikai tisztviselő szerint Irán és az Egyesült Államok megállapodott abban, hogy újrakezdik a tárgyalásokat a hormuzi szoros körül kialakult vitából kifolyólag. Erről egyébként a Reuters számolt be. Az amerikai hírügynökség beszámolója szerint a nyilatkozat reményt adhat arra, hogy megmenthető az ideiglenes béke megállapodása. A technikai tárgyalások a szándéknyilatkozat minden területén folytatódni fog. Mindkét fél egyelőre visszavonul, és a hajók szabadon közlekedhetnek, mondta a tisztviselő, utalva a június 17-én elfogadott tízmenthető az ideiglenes béke megállapodása. A technikai tárgyalások a szándéknyilatkozat minden területén folytatódni fog. Mindkét fél egyelőre visszavonul, és a hajók szabadon közlekedhetnek.

0: A világ bíborosai nemrég zárt ajtók mögött tanácskoztak a háborúról és a korunk vezetői kultúrájáról. 14. Leó pápa által összehívott konferencián azonban lesújtó kritikát fogalmazott meg a Vatikán az Európai Unió háborúval kapcsolatos politikájá kapcsán, kettős mércivel vádolva meg Brüsszelt. Ennek részleteit találod meg az Origón. És a következő állomásunk pedig a 444.hu, ahol arról írnak, hogy Nyugat-Európában már több száz haláleset történt a hőhullám miatt. Magyarországhoz hasonlóan Németországban, Csehországban és Lengyelországban is 40 Celsius fokos rekordhőmérsékleteket mértek vasárnap. Ezt a Guardian írta, ennek a hőhullámnak az oka, amely Nyugat-Európa felől kelet felé terjed, és amelyhez több száz haláleset köthető. Nyugaton már a hőséghez köthető több száz halálesetet is regisztráltak. Ez azt is jelenti, hogy Európában nem kevesebb, mint 191 millió embernek kellett legalább 35 fokos hőséggel szembenéznie ezen a napon. Minden érintett országban extrém hőségre vonatkozó figyelmeztetések voltak érvényben. Ezeket szemlézi a 444.hu.
1: Szalagcímek egy órája.
2: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: nálunk
1: nép. Hallgass bele az újságokba.
2: Lapozóra.
1: Rádiódabas, az otthon hangja.
3: Megyünk is tovább a lapozórával, hazai vonatkozású eseményekről, hírekről lesz szó a folytatásban. A 24.hu ír arról, hogy ma ismét rendkívüli ülése lesz az országgyűlésnek, a parlamentnek, terítéken a szuverenitás védelmi hivatal. Magyar Péter miniszterelnök ismét, ahogy azt megszokhattuk, napirend előtti felszólalást tart a parlamentben a hét első két napjáról összevőtt rendkívüli ülés keretében. A kormányfő beszédére reagálhatnak ezután a frakciók, aztán az ülésen lesznek interpellációk, megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját. A képviselők kérdéseket tehetnek fel a kormány tagjainak, majd pedig a rendkívül ülésen többek között lefolytatják a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármester és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő törvényjavaslatok biztonsági jelentéseinek és az összegző módosító javaslatoknak a vitáját. Megyünk tovább az Indexre, ahol arról írnak, hogy vasárnap három településen tartottak időközi önkormányzati választást. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei Szelevényen a Fidesz-KDNP jelöltje, Kerekesné dr. Holló Helga szerezte meg a polgármesteri széket, miközben Arnóton és Görcsöny-Dobokán független jelöltek diadalmaskodtak. Mindhárom helyen 100%-os a feldolgozottság, az eredmények egyelőre nem jogerősek. Ennek részleteiről olvashatsz az Indexen. És hát rengeteg cikk született a hétvégén a fővárosban megtartott 31. Budapest Pride-ról. Erről ír például a Refresher is. A rendkívüli hőség sem tartotta otthon a Budapest Pride résztvevőit. A szervezők becslése szerint 50 ezeren vonultak fel szombaton a 31. Budapest Pride-on, ahol idén újra részt vett a Refresher stábja is. Közlésük szerint 15 ezerrel több résztvevő jelent meg, mint a tavalyi tiltást megelőző években, igaz 2025-ben az Orbán kormány tiltásának hatására végül 100 ezrek mentek ki az utcára. A menetről, illetve arról is olvashatsz többet, hogy Karácsonyi Gergely mit mondott a vérbezőn a beszédében. És még ide kapcsolódó hír, amiből aztán több cikk is született Dúró Dórához kapcsolódóan, mert hogy letörölte a Pride-on résztvevő autista gyerekek képét az oldaláról, akiknek nem takarta ki az arcát, de szerinte a szülőké a felelősség. Nyilvános posztban tette közzé három autizmusban érintett kisgyerek arcképét kitakarás nélkül Dúró Dóra szombat este. A Mi Hazánk alelnöke a hétvégi Pride felvonulásról osztott meg egy képsorozatot, amelynek egyik fotóján egészen közelről voltak láthatók a gyerekek. A képviselő a felháborodást kiváltó fotót azért törölte, de döntését továbbra is védi, miközben az érintett család szakmai támogatója szerint a posztja nyomán a gyerekeket megbélyegző és szülőket gyámhatósággal fenyegető kommentáradat indult. Az ügyre a Nefi Autizmus és ADHD Barát Támogatás Felnőtteknek és Családoknak nevű oldal hívta fel a figyelmet. Bejegyzésük szerint a fotón szereplő gyerekek egy olyan családból érkeztek a Pride-ra, ahol az édesanyja több autista gyereket nevel. Az oldal szerzője, aki ismeri a családot, azt írta, a gyerekek egy elfogadó, szeretetteli légkörben nőnek fel, és a felvonuláson is jól érezték magukat. Az anya később leírta, hogy számukra a Pride a büszkeségről szól, arról, hogy büszke a gyerekeire, a másságukra és arra, akik ők valójában. Hogy aztán ebből hogyan lett ügy, ezzel többek között a szeretlekmagyarország.hu is foglalkozik.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.
4: A Rádió Dabas 93.

0: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
0: TikTok, minden hétköznap.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
0: Itt a reklám.
1: Regionális gasztronómiai körkép.
0: Aktuális menüajánló.
1: 93.4.
3: Amit a Szarvasbangó étteremben kezdünk, méghozzá itten a mai leves ajánlat, toszkán paradicsomleves mozzarellával és bazsalikummal, a klasszikus elmenü békönbe tekert fokhagymás parajjal töltött csirkemel, gorgonzola sajttal, ez sajtmártás lesz majd, illetve fűszeres tég burgonya. Aztán a B-menü kenteki csirkemell párolt rizssel és koleszfó salátával, aztán a vegán ajánlat görög zöldségragú tésztával és vegán sajttal, a mentes menüjük rakott cukini csibehússal, zöldségekkel és vegaföllel, a desszert pedig erdélyi gyümölcsös chia puding. Aztán a Sári ABC-ben ma lebbencsleves készül, az A-menüjük tejszínes sonkás kukoricás spagetti reszelt sajttal, a B-menü egészben sült karaj gyümölcsragúval, burgonya pürével. A napi ajánlatban találtok juturóval töltött rántott gombafejeket jázmin rizssel, illetve zöldséges csirke mellett mozzarellával besütve szintén jázmin rizssel. Bármelyiket is választod, jó étvágyat hozzá!
1: Reklám voltam, viszont hallásra!
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
0: Itt a reklám.
4: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustbelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustbelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
5: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
6: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
7: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
6: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
7: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
6: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádiódabasból tájékozódik.
7: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
8: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria. Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz. Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
0: 93.4.
1: Rádiódabas.
9: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Értéket közvetítünk.
10: Közérdekű információk.
3: A MÁV személyszállítási ZRT és a Közlekedéstudományi Építésügyi Minőségellenőrzési Intézet tájékoztatás alapján július 10-ig, illetve július 13-tól 18-ig a Cegléd és Szolnok állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 142-es számú Budapest-Lajos-Mizse vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A módosított menetrend megtalálható a MÁV csoport oldalain, illetve a MÁV applikációkban.
1: A Rádió Dabas
10: közérdekű információit hallott.

0: Hallgass bele az újságokba.
1: Lapozóra.
0: Rádiódabas. Az otthon hangja.
2: Folytatódik tovább már is a Lapozóra itt a 93.4-en gazdasággal, és egy fontos változás lép életbe szerdától. Ezzel foglalkozik a Telex, ez elsősorban a fővárost érinti, ugyanis lezárul egy korszak. Innentől kezdve kizárólag mobiltelefonnal lehet fizetni Budapesten a parkolásért. Az eddigi utcai parkolóautomaták helyett alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással kell majd fizetni, emiatt zónától függően 33-50%-kal emelkednek a parkolási díjak. A fővárosi közgyűlés még 2024. november 27-e ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről, a parkolási rendszer, illetve rendelet módosításáról. A rendelkezés július 1-én lép hatályba, az automatákat leszerelik, az immár miniszterként politizáló Vitézi Dávid korábban fővárosi politikusként beszélt arról, hogy az automatás pénzbedobás többe kerül a városnak, mint amennyit az autósok befizetnek. Aztán egy másik cikk következik méghozzá a HR portálról. Itt arról írnak, hogy a magyar zöldség gyümölcságazat hosszú távon nem tud működni harmadik országból érkező munkavállalók nélkül. Erről Apáti Ferenc, a Fruitvet web elnöke beszélt. Szerinte a munkaerőhiány és a nemzetközi verseny miatt a külföldi dolgozók alkalmazása elkerülhetetlen, miközben a szektorban jelenleg is 97%-ban magyarok dolgoznak. Nem tudjuk megúszni, hogy harmadik országbeli munkaerővel dolgoztassunk, mondta az Inforádió Aréna című műsorában a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. Apáti Ferenc kifejtette, a kertészetben, a zöldséggyümölcságazatban a 100 000 főre tagsált munkavállalói létszámból körülbelül 3 000 fő, a külföldi, vagyis ez a szektor 97%-ban a magyar munkaerőnek ad munkát, 3%-ban külföldinek, és azt is hozzátette, hogy két kérdést sem szabad megkerülni a külföldi munkaerő tekintetében, hogy mi ez a két kérdés, megtalálod a HR portál oldalán. És az Index arról ír, hogy a debreceni Szemkorp gyár egység környezethasználati engedélyétől eltérően környezetveszélyeztetés és szennyezést okozott. A talajvízbe szivárgó szúrószagú anyagban a megengedett alumínium határt érték több mint 13 000-szeresét mérték, de egyéb nehézfémek is kimutathatók. Bár a helyszíni szemle már februárban megtörtént, a hatóság június 24-én lépett az azonnali felfüggesztés ügyében. Erről ír bővebben az Index.
1: Szalagcímek egy órája.
0: Lapozóra.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Hallgass bele az újságokba.
2: Lapozóra.
1: Rádiódabas. Az otthon hangja.
3: A Lapozóra zárásaként a bulvár hírekből szemezgetünk. Induljunk a Blick oldalairól. Itt arról írnak, hogy Balsai Mónia, a Jászai Mari Díjas színésznő az idei színház évad elején meghozta élet egyik legnagyobb szakmai döntését. Hosszú évek után elhagyta a Centrál Színházat, és ezzel lezárt egy korszakot az életében. A döntés nem volt könnyű, de utólag úgy érzi, megérte kilépni a megszokott keretek közül, mert ez a lépés új lehetőségeket és friss energiákat hozott számára. A színésznő mesélt a váltás okairól, következményeiről, illetve az új életformájáról, mindez tehát a blick.hu-n. A Nőklapja Café pedig arról ír, hogy újabb diplomát szerzett Hunyadi Donatella, édesanyja pedig hihetetlenül büszke rá. Kiszel Tünde lánya tavaly júniusban fejezte be a zenetudományait a Zeneakadémián, ahol klasszikus ének előadó művészi diplomát szerzett, most pedig operaénekes szakos mesterképzést végzett el. Az örömhírről a közösség oldalon számolt be Hunyadi Donatella. Mesterdiplomás lettem, hálás vagyok mindenek előtt a jó Istennek, a családomnak és a barátaimnak, akik mindvégig hittek bennem, támogattak és mellettem álltak ezen az úton, fűzte hozzá Donatella a diplomaosztóról közzétett fotókon. További részletek az nlc.hu-n. És térjünk vissza a Blick hasábjaira, ahol arról írnak, hogy a közelmúltban felröppentek pletykák arról, hogy hullámvölgybe került Brass Bence és felesége Gál Réka Ágota házassága. Hónapok óta keringtek a pletykák a színházi világban arról, hogy a fiatal művészpár házassága komoly válságba jutott, és bár a Blick korábban beszámolt a felröppenő hírekről és a kapcsolatukat övező feszültségekről, a végső, szomorú megerősítésre mostanáig várni kellett. Brass Bence egy szűkszavú, de annál őszintébb és fájdalmasabb közleményben tudatta nyilvánossággal, hogy házasságuk Gál Réka Ágotával menthetetlenül véget ért. Erről olvashatsz többet a blick.hu-n.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.

0: A Déli báb támogatója a Vicintű Zépker. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Pontosan 9 órakor már is kinézünk az utakra, és mondom a legfrissebbeket, és ezek szerint az M0-áson van egy nagyobb fennakadás, mert hogy egészen az M5-ös autópályától nagyjából az M3-as autópályig lassulásra kell számítani a teljes szakaszon. Ezen kívül fennakadás van még, illetve torlódás van még Monoron a Nemzetőr utcában, illetve Újhartyánon a Japán Pasorban.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Az egészséges emberi szervezetet is megviseli a tartós extrém hőség. Olvadnak a sínek, a vasutat sem kíméli a forróság. Egyelőre nem várható enyhülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteorológus azt mondja, ilyenkor fennáll a hőgota veszélye, ami a legsúlyosabb hőségegyensúlyi zavar. Kiemelte, fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A kormány.hu tájékoztatása szerint a Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. A nagy hőség a vasutat sem kíméli, a MÁV szombat déltől 13 vasútvonalon sebességkorlátozást vezetett be, emiatt az érintett járatokon legalább 5-15 perces késésekre kell számítani. A sínek hőmérséklete az elmúlt napokban helyenként az 56 fokot is elérte, ezért a lassítást a biztonság érdekében van szükség. Ha vonattal indulnak útnak, érdemes indulás előtt ellenőrizni a menetrendet. A magyarok közül már minden hatodik dolgozó ismer valakit, aki a mesterséges intelligencia miatt veszítette el az állását, derül ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint a férfiak egyelőre jóval magabiztosabban használják az AI eszközöket, és több időt is spórolnak velük, mint a nők. A szakértők szerint a mesterséges intelligencia használata egyre inkább versenyelőnyt jelent a munkaerőpiacon, ezért egyre fontosabb, hogy minél többen megtanulják jól használni ezeket az eszközöket. Budapesten készült az év fagylaltja. Aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese a Mikrokozmosz kézműves fagyizó Szolea Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett. Molnár Anna Mária cukrász dicsőségére. A mentes kategóriában a Balatongyöröki Promenád cukrászdából Vadóc Jenő kreációja, a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós törökméz ízű fagyi lett, amelyet szintén a Mikrokozmosz fagyizó nagydíjas cukrásza készített. Idén 5 kategóriában 72 fagylaltot neveztek. Már egyetlen bérlet sem kapható az idei jubileumi EFOT-ra. Az 50. fesztivál iránt akkora az érdeklődés, hogy minden bérlet elfogyott. A Velencei-tónál olyan előadók lépnek színpadra, mint Azaria, Bájalex és a Slep, Halott Pénz, Jude Law, Follow the Flow, Valmar és Tédeni. A nyitónapon pedig egy különleges jubileumi show is várja majd a közönséget Presser Gáborral, Lovasi Andrással, Kis Tibivel és Korda Györggyel. Úgy tűnik, idén is teltházas fesztiválra készülhetnek a szervezők. Általában gyengén felhős napos csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül, a csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északias szelet a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénknél erős lökések, zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Reggel 16-25, napközben 35-42 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: 9 óra múlt 4,5 perccel, hétfő lévén kezdődik majd a sporthétfő, és két beszélgetéssel készülünk nektek a mai napon. Mind a kettő helyi kötődésű lesz, mind a kettő helyi egyesület, akik majd vendégeskednek rálunk, és az elmúlt időszak versenyeiről fognak beszámolni, úgyhogy hamarosan jönnek a részletek.
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4. Rádió Dabas.
4: Az otthon hangja.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sportösszefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Rádió Dabas az otthon hangja, már is folytatódik tovább a műsorunk egy beszélgetéssel. Atlétikáról lesz szó a folytatásban. König László és Gokolák Pál a vendégünk a Dabasi Atlétikai Klub részéről. Sziasztok, köszöntelek benneteket a műsorban.
2: Üdvözlöm a hallgatókat.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, én is.
1: Ott hagytuk abba a beszélgetést valamikor a tavasz folyamán, tavasz elején, hogy ugye megkezdődnek majd a szabadtéri versenyek, és hát ezekről fogunk beszélgetni, mert hogy az elmúlt időszakban számtalan versenyen vettetek részt, milyen eredmények születtek, és merre jártatok?
2: Hát igen, április végén kezdődött el a szabadtéri szezon. Itt ezt mi két részre szoktuk mondani, egy tavaszi, meg egy őszi részre, mert ilyen július augusztusban van egy kisebb fajta leállás, ugye ott a felnőtt korosztálynak van verseny, és akikkel mi nagyrészt foglalkozunk, az utánpótlás korosztálynak ott nincsen nagyon versenye. Tehát áprilisban Szekszárdon kezdtük öt versenyzővel a versenyzést, utána egészen most vasárnapig összesen nyolc versenyen vettünk részt, közöttük volt országos bajnokságok, ligaválogató versenyek, meg egyéb felkészülési versenyek is.
1: Eredményeket tekintve mi az, ami elmondható, milyen kimagasló eredmények születtek, vagy mondjuk olyan, amik mondjuk egyéni számba, hogyha nézzük a versenyzőket, akkor esetleg már okozott meglepetést?
2: A két liga versenyt emelném ki, ugyanis ez a országos szempontból ezek a versenyek a legfontosabb számunkra. Ugye itt ez a liga verseny arról szól, hogy három régióra van bontva az ország, és mi a centrum régióban versenyeztetjük az atlétáinkat. Ez országos szinten a legerősebb régió. És itt május elején Szekszárdon, meg június közepén Újpesten az utepályán volt verseny. És hát a történetünk, nem olyan nagy történetünk, legsikeresebb liga versenyeit éltük meg, ugyanis Szekszárdon összesen négy döntős helyezésünk volt, három dobogó és egy győzelmünk volt. 13 versenyzővel vettünk részt, és 26 nevezésünk volt, ami azt jelenti, hogy valaki 2-3 versenyszámban is versenyeztek. 18 egyéni csúcs született. És ezt megspékelte még a két héttel ezelőtti újpesti liga verseny, ahol 14 versenyzővel vettünk részt, 36 nevezéssel. Volt olyan versenyző, aki 5 versenyszámban is indult, és 19 egyéni csúcs született, 5 döntős szereplésünk volt, 3-szor állhattak fel a versenyzőink a dobogóra, és egy győzelmünk is született, és összesen 10 különböző versenyszámban versenyeztünk, ami szerintem elképesztő ahhoz képest, hogy 4 éve indult az egyesület, és mindenki tudja, hogy milyen infrastruktúrával rendelkezünk.
1: Na hát akkor gratulálunk ezekhez az eredményekhez, és pont ezt szerettem volna kérdezni, mert talán egy korábbi beszélgetés alkalmával pont erről is beszélgettünk, hogy itt azért folyamatosan átalakul, és azért fejlődik valamilyen szinten a technikai feltétele a Dabasi Atlétikai csapatnak. Most hogyan álltok? Mi az, ami elmondható, vagy mi az, ami esetleg várható a következő időszakban?
2: Hát most jelenleg a magasugrás a legerősebb versenyszámunk, ugye ez a magasugrodomnak köszönhető, valamint a gimnáziumban rekordtámborítást kapott a kosárlabda pálya, és így minőségi felkészülést tudunk biztosítani a gyerekeknek. Ez meg is látszódik, ugye fedett pályán volt egy országos második helyezettünk, itt a liga versenyeken is magasugrásban érik el nagyrészt a dobós helyezést a versenyzőink, úgyhogy ezzel egy nagy előrelépést tettünk, reméljük ez az évek folyamán folytatódik, és valami nagyobb beruházás is meg tud majd valósulni.
1: Hogyha visszatekintünk az évre, egyébként az eredmények tekintve mennyire látszik a fejlődés a fiatalok tekintetében, illetve hát ha már a versenyzők is szóba kerültek, azért itt minden alkalommal szóba kerül, hogy egyre népszerűbb az atlétika is a fiatalok körében. Hogyan változott a létszám, mennyire mondható el, hogy azért ez is egy húzó ágazata lett, húzó sportja lett a régiónak, illetve a városnak?
3: Létszámunk az érdekes módon hullámzik. Tavaly 50 igazolt versenyzőnk volt, utána ebből néhányan abba hagyták, elmentek, leérettségiztek, illetve volt, aki sportágat váltott, de az idén újra megközelítjük, sőt nem megközelítjük, hanem már 50 igazolt versenyzőnk van ebben az évben. Ez egy múlt heti adat, de most is még jelentkeztek néhányan, akik szeretnének hozzánk csatlakozni, akik már járnak edzésre, de szeptembertől várható, hogy ők is csatlakoznak, és akkor lehet, hogy már az 50 fő fölé fogunk tudni emelkedni létszámban. Itt inkább a fiatalabb korosztályra gondolok, tehát itt már a 2017-es születésű, 18-as születésűek, illetve kicsit inkább az általános iskolás korosztály, aki jelentkezik hozzánk.
1: Aki egyébként jelentkezik hozzátok, célzottan valamelyik sportág tekintetében szeretné kamatoztatni a tudását, vagy kipróbálni magát a jövőben, vagy azért ez úgy működik, hogyha valaki jelentkezik, azért felméritek, hogy melyik lenne az az ága, amiben ő esetleg kimagasló lenne?
3: Hát úgy érkeznek, hogy vannak olyanok, akiknek van konkrét elképzelésük, hogy ő ugrani szeretne, vagy dobni szeretne, de mi azért megnézzük őket mindenben, kipróbáljuk, felmérjük a lehetőségeket, hogy miben tud majd jobban teljesíteni. Itt egy általános képzést adunk, és utána majd az évek folyamán, meg a versenyeken is külön minél több, szélesebb versenyszámokban indítjuk. Azért volt az, hogy volt, aki 5 versenyszámban indult, hogy ott dől el majd, hogy ki milyen, melyikben lesz majd igazán eredményes. Tehát nem tudhatjuk, vagy nem tudjuk megmondani azt, hogy te magasugró leszel, vagy gerelyhajító leszel, vagy sprinter leszel, de az évek alatt ez szépen kialakul, de ha nem próbáljuk ki velük, akkor ezt nem tudjuk így eldönteni.
1: Ugye az előbb szóba került egy korosztály, ahonnan leginkább várjátok a jelentkezést. Célszerű egyébként minél fiatalabban elkezdenie a sportolónak, például akár az atlétikát, hogy elkezdje hivatásszerűen vagy tudatosan űzni, vagy mi a legideálisabb jelentkezési kor általában, hány éves kor atlétika tekintetében?
3: Hát az ideális kor, az így nem fogalmaznék, hogy ideális kor, mert voltak olyanok, akik 14-15 éves korban kezdtek, vagy más sportágból jöttek át, vagy mentek át az atlétikára, és óriási eredményt tudtak elérni, de én úgy gondolom, hogy az atlétika egy alapsportág, és ezt ilyen harmadik, negyedikes korban érdemes elkezdeni, sőt, akár első, második osztályban is, tehát itt gondolok a 18-as születésűekre, 19-es születésűekre már, vagy még fiatalabbakra, mert ez nagyon jót fog tenni esetleg, ha más sportágat fog választani, hogyha van egy ilyen atlétikai alapképzés, ahol a ritmust, különböző a szögdeléseket, ugrásokat, dobásokat megtanulja.
1: Beszéltük már azt is, hogy nyilván itt Dabason nagyon sokféle sport közül lehet választani, de már szóba került az is, hogy a környék településéről, meg talán, ha jól rémlik, Ócsán szoktatok tartani még foglalkozásokat. Mennyire jellemző egyébként, hogy a környék települései is már tudnak az atlétikai klub létezéséről, és jelentkeznek is az iskolákból hozzátok?
2: Ócsára mi edzeni szoktunk átjárni, ott van egy atlétikai egyesület, akikkel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, tehát hogy nem az a célunk, hogy akkor onnan hozzunk egy gyerekeket, aki ott jobban eléri az Ócsai egyesületet, volt, akit ajánlottunk is, oda gyárról érkezett hozzánk, és ne könnyebben érik el az Ócsai egyesületet. Nem tudom, hogy azt mondták, hogy fel fogják keresni, nem tudom, hogy hol tart ez az ügy, nem is ránk tartozik, de tényleg nem az a célunk, hogy máshonnan szedjünk el gyerekeket. Ócsára csak az infrastruktúra miatt járunk át a téli időszakban, hogy rekordtempóban is fel tudjuk készíteni a gyerekeket heti egyszer. De itt a Laci elkezdte az iskolákban az igazgatókat megkeresni, és hogy iskolai keretek között az alsós korosztálynak heti 1-2 órában valamelyik testnevelő atlétika szakkört tartana. Ugye itt ez a első, második, harmadik, negyedikes korosztály. Itt a szövetségi rendszerben a kölyök atlétika programban tudnak bekapcsolódni a versenyeztetésbe. Nekünk most kettőnknek erre nincs kapacitásunk, és ezért gondoltuk, hogy az általános iskolás testnevelőket megpróbáljuk bevonni, és így szélesíteni a bázisunkat. Utána később majd, ha rendelkeznek egy alappal, a tovább lépés miatt, akkor jönnek, majd megkeresnek minket, vagy az ottani testnevelővel fogják folytatni. Ez még majd folyamatban van ennek a kialakítása, de nagyon pozitív azoknak az intézményvezetőknek a hozzáállása, akiket megkerestünk.
1: Néhány napja véget ért az iskolai év, úgyhogy beköszöntött a nyári szünet. Ti esetetekben hogyan telik a nyár? Nyilván azért a sportolást folytatni kell a fiataloknak legalábbis valamilyen szinten azért a nyári időszakban, akár valamilyen közös munka lesz-e a nyár folyamán?
3: Befejezzük az idényt, tehát most hétvégén lesz az utolsó, illetve nem, hanem még lesz az U20-as korosztálynak, lesz még egy verseny július elején. Ott tervezünk még indulni, ott két fő indul, most hétvégén U18-as korosztályban egy fővel indulunk, utána befejezzük az edzéseket, egy kis pihenőt tartunk, a többieknek már az U14-nek, U16-os korosztálynak, ahol már nincsen versenyük, ők pihenőt kaptak, hogy pihenjenek, mert elég szoros volt ez az év, nagyon sok versenyen vettek részt, és augusztusban kezdjük újra az edzéseket, ahol augusztus 10-ével egy atlétika tábor, a szokásos éves atlétikai táborunkat rendezzük meg, ahová már folyamatosan jelentkeznek a nem csak a versenyzőink, hanem olyanok, akik ki szeretnék próbálni az atlétikát. Tehát most már 5-6 olyan jelentkezőnk van, aki ismerkedni akar az atlétikával.
1: És akkor lehet még jelentkezni elvileg a táborba?
3: Így van, még vannak helyeink. Augusztus 10-től, hétfőtől péntekig, 8-tól 4 óráig a Dabasi gimnáziumban lesznek a foglalkozások, illetve elmegyünk Albert Irsára is az atlétika pályára. Strandot szervezünk ebben az időszakban, reméljük, hogy a Gyóni strand is működni fog már, és akkor oda is tervezünk egy strandlátogatást, egy strandnapot, mert általában régen mindig ott fejeztük be az utolsó napot a strandon, és körülbelül ez a terv, és utána pedig indulnak az őszi versenyek majd.
1: Maga a tábor egyébként hogy szokott kinézni, hogy szokott felépülni? Itt szóba került, hogy lesznek olyanok, akik még nem atletizálnak, hanem most szeretnék kipróbálni, illetve nyilván azok is jelentkeznek, vagy azok is részt vesznek, akik viszont rendszeresen tagjai, illetve látogatói, vagy akár versenyzői az egyesületnek. Hogyan fésülitek össze itt a programot ilyenkor?
2: Itt napi két edzést szoktunk tartani a táborozóknak. Technikai dolgokról lesz szó, tehát megismerkednek különböző atlétika különböző versenyszámaival, akik már ügyesebbek, azoknak kicsit előre haladottabb technika tanulásuk lesz, aki meg most ismerkedik meg vele, azoknak ők fognak segíteni, hogy a korábbi években is ez tök jól, nagyon jól működött. Behozunk olyan versenyszámot is, amivel edzéseken nem nagyon találkoztak, csak úgy bemutatás jelleggel, például egy versenykalapácsot. Isten igazából mindenkinek szól ez a tábor, aki egy kicsit szeretne belekóstolni, hogy milyen az atlétika, valamint utána meg, akik nem jönnek versenyzők a táborba, nekik meg edzéseket fogunk tartani. A augusztusban meg igyekszünk minden korábbi időpontra tenni, hogy ezt a nagy hőséget, ezt el tudjuk kerülni.
1: És akkor a Facebook oldalon minden információ megtalálható a táborral kapcsolatban, hogyha esetleg valaki még úgy döntene, hogy jelentkezne. Kicsit azért tekintsünk még előre akkor a következő időszakra, 2026-27-es időszakra milyen tervek vannak, milyen célok, ha már lehet ezekről beszélni.
3: Nekünk nagy terveink vannak. Voltak fejlesztési tervek is, reméljük, hogy ezek is beindulnak. Egy futósáv építése volt tervben, ami 2021-re a polgármester úrral egyeztetve elindultak a szervezési dolgok. Reméljük, hogy ez talán meg tud majd valósulni valamilyen formában. Ha ez sikerül, akkor az egy óriási előrelépés lenne számunkra, de folytatni szeretnénk a kölyök atlétikával, amit a Pali is mondott. Van konkrét, hogy a Kossuth Lajos Általános Iskolában ott szeptembertől már egy csoport indulni fog. Ugyanígy a Rákóczi, második Rákócziban, illetve a katolikus iskolában ott egy csoportot, ha sikerül összehozunk, ott mind a két intézményvezető pozitívan állt a dologhoz. Itt már csak a szervezési dolgokat kell megtennünk, illetve még ha kilépünk, akkor talán Kakucson is sikerül egy ilyen kisebb csoportot létrehozni, mert ott is került oda egy olyan kolléganő, aki foglalkozik az alsós korosztállyal, atlétikával, és ő vele, talán sikerül vele is megállapodnunk.
1: Versenyek tekintetében milyen célok vannak, hogy milyen tervek?
3: Hát a
2: versenyek az U14-es, U16-os korosztálynak szeptember-októberben lesznek majd az országos bajnokságai, úgyhogy velük azért majd augusztusban szeretnék elkezdeni majd a felkészülést. Tavaly nagyon jól sikerült felépíteni egészen augusztustól kezdve a felkészülésünket az idei évre. Ez látszódik a rengeteg egyéni csúcs döntésen és a hatalmas nevezés számokon is. Ezt szeretnénk ugyanúgy folytatni. Hát van titkon reményünk abban, hogy az U15-ös, 16-os OB-n egy dobogónk össze fog jönni, de ha nem, akkor se leszünk csalódottak. Tehát senkire nem akarunk terhet tenni, de reméljük össze fog jönni.
1: Várjuk akkor az eredményeket, és természetesen a további versenyekről majd időnként beszámolunk itt a 93.4-en. Köszönjük szépen, hogy bejöttetek hozzánk. Jó nyarat, jó pihenést kívánunk nektek.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük, és mi is a hallgatóknak jó nyarat kívánunk.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Tessék,
5: itt a reklám.
6: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin Bútor Áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
7: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
8: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
9: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
10: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
9: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
10: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
9: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
10: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
9: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
11: 93.4
12: Rádiódabas.
13: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sportösszefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: A Sporthétfő már is folytatódik tovább, és a Dabasi Modellező Sportegyesületről fogunk beszámolni, legalábbis a velük történt eseményekről a folytatásban. Erős Mihály foglalja össze az elmúlt hetek eseményeit.
2: Szép jó napot kívánok mindenkinek, a Dabas Rádió hallgatóit üdvözlöm. Beszámolom a Dabasi Modellező Sportegyesület ez évi versenyeire. Elég kurta, rövid, mert nagyon sok verseny elmaradt megint, de viszont pár rangos verseny, úgynevezett világkupa forduló, az meg volt tartva. Nem nagyon tudják csúsztatni, ezeket az időket meg kell tartani. Ez azt jelenti, hogy minden országban két világkupa forduló versenyt lehet tartani, aminek az eredménye is különböző számtani bonyodalom, hogy ki hanyadik helyen volt, hányan voltak a startolón. Így van rangsorolva, és így jön ki majd év végén világkupa, aki benevezett, részt vett valamennyi versenyen. Minden úgy sem tud, azért van így szétszórva a világba, hogy mindenki azért tudjon érvényesülni. Mi dabasiak kihasználtuk ezt a világkupa fordulót, március hónapban kezdtük az úgynevezett Herent kupával, ami az első világkupa forduló szokott lenni Magyarországon. A második, mert minden ország ugye két versenyt rendezhet, a második verseny az már később van, de viszont nincs hozzá terület. Ezért Nagy Szalontára, Romániába van kihelyezve az a verseny. Folyamatosan a nagy versenyek most már mindig Nagy Szalontán vannak megrendezve, nagy a hely. Igaz, hogy kellemetlen az út oda, de a terep viszont megfelel nagyra modellezők számára. Az idei fontosabb verseny, amiről épp még meleg a hír, hogy június 20-án és 21-én voltunk Nagy Szalontán két felnőtt kis ifi versenyzővel szabadon repülő kategóriába, ami azt jelenti, hogy hát Hargita Kupa című versenyen vettek részt, 51 résztvevővel, Kovács Gergő 37. lett, Erős Mihály 44. Ifjúsági vagy serdülő korú versenyzők, ott nem volt nagy tolongás, mindössze 4 voltak, ebből 2 magyar, 1 ukrán és 1 román versenyző volt. Ezek közül második lett Kucsák Julianna, nem elhanyagolható 586 másodperc eredménnyel, a maximum az 630, így mellesleg megjegyezve, és utána őt Kucsák Otto követte 550 másodperccel. Következő verseny szintén a időpont és hely miatt Spanyolország tartott igényt erre a területre, és mivel egymás után követte, azon is ugye részt vettünk, és itt 45 felnőtt versenyző volt, ebből a 45-ből 16. lett Erős Mihály, 37. Kovács Gergő. Ez a nap igen hosszúra sikerült, már reggel 8 órás kezdés, majd este 9:30 lett vége, addig ott azon a szép napsütéses vidéken, hát bizony melegedtünk. Az eredmények tulajdonképpen nem elhanyagolhatók. Spanyol versenyen a 45 versenyzőből 24 teljesítették a maximumot, utána ők döntöztek. Ez a döntő azt jelenti, hogy ki kell várni egy termékmentes időt, hiába végeztünk délután 3 órakor, és ebbe a termékmentes időbe kell újabb startot megtenni, aminek az az érdekessége, hogy már technika segítségével van, ugyanis van a gépekben egy kis kütyű, ami megmutatja, hogy mikor, milyen magasan járt a gép. És úgy van, hogy megvan adva egy normál idő, amit körülbelül mindenki megrepít, azt az időpontot veszik figyelembe 2 percnél vagy 3 percnél, ezt mindig a bírók döntik el, és hogy akkor milyen magasan volt a gép. És akinek magasabban volt, hát ugye az nyert, ezzel megelőzik azt, hogy a gépek késő esti órákban ne menjenek el olyan iszonyú távolságra, mert hát azért vissza is kell hozni, meg hát az már nagyon megnehezíti a versenyt. A versenyen a két felnőtt az nem egyenlő tempót tudtak diktálni. Voltak technikai nehézségek is. A gyerekek azok viszont ott nem a technikai nehézség volt különösen, hanem sok volt nekik a meleg, de viszont tartották ebbe a négyes mezőnybe helyüket. Annyi, hogy cserétek, hogy nem Julianna lett a második, hanem Otto. Így értek el olyan eredményt, hogy ezeket szép serlegekkel jutalmazta a rendezőség. Mi az eredményeknek kivált kép örültünk, mert nem törtünk modellt, nem veszítettünk el modellt. Ez köszönhető a régóta tervezett, már meg igényelt, hogy GPS megvan, beizemeltük, és ennek segítségével minden helyzetben megtaláltuk a modelleket. Következő versenyünk legközelebb az majd Kabán lesz, Ludányi István emlékverseny. Augusztus 15-én az F1 A, B, C, Q országos bajnokság. Ezek kategóriák, hogy F1 szabadon repülő, A vitorlázó, B gumis, C mechanikus, Q elektromos. Országos bajnokság lesz Kabán. Majd másnap meg a Ludányi emlékverseny. Erre is készülünk. Reméljük, hogy hát nem fog olyan meleg lenni, mint ahogy most. Köszönöm szépen a figyelmüket, sok sikert mindenkinek. Mi is izgulunk nagyon.

0: Rádió Dabas az otthon hangja, Kim Brown és másfelől közösen Mason itt szólt itt a 93.4-en. Ezzel el is értünk az óra végéhez, de a következő órában is várunk még benneteket sporttal, és már ütvözzük egy kis kulturális programmal, hiszen Újhartyánra fogunk majd ellátogatni, és a Városnapról lesz szó, illetve egy túrát is ajánlunk majd a figyelmetekbe a hírek után.
1: Sporthétfő, a Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
5: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
6: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
7: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
6: Minden, ami vas.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Pontosan 10 óra van, már is mondom a legfrissebb közlekedési infokat. Az útinform tájékoztat bennünket arról, hogy erős a forgalom az M1-es autópálya mindkét oldalán, Bicske és az N0-es autót között szakaszos lassulás, illetve időszakos torlódás tapasztalható. Illetve a hőségriadalom miatt a mai napon is fokozottan figyeljetek arra, hogy ha hosszabb útra indultok, akkor csak elegendő üzemanyaggal tegyétek ezt. Legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Ha valamilyen betegségben szenved bárki is, akár az utasok, akár a vezető között, akkor mindig legyen ott a megfelelő mennyiségű gyógyszer, hogyha hosszabb megállása kellene felkészülni.
9: Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. A vasúti közlekedésben is fennakadásokat okoz a rendkívüli meleg. Egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
10: Nachrichten,
11: Novel,
10: Noticias,
11: Novinky,
10: News.
11: Magyarul és érthetően
10: hírek.
9: Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. Azokon a szakaszokon, ahol felmerülhetnek pályahibák, a magas színhőmérséklet miatt sebességkorlátozásokat vezettek be. Jellemzően 20 km/h csökkentették a megengedett maximális sebességet. Jelenleg is több vasútvonalon van ilyen korlátozás. Ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak. Bővebb információ a MÁV csoport honlapján olvasható. A vasútársaság a forgalmas állomásokon vízosztással és párakapukkal is segít az utasoknak. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli vevőáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategóriá van a csomagban. A fizetendő vám a vevőáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infovonalon is lehet tájékoztatást kérni. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, hogy 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig érhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tisza tavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbortozók miatt vezették be az intézkedést. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhője lehet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord. A legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
11: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: Folytatódik tovább a délelőtt itt a 93.4-en, és a folytatásban majd Újhartyánra fogunk ellátogatni, és a városnapról lesz szó, valamint egy túrát is a figyelmetekbe ajánlunk.
11: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
11: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Folytatódik tovább a Sporthétfő itt a 93.4-en, és maradunk egy kicsit a sport mellett is, de kiegészül majd a beszélgetésünk kultúrával, illetve hát sok minden mással is, mert hogy a folytatásban az újharcjáni városnapról fogunk beszélgetni, és hát kivételesen itt azért külön programok is kapcsolódnak majd az idejében hozzá, úgyhogy majd ezekről is beszélgetünk. Horváth Levente és Surman Csaba újharcján város polgármester a vendég, amit köszöntek is a műsorban. Sziasztok!
2: Szia. Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, meg a nézőket, különös tekintettel az újharcjániakat.
1: Na hát akkor az újharcjáni városnapról fogunk beszélgetni, hogy azt már felkonferáltam. Talán kezdjük is ezzel a beszélgetést, hogy pontosan mire is készültök. Ugye most július 4-én lesz ez az városnap, és hát egész napos programokkal várjátok majd, de nem csak az újharcjániakat, hanem a környéken élőket is.
2: Természetesen így van. Ugye több év szünet után kerül ismét megrendezésre a városnap újharcjánon. Ugye amikor arról döntöttünk, hogy ezt megcsináljuk, megrendezzük, akkor nem egyszerűen egy rendezvényt szerettünk volna visszahozni a város életébe. A célunk az volt, hogy legyen egy nap, ami rólunk, újharcjánról szól, újharcjániakról, egy olyan közösségi ünnep, ahol találkozhatunk, beszélgethetünk, együtt szórakozhatunk, és büszkék lehetünk mindarra, amit közösen létrehoztunk. És ezért különösen fontos számunkra, hogy a színpadon helyi újharcjáni fellépők, újharcjáni származású, újharcjáni kötődésű fellépők lesznek. De egy picit családiasabb lesz, mint a régen megszokott újharcjáni városnapok, de azt gondolom, hogy olyan tehetségek vannak újharcjánon, hogy kiválóan alkalmasak arra, hogy egy városnapon tudják szórakoztatni a közönséget. Tehát olyan emberek, akik innen indultak az életük egy szakaszában, ehhez a közösséghez tartoztak, és a tehetségükkel, munkájukkal országos ismertségre is szertettek, tehát lesznek ilyen fellépők is. És szeretnénk megmutatni a fiataloknak, hogy a kitartás, a szorgalom és a tehetség egy kisvárosból indulva is messzire vezethet. Hogy újharcján nem csak egy lakóhely, hanem egy olyan közösség, amely értékeket ad, amire érdemes odafigyelni, és érdemes büszkének lenni erre.
1: Hogyha a fellépőket ki kellene emelni, vagy közülük esetleg valakit kiemelni, akkor kit említenél meg?
2: Hát én ezt úgy mondanám konkrétan is, hogy tehát szombaton lesz a városnap, 2 a Friday Band fog fellépni, ebben az együttesben újharcjáni tagok is vannak természetesen, 3:15 Tóth Sárközi Barbara és Tóth Rihád gyermekkoncertet ad, itt fel fognak lépni közben a újharcjáni Német Nemzetiségi Általános Iskolának az énekkara, 16-15-17-ig kicsit egy sportosabb, a körszínpadon fognak fellépni, a Vision Hip Hop Tánciskola, az Amazon Majorett csoport, és Tóth Ákos egy freestyle általános iskolának az énekkara. 16-15-17-ig kicsit egy sportosabb, a körszínpadon fognak fellépni, a Vision Hip Hop Tánciskola,

0: Kata fog koncertet tartani. 9 órakor a Presszó Band fog egy utcabállal, körülbelül 11:30-ig, és akkor 11:30-kor hajnalig fog fellépni DJ Blyde, ő zárja az estét.
1: Akkor színes programokkal készültök az idei évre, és hát talán az már ennyi több lesz, hogy már az időjárás is alkalmas lesz tényleg egy ilyen közösségi napra, hiszen már nem lesz az a nagyon meleg, de hát nem csak a színpadon lesznek programok, hanem ugye említsük meg, hogy például street food bemutató, vagy egy Ízek utcájával is készültök.
0: Ugye azt találtuk ki, hogy a Béla Gödör mellett van a Homok utca, a Homok utca lezárásra kerül, és ott fognak felállításra kerülni tehát az ételesek, a sörösök, a borosok, és végig egy nagy, hogy hosszú padsort fogunk oda tenni, és ez lesz az Ízek utcája, itt lehet majd fogyasztani minden finomságot. És még ami nagyon fontos, hogy ugye hogy egész nap különböző attrakciókkal készülünk, a kicsiknek, a nagyoknak is lesz kisméretű ugráróvár, nagyméretű ugráróvár, óriás csúszdával, lesz VR sátora, a nagyobbaknak lesz 3D karika, ide a bátrabb fiatalokat fogjuk majd várni, hogy ezt kipróbálják, lesz természetesen arcvestés, kézműves foglalkozás, el fog készülni addigra a játszótér a Béla Gödörben, már felállításra kerültek a játékelemek, de még az eséstér kialakítása az történik, de péntek estére el fog készülni. Hát ez az ígéret, de ezt fogják is teljesíteni a kivitelezők. Körhinta lesz, láncos hinta lesz még felállítva a fiataloknak, és lesz egy játszóház is, egy kitelepült játszóház, úgyhogy egész nap minden korosztálynak lesz kikapcsolódási lehetőség.
1: És hát említettem a beszélgetés elején, hogy lesznek majd különleges programok is. Az egyik ilyen talán az, hogy a büntetés végrehajtás is képviselteti magát majd ezen a rendezvényen. Kicsit közelebb hozzák a kilátogatókhoz, hogyha jól gondolom az ők működésüket, kicsit betekintést nyerhetünk majd az ő munkájukba.
0: Hát igen, megkerestek engem, és első hallásra egy kicsit extrémnek tűnt a kérés. Aztán úgy átgondolva azt gondolom, hogy ez egy érdekes színfoltja lehet ennek az eseménynek. Itt installációk fognak kihelyezésre kerülni, illetve lesz egy kutyás bemutató, ahol az elkapást fogják bemutatni a büntetés végrehajtásnak a dolgozói. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy látványos, érdekes színfoltja lesz a Városnapnak.
1: És egy másik program is kapcsolódik majd ehhez, erről már Leventével fogunk beszélgetni, mert hogy egy teljesítmény túra is elindul, aminek majd a célállomása, illetve az utolsó etapja lesz a maga a Városnap.
2: Igen, igen, tehát tulajdonképpen röviden Horváth Levente vagyok, ugye a Stabilis Sport Egyesületnek az alapítója, megálmodója, elnöke, és 10 évvel ezelőtt kaptam egy megkeresést Újhartyánból, a Sportolyhatlábon egyesülettől, akik együttműködve elkezdtünk szervezni, úgymond a környéken szélesítő eseménysorozatot, és mondhatni, hogy ez 10 éve most már működik. 10 évvel ezelőtt kis kisebb távokkal kezdtük, tehát most csak egy röviden 10-20-30 kilométerekkel, majd ez kiemelkedett 60-100-120 kilométerre, és mivel ugye 10 éve csináljuk ezeket az eseményeket, megpróbáljuk ezt úgy kiemelni, hogy egy kicsit átvinni az extremitásba, tehát itt lesznek továbbá 180-200-240 és 300 kilométeres teljesítések. Nyilván a 300 kilométer az egy extrém, tehát nyilván nem fognak rajta úgymond tömegek elindulni, viszont akik elindulnak, azok az emberek, akik ezt remélhetőleg tudják is teljesíteni, és büszkék lehetnek rá, hogyha teljesítik. Többek között ugye itt vannak azért olyan nevek is, akik már akár 1600 kilométert is gyalogoltak, és akár a világot maguk mögé utasították. Meleg van, de ettől független ugye éppen ez a kihívás benne. Tehát itt tudjuk azt, hogy a nyári meleg ugye az kőkemény sportolókat is vonz, tehát hogy ugye nem csak a jó időben, hanem a legmelegebben is megcsinálják ezeket az eseményeket, illetve ugyanezen embereknek, a részvevőknek a kérésére meg szoktuk szervezni a leghidegebbe is, tehát télen. Tehát most például a téli eseményünk az mínusz 13 fok volt éjszaka, amikor például a tábort elkezdtük építeni, de most ugye visszatérve a mostani nyári eseményekre, ez ugye úgy épül fel, hogy nyilván a fő események azok a szombati napon fognak történni, amikor a városnapok is lesznek, akkor indulnak ugye a kisebb távok 100 km, 120 km-ig bezárólag, viszont a nagyobb távok azok már csütörtök reggel elindulnak, és ugye hát nagyjából ugye úgy állapított, úgy

0: Úgy alakítottuk ki a frissítőpontokat, hogy azért a frissítőpontokon ugye lesz élőerős frissítés emberekkel, akik ugye mindig fogják várni őket. Ez nagyjából ugye úgy néz ki a 300 kilométer, hogy van egy 120 kilométeres kör, ami egyszer egyik irányba, másszor másik irányba, vagy egy 60 kilométeres kör. Ezt azért így alakítottuk ki, hogy amikor visszajönnek ugye egy-egy kör után, akkor ugye itt a polgármester jóváhagyásával ugye kaptunk szállási, zuhanyzási lehetőséget, tudnak frissíteni, esetleg egy pár órát aludni, hogy tovább induljanak a következő körre. Így érdekességképpen mondom, hogy aki esetleg egy kicsit számolgatni akar, szeretne, az nagyjából ki tudja számolni, hogy 80 órát adunk 300 kilométernek a teljesítésére. Ezen belül, hogyha ő belepihen, belefut, bármilyen utamódon tudja teljesíteni, mi azt elfogadjuk. Tulajdonképpen kerékpárral, lóval esetlegesen gyalog és futva teljesíthetik a részvevők ezeket a túráinkat, és mondhatni azt, hogy rengeteg visszatérő részvevőnk van. A díjazás tulajdonképpen nem csak mondhatni azt, hogy megcsináltad, ügyes vagy, hanem ugye mindenkinek érmet adunk. Az érem az egyedi, azt nem is nagyon láttam más eseményeken az országban, tehát üvegérem az, ami az adott táv ugye fel van rá karcolva, hogy vagyis lézerezve, hogy milyen távot teljesítenek, és ugye ezt az évegérmet ugye gyűjtik évről évre, és vannak tényleg olyanok, akik az elmúlt 10 évben szinte minden eseményünkén itt voltak, és jelen voltak. Ugye ezt emeljük ki azzal, amit a polgármester úr már megjegyzett, a Büntetés Végrehajtási Intézet dolgozói régóta járnak hozzánk, és ebből kerekedett ki a gondolat, hogy őket bevonjuk ugye a programba, hogy nem csak mint részvevők, hanem ugye az eseménynek a színfoltjai is lehetnek, ezáltal ugye ki fognak vonulni bemutatósátorra, idézőjesen bemutató zárkával, felszerelésekkel, ruházattal, lesz egy úgymond köznyelven fogalmazunk, hogy egy kommandos bemutató, lesz ugye a kutyás bemutató, illetve a Büntetés Végrehajtási Intézet dolgozói között ugye megkérdettünk egy olyan vándorkupának nevezett sorozatot, amellyel a különböző intézmények egymás között versenyezhetnek. Tehát ezáltal most per pillanat, amit látok, jelentkeztek például a Sopron-Pöhidei intézményből, Balassagyarmati intézményből, Vácról, ugye budapesti IMEI intézetből, gyűjtőből, tehát ugye különböző intézetek ezt így egymás között is ugye próbálják versengeni. Nyilván kell úgy gondolom a kihívás is, illetve az, hogy az egészséges életmód, az egészséges mozgást ugye valamilyen szinten belevigyük az emberek életébe. Ez egy olyan sport, amit ugye a fiatal kortól elkezd az egész időség, csak például egy tegnapi eseményemen 86 éves volt a legidősebb versenyző, és nem a legkisebb távol indult. Uh-huh. Tehát mondhatni azt, hogy ilyen általában ilyen 3-4-5 éves kortól már a gyerekektől elkezdve az idősebb versenyzőkig, ugye ez mondhatni azt, hogy sokaknak egy egészségügyi séta. Tehát ezért mondhatni azt, hogy nagyon sokan vannak tényleg nyugdíjkorhatár fölött is, akik eljönnek hozzánk. Itt nyilván adunk egy olyan szintidőt, mert azért valamilyen utó módon be kell érni a versenyzőknek, tehát nem lehetünk hetekig ott a helyszínen, de adunk egy olyan szintidőt, ami teljesíthetővé teszi az idősebbek számára is, és a gyerekek számára is ilyen eseményeket, és ugye az adott szintidőn belül kell beérkezni hozzánk. Ezeket az eseményeket ugye mi térképet, itinert adunk az indulóknak, illetve csípes időmérést a hétvégi eseményre. Ugye van, aki a térképet olvassa, van, aki a leírást olvassa, viszont mivel az elmúlt mondhatni azt, hogy 6-8-10 évben már kiment a divatból a szalagozás, ebből kifolyólag most már GPS trackeket csinálunk, tehát tulajdonképpen a telefonjára föl tudja tölteni a versenyző az adott távot, amelyre nevezett és amelyen elindul, és tulajdonképpen a telefon bármikor segítségül tudja venni, hogy éppen jó helyen jár-e, vagy nem jó helyen. Ettől függetlenül ugye nyilván elnézhetik, lehetnek eltévedni, de a telefonszámunk rajta van az itineren, tehát hogyha bárhol bárki eltéved, tud bennünk keresni, segítünk. Volt olyan is, akiért ki kellett mennünk, mert tényleg meleg volt, cukros volt, nem úgy készült, előfordul. Nyilván segítünk, meg támogattunk mindenben mindenkit, és ugye hát tulajdonképpen ezt az eseményt így, hogy összehoztuk a városnapokkal, reméljük, hogy színesítjük egymás programját.
1: 10-20 kilométeres távokat említettél, nyilván azt nagyjából el tudjuk képzelni, hogy az merre felé haladhat, de itt azért szóba került ugye, hosszabb táv, 180-200 kilométer, és ugye a 300 kilométeres táv. Ez milyen útvonalakat érint, vagy ha így nagyjából?
0: Tehát tulajdonképpen ugye a központból indulunk Újhatyából, a Bélagödörmerről. Most azt mondom, hogy így nagyjából a 120 kilométeres kör az úgy néz ki, hogy elmegyünk a Dunatisza csatornán Ócsáig, Ócsaskanzennél, tulajdonképpen ugye elmegyünk addig, onnantól fogva jön a visszaforduló, Vasad, Csévharaszt, Pótharaszti templomdom, majd az ország közepe emlékműhöz megérkezünk. A 100 kilométerig visszafordul Újhatyán felé, míg a 120 kilométer elmegy, tesz meg egy 20 kilométeres kört, és mint frissítőpontként újra visszaérkezik az ország közepe emlékműhöz, és ezt követően jön vissza Újhatyára. Majd ugye, amikor megérkeznek, akkor ugye tudnak frissíteni, zuhanyozni, kapnak melegételt, tudnak egy kicsit rendbeszedni magukat, és ugye tudnak indulni a következő körre. Hát nyilván ugye ezt tudni kell, hogy itt azért az időjárás az bármilyen lehet. Lehet eső, lehet meleg, tehát ugye eleve úgy készülnek. Illetve, ami még fontos, hogy a nagyobb távok esetében depózást biztosítunk. A depózást röviden annyit jelent, hogyha ő szállítja otthon magának a csomagot, hogy mi az, amit szeretne esetlegesen elvitetni adott pontokra, azt mi természetesen, mint szervezők kiszállítjuk az adott pontra, és amikor ő odaér, akkor abból akár átöltözni, akár cipőt váltani, frissíteni, vagy egyéb géleket használni, azokat ugye fel tudja használni, és nyilván a csomagját visszahozzuk, ugye mire beérkezik. Ez is egy segítség ugye ebben a melegben, hogy nem kell mindent magával vinni, hanem esetlegesen depózással megoldható az, hogy menet közben egy plusz frissítésként olyan dolgokat is vigyen magával, amit esetlegesen nem kap, vagy csak ő fogyaszt, például lisztérzékeny, és nem ehet olyan kenyeret, amit mi adunk, stb. Tehát ugye ezeket ugye így kimeljük. Nyilván a folyadékot ugye próbáljuk pótolni. Nagyon melegre való tekintettel kívánják a sósat. Tehát ezt ugye esetleg ropival, mogyoróval szoktuk megoldani. Az éjszakai szakaszokon ugye nagyon sokan ugye kívánják a kávét, tehát ezt is megoldjuk, tehát kávét is adunk. Menet közben ugye nyilván azért a melegre való tekintettel nehéz megoldani a hűtési dolgokat, de folyamatosan szállítunk a frissítő pontokra olyan dolgokat, amik esetlegesen ezt a meleget enyhítik. Továbbá, ami még nagy sikert aratott, és mondhatni, hogy lassan már el is várják a versenyzők, hogy dinnyét, hideg dinnyét szoktunk vinni, annál jobb nincs. Tehát ebbe a melegbe azt szeretik a legjobban, az ilyen pontjainkat.
1: Még egy fontos dologról nem beszéltünk, hogy aki részt szeretne venni, hogyan tud jelentkezni. Ugye itt említetted, hogy a hosszabb túrák már előbb elindulnak, nyilván ugye a rövidebbekre gondolom, akkor szombaton is lehet jelentkezni, de pontosan hol?
0: Így van, tehát tulajdonképpen mondhatni azt, hogy a Bélagödörnél fel lesz állítva egy kapunk, amin ugye rajta lesz az ország közepe felirat, és ugye onnantól pedig kitáblázunk, ott leszünk egy 100-150 méteren belül, és mondhatni azt, hogy ugye attól függetlenül, hogy az előjelentkezés lezárult, ez nem jelent problémát, mert jelentkezés nélkül is, aki éppen nem tudja még, hogy ráér-e vagy nem ér rá, de mégiscsak úgy dönt, hogy eljönne, tehát a helyszíni neveléssel is lehet indulni, lehet rajtolni, tehát ugyanúgy el tudjuk fogadni, ugyanúgy emléklappal minden egyébben díjazzuk a részvevőket. A helyszínen is ugye sokan úgy vannak vele, hogy a teljesítmény túráknál általában ugye ezt még kiemelem, hogy a szint az ugye elég nagy akadálya szokott lenni egyes teljesítmény túráknak, hogy van benne egy-egy túrában 2-3000-4000 méter szint, itt azért hozzáteszem, hogy a 120 km-en az Alföldre való tekintettel van 250 méter szintünk, szint emelkedés. Tehát mondhatni azt, hogy van, akinek ez jó, van, akinek nem. Azt azért tudni kell, hogy ugye mivel Alföld, ezért az izom az egysíkúan mozog. És ugye azért másképp kell ugye ezt is kezelni, mint hogyha egy hegyes terepen megy az ember. Ettől független azért sok szakasz ugye erdőn keresztül megy, és ugye amit fontos is tudni kell, hogy a jelzett turista utakon mennek. Tehát mondhatni azt, hogy nem csak úgy mennek a nagyvilágba, hanem mind jelzett turista utakon jelöltük ki az útvonalat, ezekhez a nefag, az erdészetek, különböző erdészeket érint, ezeket mind megkerestük és hozzájárultak ezekhez az eseményekhez, és így erőre és utólag is köszönjük nekik.
1: Köszönjük szépen mi is akkor az invitálást, tehát ez volt a sport része, a túra része a hétvégi programnak, és akkor a polgármester úrhoz fordulok ismét, hogy így a beszélgetés végez közeledve a technikai infokat foglaljuk össze még egyszer, mi az, amit tudni kell hát kezdésről, a helyszínekről, stb.
2: Annyit mindenképpen kihangsúlyoznák, ugye, hogy még egyszer, hogy szombaton, maga a városnap az 2 órakor kezdődik, ugye egyrészt a Béla Gödörben, a mellette lévő utcában, illetve egész a volt falu központnak a főteréig ki fog húzódni ennek a helyszíne. Nagyon fontos információ, hogy ingyenes a rendezvény, sőt minden játékelem használata ingyenes lesz, beleértve a körhintát és a láncos hintát, illetve ezeket a korábban felsorolt játékokat. Egyedül az ételért, italért kell fizetni majd az érkezőknek, hogy sok szeretettel várunk mindenkit. Szerintem egy izgalmas, érdekes nap lesz a szombat biztosan.
1: Szombaton tehát július 4-én Újhartyáni Városnap, úgyhogy várunk mindenkit ott. A részletes programokért pedig keressétek a közösségi felületeket, ahol megtalálható a teljes program. Köszönjük szépen a tájékoztatást!
2: Köszönjük a lehetőséget!
0: Köszönjük!

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Ha strandon vagy, ha útközben, ha pálma

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sportösszefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Ez volt a mai Sporthétfő a 93.4-en. A mai beszélgetéseinket este 6 és 7 között, valamint holnap 5 és 6 óra között hallgathatjátok újra, illetve egyéb sporteseményeinkről, ami a vételkörzet érinti. A nap folyamán többször is beszámolunk a sporthírekből, úgyhogy ezt is érdemes követnetek. A folytatásban megyünk tovább hamarosan a délibábbal, de még érkezem a menőajánlóval, illetve már kint van napi kérdésünk is a Rádió Dabas Facebook oldalán. Méghozzá arra vagyunk kíváncsiak, hogy ti ebben a nagy hőségben milyen szomjoltóra esküsztök, hiszen ugye van, aki a jéghideg csapvízre, van, aki egy meleg teára, aztán például ott van az uborkás ital, meg a különféle gyömbéres tonik például, és lehet hosszasan sorolni ezeket. Nos, arra vagyunk ma kíváncsiak, hogy nektek mi az igazi szomjoltótok. Osszatok meg velünk a Rádió Dabas Facebook oldalán. A folytatásban pedig már is érkezik a narkotik.
2: The month it all began, will you release me with a kiss?

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám. Regionális gasztronómiai körkép.
1: Aktuális menüajánló.
2: 93.4.
3: És a menüajánló első állomása most a Sári ABC, ahol a mai napon lebbencsleves készült. Az álmenüben találtok tejszínes sonkás kukoricás spagettit reszelt sajttal, illetve egészben sült karajt, gyümölcsragúval, burgonyapürével. A napi ajánlatban pedig jutoróval töltött rántott gombafej található jázminrizssel, tartárral, vagy pedig zöldséges csirkemell, mozzarellával besütve, szintén jázminrizssel. Megyünk tovább a Szarvasbangó, bistro és cateringben, ahol toszkán paradicsomlevessel várnak ma benneteket nem is olyan sokára, mozzarellával és bazsalikommal. A klasszikus elmenüjük békönbe tekert fokhagymás parajjal töltött csirkemell, gorgonzola sajtmártással és fűszeres steak burgonyával. A B-menü kenteki csirkemell, párolt rizssel és koleszló salátával. A vegan ajánlatuk görög zöldségragú tésztával és vegán sajttal, még a mentes étel rakott cukini csibehússal, zöldségekkel és vega föllel. A desszert pedig erdei gyümölcsös chia puding. Bármelyiket is választod, a mai napon jó étvágyat!
1: Reklám voltam, viszont hallásra!

0: Rádió Tavas az otthon hangja, Mirai és a Ring Ring Ring című felvétel szólt itt a 93.4-en, és közben megérkezett már Timi is, akivel a délután töltetitek. Szia!
1: Szia Krisztián, köszöntöm a hallgatókat!
0: És a mai napi kérdésünk a Rádió Tavas Facebook oldalán az, így az utolsó órákban, a hőségriadóban, hogy ki mivel próbálja enyhíteni ezt a nagy szomjúságot, amit ugye elő tud idézni ez a forróság, ez a 40 fokos hőmérséklet, mert hát ugye azt mondják a szakemberek, hogy akkor is innunk kell, amikor nem kívánja a szervezet. Nem tudom, te mennyire tudod ezt betartani.
1: Hát én, ez elég nagy probléma, én keveset iszom, de most nagyon, nagyon kívánom, és én a citromos vízre esküszöm. Uh-huh. Nekem az vált be, vagy hát azt kívánom, tehát az üdítőket ilyenkor abszolút nem is kívánom, nincs is otthon nagyon, nem is szoktam inni, úgyhogy most is hát itt egy kis víz, aztán a hűtőbe már bekészítettem délutánra literes nagy vizet, és akkor remélem el is fogy, nem csak elhoztam magammal. És te?
0: Majd csekkolni fogjuk. Hát igazából nekem bármi jöhet, ami hideg. Én egyébként azon vagyok így meglepődve, amikor így azért szokták mondani, hogy azért ebben a meleg időben meleg italt érdemes inni, meleg teát, vagy valamilyen forró italt, mert hogy az talán még jobban tudja oltani a szomjúságot, mint hogyha egy hideg ital után nyúlnánk. Hát lehet, hogy ezt ki kéne próbálni, de egyelőre így szkeptikus vagyok a kérdésben.
1: Igen, hát valószínűleg nem a mai nap lesz az, amikor elkezdjük, ugye? Jól gondolom, nem. Igen, hát nem, azt most nem.
0: Na hát akkor várjuk tőletek is a különféle szomjultó finomságokat. Ugye mi is írtuk, van, aki ugye a csapvízre esküszik, van, aki ugye az említett forró italra, de hát itt vannak mindenféle megoldások. Te is említetted a kovászos uborkából készülő, hát ugye levest is csinálnak belőle, meg ilyen szomjoltót is, meg hát ugye van, aki magát a kovászos uborkának a levét szokta ilyenkor inni, aztán ott vannak a különféle uborkás mentás italok, raktunk ki mi is pár ötletet, úgyhogy várjuk tőletek is a Rádió Dabas Facebook oldalán, szóljatok hozzá a témához, és hát osszunk meg különleges recepteket is, akár hogyha erre van lehetőségetek, én pedig köszönöm a mai figyelmet, a délután tehát Timivel töltetitek majd.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék!
4: Itt a reklám.
3: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: Az útinform tájékoztat arról, hogy továbbra is erős a forgalom az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon, az M0-as autóút és a Biatorbágy közötti szakaszon kisebb lassulásra, torlódásra kell számítani, és a hőségriadó miatt a mai napon is fokozottan figyeljetek arra, hogyha hosszabb útra indultok, akkor csak is elegendő üzemanyaggal tegyétek meg mindezt. Legyen a kocsiban nivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző, arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne fel. Ha valamilyen betegségben szenvedsz, akkor legyen nálad a megfelelő gyógyszer elegendő mennyiségben, hogyha a hosszabb megállásra kényszerülnél.
2: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
6: Fontos határidőkre figyelmeztet az adóhatóság, megjelent a pedagógus béremelésről szóló kormányrendelet, kitart a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
7: Nachrichten,
4: Novel,
7: Noticias,
4: Novinky,
7: News,
4: magyarul és érthetően
7: hírek.
6: A gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Megjelent a pedagógus béremeléstől szóló kormányrendelet. A rendelet szerint a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os emelésen felül további 0,4 százalékponttal emelik meg a pedagógusok bérét. A munkáltatónak emellett január 1-től visszamenőlegesen legalább 0,3 százalékponttal kell megemelnie a fizetésüket. Újabb lépéssel közelebb került az ország az uniós forrásokhoz. Sólyog Tamás köztársasági elnök aláírta az uniós források hazahozataláról szóló törvényt. Magyar Péter miniszterelnök szerint a salátatörvény legfontosabb eleme az integritás hatóság jogköreinek megerősítése. Orbán Anita külügyminiszter 37 külképviselet vezetőjének visszahívását jelentette be. A tárcavezető szerint a döntések egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az új külpolitikai irányok indokolják a személycseréket. A névsort a héten hozzák nyilvánosságra, miután azt a köztársasági elnök jóváhagyta. A minisztérium szerint a cél egy korszerűbb, professzionálisabb diplomáciai hálózat kialakítása. A változások nagyköveteket és főkonzulokat is érintenek. Svájcban ingyen beengedik az időseket a mozikba a hőség elől. Genfben az egyik mozihálózat ingyenes vetítéseket tart napközben a légkondicionált termeikben, ahol minden 65 év feletti jegy nélkül vehet részt. Párizsban alkoholtilalmat rendeltek el a hőség miatt, a kórházak túlterheltek, a mentőket négyszer annyi szívleálláshoz riasztották csütörtökön, mint egy átlagos napon. Ezért nem csak a fogyasztást tiltják be, hanem az alkoholos italok árusítását is. Lenyűgözően részletes felvételeket készített az Európai űrügynökség Euclid űrtávcsöve a tejútrendszer középpontjáról. Mindössze 26 óra alatt több mint 60 millió csillagot sikerült megörökítenie egyetlen óriási mozaik felvételen. A képek nem csak látványosak, a kutatók segítségükkel új exobolygókat fedezhetnek fel, és jobban megérthetik galaxisuk működését. Mi most ebből leginkább a lenyűgöző felvételeket élvezhetjük, a tudományos események pedig a következő évek kutatásaiban hozhatnak áttörést. A programban magyar kutatók is közreműködnek. Általában gyengén felhős napos csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül, a csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északias szelet a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk néhol erős lökések. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Reggel 16-25, napközben 35-42 fok lesz.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. 2026. június 29-e hétfő van. A mai nap a Péterek és a Pálok ünnepelnek. Őket és persze a születésnaposokat is sok szeretettel köszöntjük. 5 perc múlt 11 óra, úgyhogy bele is kezdünk a mai déli bábba. Én Zoltán Timi vagyok, és este 6-ig hozom nektek a legjobb zenéket, még ebben a nagy melegben is. Először itt a déli bábban, aztán majd 3 órától a Hangárban is. Töltsetek velem ezt a délutánt.
4: A 70-es,
7: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
7: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Hol vagy?
1: Otthon.
0: Úton.
1: Munkában.
0: Mindenütt veled van.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Lilibáb támogatója a Vicintüzépkert. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29-361-776.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
5: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
4: Minden, ami vas.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Egy napos bezárással tiltakoztak pénteken a kis benzinkutak a kártalanításuk elmaradása miatt. Több rendelet változott Pilisen, ami a lakosság mindennapjait befolyásolja. Megdőlhet az abszolút meleg rekord.
8: Hírmondó.
9: Rólunk szól.
8: Régiónk hírei.
9: Első kézből.
8: Első kézből.
7: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Egy napos bezárással tiltakoztak pénteken a kis benzinkutak, közöttük az Inárcsi benzinkút is, mert a hatósági árak miatti veszteségeik elviselhetetlen mértékűre duzzadtak, és az előző Fidesz kormány által meghirdetett kárenyhítő támogatást nem kapták meg. Másrészt az ellen is tiltakoztak, hogy bárki egy személyes, korlátlan felhatalmazást kapjon arra, hogy bármikor új hatósági árat vezessen be, ismeretlen okból, ismeretlen mértékben és ismeretlen tartalommal. Hozzátették, hogy a Tisza kormány legújabb törvényjavaslata minden kontroll nélkül azonnal újra bevezethetővé kívánja tenni ezt a káros rendszert. Krenkó Zoltán, az Inárcsi benzinkút tulajdonosa a Hír TV-nek nyilatkozva azt mondta, Inárcsnak is fontos, hogy megmaradjon a családi benzinkút, hiszen a helyiek ismerik őket, minden kapcsolatuk a településen van.
10: 1999 óta üzemeltetjük ezt a benzinkutat, és azóta annyi minden jót, meg annyi kapcsolat teremtődött itt a helyiekkel, ráadásul mi is helyiek vagyunk, itt lakunk, úgyhogy megértik ezeket a dolgokat. Szerintem fontos ennek a településnek is, hogy ez a kútja megmaradjon.
7: Július 1-től módosultak a kerti hulladék égetésére, valamint a köztisztaság fenntartására vonatkozó önkormányzati rendeletek Pilisen, amelyek célja a környezet védelme és a település tisztaságának javítása. Az önkormányzat módosította az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó rendeletét. Az új szabályozás értelmében az égetésre szánt hulladék nem tartalmazhat avart, lombot, friss zöld nyesedéket és lágyszárú növényi maradványokat. A kerti hulladék égetése továbbra is csak szeptember 15-e és május 15-e között engedélyezett, hetente egy alkalommal pénteki napokon. Változott a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet is. Az új előírás szerint az intézmények, kereskedelmi, szórakoztató és vendéglátóipari egységek üzemek, üzlethelyiségek, valamint egyéb elárusítóhelyek használói kötelesek a bejáratok közvetlen megközelítési útvonalán hulladékgyűjtő edényt és cigarettacsiktartót elhelyezni. Emellett saját költségükön gondoskodniuk kell ezek rendszeres ürítéséről és a keletkező hulladék elszállításáról. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a rendeletmódosítások célja a közterületi hulladékszennyezés megelőzése, a településkép javítása, valamint a lakosság és a gazdálkodó szervezetek közös felelősségvállalásának erősítése a tiszta és rendezett környezet fenntartása érdekében.
8: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
9: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
8: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
9: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Budapesten az útepályán versenyeztek az U18-U20-as atléták. Az időjárás nem volt kedves hozzájuk, a nagy hőség, a felhőszakadás és a vizes pálya minden versenyzőt megtépelt, emiatt csak az OB előtti gyakorláson volt a hangsúly. Balázs Emese U18-as súlylökésben magabiztosan bekerült a döntőbe, így volt esélye gyakorolni a forgásos technikát versenyhelyzetben. Az utolsó lökése előtt elérhetőnek tűnt a dobogó, így a régi technikát vette elő, 12,1 méteres lökésével felkerült a második helyre. Farkas Vince a felnőtt mezőnyben távolugrásban bejutott a döntőben, és 619 cm-rel az ötödik helyen végzett. 100 méter síkutásban az esély után rajtolt, így inkább csak edzési jelleggel futott. Borsos Maja szintén a felnőtt mezőnnyel futott 100 méter síkutásban, és 13,5 másodperccel ért a célba a futamában. Lejátszott első felkészülési mérkőzését a Meton FC Dabas a Tiszakécskei LC ellen, akik 3 gólt osztottak ki a csapatnak a játék során. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
7: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél. Napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord, a legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők. Köszönöm a figyelmet!
9: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
8: 93.4 Rádió Dabas.

0: Déli báb támogatója a Vicinitu Zipke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
1: 93.4 Rádió Dabas. 2 perc múlva dél, és mi folytatjuk is a mai déli bábunkat, de előtte most közlekedünk kicsit. Erős a forgalom Inárcson, a Lengyel Rezső utcában és az M5-ös autópályán is, Kecskemét térségében a Budapest felé vezető oldalon. Az útinform pedig arra kér mindenkit, hogy a hőségriadó miatt a mai napon is fokozottan figyeljünk arra, hogy hosszabb útra elegendő üzemanyaggal induljunk, és legyen a kocsiban mindig ivóvíz, ha a torlódás alakulna ki. Vigyázzatok az utakon!
2: Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon. Hazánk is csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon, ugyanis feloldhatják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásának titkosítását. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kormány már hivatalosan kezdeményezte ezt, de ehhez a kínai fél beleegyezése is szükséges. A vasútvonal szinte teljesen elkészült, a tehervonatok már közlekednek rajta, a személyszállítás indulásához azonban még zajlik a biztonsági rendszer tesztelése. Ha minden a tervek szerint halad, az utasok is hamarosan használhatják a vonalat. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél ma és holnap. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél. A készenléti és készültségi szolgálatok ugyanakkor a megszokott módon végzik a munkájukat. A NAV-nál a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamosenergia ellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésében arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takaréskoskodjanak az energiával. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhője lehet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord. A legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
1: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. Egy perc elmúlt dél, úgyhogy robogunk is tovább a Déli Báb második órájával, amiben hozom nektek például a Coldplay-t, és itt lesz velünk Rácz Gergő is, de hamarosan azt is kiderítjük, hogy kinek mit tartogatnak már a csillagok.
4: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.
0: A Déli Báb támogatója a Vicinitu Zipke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

0: a zene alfája és omegája.
1: Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
4: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
3: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
4: Ott. Meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
3: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
4: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
3: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
5: 93.4
6: Rádiódabas.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: Ahogy az óra elején ígértem, jöjjenek a csillagok mai üzenetei nektek. Kedves kosok, ma tele leszel energiával, és könnyebben veszed az akadályokat, mint gondolnád. Ha régóta halogatsz egy döntést, most érdemes meghozni, mert a csillagok a bátorságodat támogatják. Bikák, figyeljetek! Egy kellemes beszélgetés vagy váratlan találkozás feldobhatja a napodat. Ne zárkózz el az új lehetőségektől, mert egy apró lépés most sokat jelenthet. Kedves ikrek, ma különösen jól megy a kommunikáció, ezért bátran mondd ki, ami a szívedet nyomja. Könnyen lehet, hogy valaki éppen a te ötletedre vár. Rákjegyű hallgatóink, ma érdemes egy kicsit lassítani és odafigyelni arra, mire van igazán szükséged. Egy nyugodt pillanat többet adhat most, mint egy egész napnyi rohanás. Oroszlánok, ma könnyedén magadra vonhatod a figyelmet, ezért használd ki a kisugárzásodat. Ha hiszel magadban, olyan ajtók is kinyílhatnak előtted, amelyek eddig zárva voltak. Kedves szüzek, a precizitásod ma ismét a segítségedre lesz, de ne akard mindig mindent tökéletesen csinálni. Néha az is elég, ha egyszerűen csak belevágsz. Mérlegek, egy régóta húzódó ügy végre kedvező fordulatot vehet. Hallgass a megérzéseidre, mert most meglepően jó irányba vezetnek. Kedves skorpiók, ma egy őszinte beszélgetés közelebb hozhat valakit hozzád. Ne félj megmutatni az érzéseidet, mert most ezt értékelni is fogják végre. Nyilas jegyűek, kalandvágyad ma új élmények felé terelhet. Egy spontán program vagy váratlan meghívás kellemes meglepetést tartogathat. Kedves bakok, kitartásod lassan, de biztosan meghozza most az eredményét. Este már úgy érezheted, hogy megérte a befektetett energia. Vízöntők, kreatív gondolataid ma sokakat inspirálhatnak. Ne tartsd magadban az ötleteidet, mert könnyen lehet, hogy éppen most találnak nyitott fülekre. Végezetül pedig kedves halak. A mai nap remek alkalom arra, hogy egy kicsit magadra is figyelj. Ha követed a belső hangodat, egy fontos felismeréssel lehetsz ma gazdagabb.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
0: Will Serker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb. Ez reklám volt.

éle. Van itt bent, és csak Isten tudja miért éget. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másért a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Babybáb támogatója a Viccink tüzépkel. Mert jó neked, miért? Hamarosan kiderül.
1: 93.4 Rádió Dabas. A hírek után folytatjuk is a mai déli bábot, de most ránézünk az élőképre. Továbbra is erős a forgalom az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a Budapest felé vezető oldalon. Vigyázzatok az utakon, és mindig tartsatok magatoknál elég folyadékot, hogyha autóba ültök.
2: 2030 környékére megfelelhet Magyarország az euró feltételeinek. Drágább lesz a taxizás a fővárosban, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News.
4: Magyarul és érthetően hírek.
2: A kormány célja, hogy 2030 környékére megfeleljen az euró bevezetéséhez szükséges Maastrichti kritériumoknak, erősítette meg a miniszterelnök, miután az Eurogroup elnökével tárgyalt Budapesten. Magyar Péter hangsúlyozta, ez nem feltétlenül jelenti még a közös európai pénz tényleges bevezetését, ahhoz több feltételnek is teljesülnie kell. Hozzátette, az euró bevezetéséhez nem megszorításokra van szükség, hanem az érkező uniós pénzek jó felhasználására. Drágább lesz 18%-kal augusztustól taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxi rendeletet, amelynek értelmében az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521, a percdíj 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos steptéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája 2023. márciusa óta nem változott. Az emelést a taxis érdekképviseleti szervezetek sürgették. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infóvonalon is lehet tájékoztatást kérni. Keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. A hőség elleni védekezésben fontos szerepe van a jól megtervezett zöld területeknek és a klímát jól tűrő növényeknek. Erre hívta fel a figyelmet a díszkertészek szakmai szervezete. Szerintük a sok beton és aszfalt miatt a városok egyes részei akár 15-20 fokkal is melegebbek lehetnek a környezetüknél, a légkondicionálók pedig tovább melegítik az utcákat. A fák és más növények ezzel szemben természetes módon hűtik a levegőt. Árnyékot adnak, párologtatnak, oxigént termelnek és a port is megkötik. Itthon ritkán látható népművészeti értéket mutat be a Néprajzi Múzeum új kiállítása. Az azerbajdzsáni szőnyegművészet gazdag öröksége és annak kortárs továbbélése tárul a látogatók elé a most megnyílt időszaki tárlaton. A szőnyegek mellett hagyományos textilek, viseletek és ékszerek képviselik a Kaukázus egyik legjelentősebb kulturális hagyományát. Általában gyengén felhős napos csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül, a csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északias szelet a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk néhol erős lökések, zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Reggel 16-25, napközben 35-42 fok lesz.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: 93.4 Rádió Dabas. 2 perccel múlt 13 óra, úgyhogy folytatjuk is tovább a déli bábot. Mivel tombol a kánikula, mindannyian próbáljuk hűvösen tartani az otthonunkat, azonban a szakértők megfogalmaztak 5 gyakori hibát, amit gyakran elkövetünk a nagy igyekezetben. Ezeknek a hibáknak járunk majd utána a mai tudásmorzsákban, úgyhogy ha tehetitek, akkor tartsatok velem ebben az órában is itt az otthon hangján.
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.
0: A Déli Báb támogatója a Viccink tüzépkel. Mert jó neked, miért? Hamarosan kiderül.

0: Zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám. Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
3: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
4: Skoda.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
7: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
6: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
7: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
6: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
7: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
8: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria. Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz. Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
9: 93.4 Rádió Dabas.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor beköszönt a kánikula, mindannyian próbáljuk hűvösen tartani az otthonunkat. Leengedjük a redőnyöket, bekapcsoljuk a ventilátort, és reménykedünk benne, hogy elviselhető lesz a hőség. Csak hogy vannak olyan megszokások, amelyek nemhogy segítenének, hanem akár még ronthatnak is a helyzeten. Most megnézzük azt az 5 leggyakoribb hibát, amit sokan elkövetnek ebben a nyári hőségben.
1: Városi legendák
2: vagy elképesztő tények.
1: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
0: A szakértők első nagy hibának azt tartják, hogy a ventilátort gyakran magunk felé fordítjuk. Bár kellemesebbnek érezzük tőle a levegőt, a szoba ettől nem lesz hűvösebb. Hatékonyabb lehet, ha a ventilátort egy nyitott ablak felé fordítjuk, így kifelé fújja a felgyülemlett meleg levegőt, miközben egy másik ablakon hűvösebb levegő áramolhat be. A második hiba, hogy az órát figyeljük, nem pedig a hőmérőt. Sokan minden este ugyanabban az időpontban nyitják ki az ablakokat. Pedig nem az időpont számít, hanem inkább az, hogy odakint valóban hűvösebb legyen, mint bent. A városokban az aszfalt és a beton még késő este is sugározza a meleget, ezért sokszor csak hajnalban érdemes szellőztetni. A harmadik, hogy túl sokat várunk a függönyöktől. A vastag függöny vagy a belső róló ugyan árnyékol, de közben maga is felmelegszik. Sokkal hatékonyabb a külső árnyékolás, például a redőny vagy a zsalugáter, mert ezek még azelőtt felfogják a napsugarakat, hogy azok felmelegítenék az ablakot. A következő, hogy gyakran megfeledkezünk a tetőablakokról. A tetőtérű lakások különösen gyorsan felmelegszenek. Ha nincs külső redőny, már egy ideiglenes külső árnyékolás vagy fényvisszaverő fólia is segíthet csökkenteni a bejutó hőt. Az ötödik leggyakoribb hiba, hogy túl sokáig használjuk a ventilátort. Ha a levegő hőmérséklete már 36-37 Celsius fok körül van, a ventilátor hatása jelentősen csökken. Ilyenkor inkább fokozhatja a kiszáradást, ezért különösen az időseknek, a kisgyermekeknek és a krónikus betegeknek érdemes óvatosnak lenni. Ha pedig a lakás tartósan 35 fok fölé melegszik, érdemes időnként légkondis helyre, például könyvtárba, moziba vagy bevásárlóközpontba menni. A hőhullámok egyre gyakoribbak, ezért sokat számít, hogy nem megszokásból, hanem tudatosan védekezünk a forróság ellen.

0: Bélibáb támogatója a viccink tüzépkel. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
1: 93.4 Rádió Dabas, már is folytatjuk a délután, de előtte most közlekedünk kicsit. Az M5-ös autópályán a Kecskemét északcsomópontban építési munkákat végeznek. A 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, ami a Budapest felé vezető irányban kisebb lassulást okoz. Vigyázzatok az utakon!
2: Az egészséges emberi szervezetet is megviseli a tartós extrém hőség. Olvadnak a sinek, a vasutat sem kíméli a forróság. Egyelőre nem várható enyhülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News.
4: Magyarul és érthetően hírek.
2: A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteorológus azt mondja, ilyenkor fennáll a hőgota veszélye, ami a legsúlyosabb hőségegyensúlyi zavar. Kiemelte, fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A kormány.hu tájékoztatása szerint a Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. A nagy hőség a vasutat sem kíméli, a MÁV szombat déltől 13 vasútvonalon sebességkorlátozást vezetett be, emiatt az érintett járatokon legalább 5-15 perces késésekre kell számítani. A sinek hőmérséklete az elmúlt napokban helyenként az 56 fokot is elérte, ezért a lassítást a biztonság érdekében van szükség. Ha vonattal indulnak útnak, érdemes indulás előtt ellenőrizni a menetrendet. A magyarok közül már minden hatodik dolgozó ismer valakit, aki a mesterséges intelligencia miatt veszítette el az állását, derül ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint a férfiak egyelőre jóval magabiztosabban használják az AI eszközöket, és több időt is spórolnak velük, mint a nők. A szakértők szerint a mesterséges intelligencia használata egyre inkább versenyelőnyt jelent a munkaerőpiacon, ezért egyre fontosabb, hogy minél többen megtanulják jól használni ezeket az eszközöket. Budapesten készült az év fagylaltja. Aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese a Mikrokozmos kézműves fagyizó Szóle a Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett. Molnár Anna Mária cukrász dicsőségére. A mentes kategóriában a Balatongyöröki Promenád cukrászdából Vadóc Jenő kreációja, a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós törökméz ízű fagyi lett, amelyet szintén a Mikrokozmos fagyizó nagydíjas cukrásza készített. Idén 5 kategóriában 72 fagylaltot neveztek. Már egyetlen bérlet sem kapható az idei jubileumi EFOT-ra. Az 50. fesztivál iránt akkora az érdeklődés, hogy minden bérlet elfogyott. A Velencei-tónál olyan előadók lépnek színpadra, mint Azaria, Bája Lex és a Slep, Halott Pénz, Jude Law, Follow the Flow, Valmar és Tédeni. A nyitónapon pedig egy különleges jubileumi show is várja majd a közönséget Presser Gáborral, Lovasi Andrással, Kis Tibivel és Korda Györggyel. Úgy tűnik, idén is teltházas fesztiválra készülhetnek a szervezők. Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg észak-kelet felül, és elszórtan futó záporzivatar kialakulhat. A Dunántúlon többfelé északira, északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk erős, néhol viharos lökések kísérhetnek. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő. Az Alföldön számíthatunk a legmelegebbre, akár újabb hőmérsékleti rekord születhet.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
1: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. 2 perccel múlt 14 óra, úgyhogy a déli báb 4. órájával folytatjuk a mai délutánt. A jó zenék mellett hamarosan hozok nektek közérdekű infókat. Ági érkezik majd a vételkörzet friss híreivel, Krisztián pedig a sporthírekkel. Tartsatok velünk ebben az órában is.
4: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.
0: A déli báb támogatója a viccink tüzépkel. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

0: értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: 2026. július 11-én és 12-én karbantartási munkák miatt a vonatok menetrendje módosul, Dabas és Lajosmizse között MÁV buszok közlekednek majd. A vonatpótló autóbuszok a vasúti menetjegyek érvényesek, együttes elhelyezés és kerékpárszállítás viszont nem biztosítható. További részleteket a MÁV csoport oldalain olvashattok. Valamint piknik mozi lesz Bugyin a Beleznai Kastélyparkban július 18-án. A vendégvárás este 7 órától kezdődik, fél 9-től pedig a Hogyan tudnék élni nélkül egy című filmet vetítik majd. A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak.
0: A Rádió Dabas. Közérdek.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
4: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
5: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
4: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
5: Ott. Meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
4: De hát a Rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
5: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
4: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
6: 93.4
7: Rádió Dabas.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Átadták Bugyi új iparterületét. Ez a hőség már komoly egészségügyi kockázatot jelent. Kedden is esélyes a hőmérsékleti rekorddöntés.
6: Hírmondó.
7: Rólunk szól.
6: Régiónk hírei.
7: Első kézből.
6: Első kézből.
9: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Átadták Bugyi új iparterületét az Ipari Park utcában. A fejlesztésnek köszönhetően a település korszerű és versenyképes környezetet kínál a helyi, valamint a jövőben betelepülő vállalkozások számára. Az iparterület kialakítása Bugyi településen című TOP Plus projekt záró rendezvényén beszédet mondott dr. Bilisit Zita országgyűlési képviselő és Nagy András Gábor polgármester. A fejlesztés jelentős mérföldkő Bugyi életében, hiszen hosszú távon hozzájárulhat a település gazdasági fejlődéséhez, a vállalkozói környezet modernizálásához, valamint új munkahelyek létrejöttéhez. Az új iparterület célja, hogy vonzó feltételeket biztosítson a befektetők és vállalkozások számára, ezzel erősítve a nagyközség gazdasági versenyképességét. A hőség nem egyszerű kellemetlenség, hanem komoly egészségügyi kockázat. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek, valamint azok, akik rosszul viselik a nagy meleget, fogalmazott Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az extrém forróság ma és holnap tetőzik, a hőmérsékleti maximumok 40 fok fölé emelkednek. A kiszáradás, hősok, hőguta veszélyezteti a legjobban főleg a gyermekeket és az időseket. Vagyon Ákos mentőtechnikust, a Mentők Egyesülete Dabas tagját hallják.
10: Kiszáradás az abban a formában fordulhat elő. Ugye nem győzöm hangsúlyozni, mint ahogy ez már a korábbi években is mindig el lett mondva, hogy hát ugye az idősek, illetve a kisgyerekek kifejezetten ők a ilyen szempontból a legveszélyeztetettebb korosztály. A jelenlegi ajánlás az az, hogy mondjuk az egyre, és akkor kezdem a kisgyerekekkel. Ugye az ajánlás az úgy szól, hogy adott esetben még ugye a szoptatási időszakban is érdemes némi nemű hozzá táplálást alkalmazni. Az időseknél ugye meg belefutunk abba rendszerint, hogy mondjuk a beteg elmondása alapján, vagy a hozzátartozó elmondása alapján, hogy természetesen fogyasztott vizet, és akkor kiderül este 6-kor, hogy a napi vízfogyasztás az mondjuk egy 2 decis pohárra korlátozódott. Hát ugye ez teljes mértékben elégtelen, egyébként még egy téli időszakban is egy teljesen egészséges szervezetnek is, tehát ezért mindenféleképpen oda kell figyelni, érdemes mondjuk egy üvegbe kitölteni, mondjuk 2 literes korabból szépen fogyasztani. Ugye ilyenkor még még a víz mellett. Szokták mondani, hogy a vizet érdemes egy picit, nem nagyon egy picit megsózni, mert ugye ilyenkor a nátrium vesztésünk is fokozott, és hát ezt mindenféleképpen érdemes egyébként helyre pakolni menet közben. A hőkimerülés, illetve a hőguta, azok a kórállapotok, mert ezek kóros állapotnak számítanak, sőt életveszélyes állapotnak számíthatnak, amiket mindenféleképpen el kell, hogy kerüljünk. Mindenhol előfordulhat a meleg következtében bármiféle rosszulét.
6: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
7: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
6: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra. www.radiodabas.hu-ra.
1: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Újabb fantasztikus sikernek örülhetünk a Ferencváros utánpótlásában. Bokros Bertold a Ferencváros U19-es csapatával megnyerte a Magyar Kupát. A döntőben a Budapest Honvéd volt az ellenfél és a Fradi, ezúttal nem bízott semmit a véletlenre, meggyőző jó játékkal 2-1-re nyert meg a finálét a rendes játékidőben. A siker értékét tovább növeli, hogy a zöld-fehérek tavaly még alul maradtak a Győr elleni döntőben, így az akkori ezüstérem idén aranyéremre cserélődött. Ez a győzelem a kitartás, a fejlődés és az egész éves munka méltó jutalma. Maradunk még a labdarúgásnál, hiszen lejátszotta első felkészülési mérkőzését a Monor az Eger ellen, akikkel 1-1-es döntetlent játszottak szombaton. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
9: Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg északkelet felől, és elszórtan futó zápor, zivatar kialakulhat. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő, az Alföldön számíthatunk a legmelegebbre, akár újabb hőmérsékleti rekord születhet. Köszönöm a figyelmet!
7: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
6: 93.4

Június 29-e van, és ma ünnepli 48. születésnapját Nicole Scherzinger, az amerikai énekesnő, akit legtöbben a Pussycat Dolls együttes karizmatikus frontembereként ismertek meg. A világslágerek, mint a Don Cha, a Hush Hush vagy a Buttons mellett szóló előadóként is sikert sikerre halmoz. Az utóbbi években nem csak a zenei életben, hanem televíziós tehetségkutatók zsűri tagjaként és színésznőként is bizonyított, sőt Broadway szereplésével is komoly szakmai sikereket ért el. Idén ráadásul újra összeállt a Pussycat Dolls több tagjával, és ismét színpadra álltak közösen, nagy örömére a rajongóknak. Boldog születésnapot kívánunk Nicole Scherzingernek, és hát akkor mi mással is mehetnék tovább, mint egy Pussycat Dolls számmal. Érkezik a J-Ho, itt az Otthon hangján.

0: go, I got no plans to sleep.
1: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
2: Rádió Davas. Az otthon hangja.

0: A Délibáb támogatója a Vicintu Zipke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Beluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Beluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Láttam, megnyitott végre az új üzlet.
5: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
4: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
5: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
4: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
5: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
3: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a plusz 3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4
1: Rádió Dabas.
0: Órástól a medencébe! Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
7: Telefonszám 29-361-776.
8: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
9: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
8: Minden, ami vas.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
11: 93.4 Rádió Dabas. Ugyan a Délibáb végéhez értünk, de a hírek után folytatjuk is a hangárral a délutánt. Az élőkép legfrissebb adatai szerint erős a forgalom Gyálon, a Somogyi Béla utcában és az M5-ös autópályán is Kecskemét térségében a Pest felé vezető oldalon. Vigyázzatok az utakon!
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
12: Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, a vasúti közlekedésben is fennakadásokat okoz a rendkívüli meleg, egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
13: Nachrichten,
14: Novel,
13: Noticias,
14: Novinky,
13: News,
14: magyarul és érthetően
13: hírek.
12: Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. Azokon a szakaszokon, ahol felmerülhetnek pályahibák, a magas színhőmérséklet miatt sebességkorlátozásokat vezettek be. Jellemzően 20 km/órával csökkentették a megengedett maximális sebességet. Jelenleg is több vasútvonalon van ilyen korlátozás, ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak. Bővebb információ a MÁV csoport honlapján olvasható. A vasútársaság a forgalmas állomásokon vízosztással és párakapukkal is segít az utasoknak. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategóriá van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infovonalon is lehet tájékoztatást kérni. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, hogy 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig érhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbortozók miatt vezették be az intézkedést. Kedden a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szelet főként a Nyugat-Dunántúlon kísérheti élénk néhol erős lökések. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Délután 35-42 fok lesz. Szerdán még mindig sok napsütés várható, de már többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Reggel 17-25, napközben 32-38 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
6: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
11: 93.4 Rádió Dabas. Egy perc elmúlt 15 óra, úgyhogy elérkeztünk a mai hangárunk első órájához. A jó zenék mellett Horányi Tiborral, az Alba Natura civil alapítvány vezetőjével beszélgetek majd a Velencei tó jelenlegi állapotáról, és arról, hogy van-e remény arra, hogy rövidesen megoldódik a tó helyzete. Tartsatok velünk ebben az órában is.
2: A 70-es,
7: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
7: 93.4 Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. A Velencei tó helyzete most az egész országot foglalkoztatja, és bár a vételkörzetünk egy kicsivel messzebb van, szerintem sokakat érdekelhet a hallgatók közül is, hogy mi történik az egy... 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. A Velencei tó helyzete most az egész országot foglalkoztatja, és bár a vételkörzetünk egy kicsivel

0: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Tibor, hát most legyen ez az első kérdés, hogyha valaki most tóhoz megy, mit lát? Tényleg ennyire drámai a helyzet, vagy a képek kicsit csalnak azért?
0: Hát ezen nincs mit szépíteni, igazából ha valaki idejön, akkor a valóságot látja, ezt én azt gondolom, hogy kár eltitkolni. Nagyon furcsán néz ki ez egy olyan helyzet, amit még a sokat látott szakértők is felvont szemöldökkel néznek. Ugye az a mondás, hogy nincs víz a tóban, ez nyilván nem igaz, tehát van még vízünk. Nyilván ez egy alacsony víztest, tehát alacsony az átlag vízmélysége a tónak, másfél méter. Nyilván ebből a vízből, hogyha a jelenlegi állapotot nézzük, akkor az nagyon drámai, nagyon melbevágó. Van víz a tóban, de nagyon kevés, én így szoktam jellemezni.
1: Lehet most ott fürdeni, strandolni?
0: Igen, ez nagyon sok kérdést kapok, ugye egyrészt önkormányzati képviselőként, egyrészt környezetvédelmi szakemberként. Az nagyon fontos, hogy ilyen mendemondák terjengenek, és azt gondolom, hogy ez az egész országra igaz lehet. Ilyen tavak viszonylatában ugye a Balaton, Fertőtó, Velencei-tó, Tatai-tó, tehát bármi olyan fürdőtavunk, ami fürdőse alkalmas. Ugye a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, így hívják NNGKI, neki van egy fürdőtérkép oldala, én mindig onnan tájékozódom. Ott megvannak azok a fürdőhelyek, amik ugye nyilvántartásban vannak véve, és onnan célszerű tájékozódni. Ugye az idei év az csalóka nálunk, mert egyébként azok a fizetős strandok, amik eddig fizetős funkcióban működtek, ami azt jelenti, hogy bizonyos szolgáltatásokat, akár mosdóhasználat, akár vízimentő szolgálat biztosítani kell, ezeket mi most nem kértük be, mert ugye a jelenlegi vízszint nem indokolja, így döntött a testület, tehát ezek díjmentesen használhatóak, és ezeknek most szabad partszakasz státuszuk van. Tehát például nincs vízimentés, kifejezetten a strandon. Tehát összességében a válasz a kérdésedre az az, hogy ezek a hivatalos szervek, tehát a Nemzeti Népegészségügyi Központ, a Vízügyi Igazgatóság, a Magyarországos Horgászszövetség, ezek mind valamilyen időközönként mérik a víznek a minőségét, és jelenleg a Velencei-tó fürdése alkalmas. Az igaz, hogy jelenleg 30 fok fölött vagyunk már bőven, itt is, és egyébként a Balatonnál is. Azért említem, mert az egy sokkal nagyobb víztest, nagyobb az átlagmélység, nehezebben melegszik fel, de mégis 30 fok fölött van. Tehát azt gondolom, hogy minden nap figyelni kell ezeket a figyelmeztetéseket vagy jelzéseket. Most, amit itt el lehet mondani, egy ilyen nagyon furcsa színű a tó, ugye ezek mind természetes tavak, tehát ez nem egy medence, amit karban tartanak, ezek természetes vízfelületek. Egész barnás-sárgás a színe, nagyon kezd besűrűsödni, ami azt jelenti, hogy ez egy sós-szikes tó, ugye, ami egyébként a Fertőtó is, és ahogy elpárolog a víz, van egy mérték, amit mi nézünk, nagyon ugye kettő értéket nézünk a hőmérsékleten kívül, ez a pH, savas vagy lugos. Most ugye 8 fölött vagyunk bizonyos területein a tónak, ami lugos, enyhén lugos, de ez nem okoz semmi problémát. A vezetőképesség az jelen esetben nagyon magas, tehát itt nálunk egy ilyen 9000-es milli Siemens per centimétert mérünk, itt a 9000-es értéket érdemes figyelni, ami már nagyon magas, nagyon sűrűvé teszi a vizet, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag elpárolog a víz, és a sók, szerves anyagok itt maradnak. Egy hétvégi mérés a Fertőtavon, csak hogy legyen viszonyítási alap, az 4100 volt a Fertőtavon, itt 9200 és 10000 körüli értéket mértünk a Velencei-tavon.
1: Ugye sokan azt mondják, hogy, vagy hát olvasható, hogy hát azért a Velencei tó 100-150 évente kiszáradhat, ez normális jelenség. Itt valóban csak az aszályról van szó, vagy azért ennél jóval összetettebb ez a probléma?
0: Ez jóval összetettebb, és szomorúan olvasom ezeket a... Nem is tudom, sokat gondolkodom ezen, hogy ez ilyen önnyugtatás, vagy önámítás, vagy nem is tudom, minek nevezhetem ezt, hogy 100 évente kiszáradnak a tavak, és akkor itt beszélünk ugye a Velencei tóról. Hát nagyon nem erről beszélhetünk, mert egyrészt nem igazak ezek a számok most már, hogy 100 évente kiszárad. Ha visszanézünk mondjuk az előző, mondjuk ezt játszunk el a gondolattal, hogy akkor 100 éves periódusokban vagyunk, és az előző kiszáradásnál, vajon ha valaki előveszi az akkori mérési eredményeket, milyen átlaghőmérsékleteket mértünk, milyen nappali középhőmérsékletek voltak, hány olyan nap volt egy héten vagy egy hónapban, amikor nagyon magas, tehát mondjuk 28-30 fok fölött volt a napi középhőmérséklet, tehát egyszerűen nem mondhatjuk azt, hogy ez a mostani kiszáradás, ez ugyanolyan, mint a mondjuk, ha eljátszuk a gondolattal, a 100 évvel ezelőtti kiszáradás. Itt egyszerűen egy nagyon komoly fenntarthatatlanságról beszélünk, a klímaválság közepén vagyunk, az aszály közepén vagyunk. Én azt szoktam mondani, hogy egy összezárodó ollóról szoktam beszélni,

bezárult. Tehát ha valaki visszagondol, akkor 2020-21 fordulójától idáig, 2026-ig minden évben valami gond volt a tavakkal. A vízmennyiséggel, a csapadékmennyiséggel. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy mondjuk 2021 óta minden évben valami nehézséggel küzdöttek ezek a tavak, legyen ez halpusztulás, gyors felmelegedés, vízhiány, talajvízszint kimerülések, tehát 1-1,5 méterrel csökkenő talajszintekről beszélünk, és most már nem csak azt mondjuk, hogy a tavaink kiszáradnak, hanem közelítünk az élelmiszerválsághoz, hiszen mezőgazdasági területeink nagyon csekély része öntözhető, és hogyha belegondolunk, ezek a növénykultúrák, amiket most termesztünk, azok nem bírják ezeket a klimatikus viszonyokat. Tehát ez csak egy nagyon pici figyelmeztető, nem is pofon, hanem egy koki a fejre, hogy van egy ilyen krízis a Velencei tónál. Ez nagyon látványos, ezt most mindenki felkapja, hogy nagyon kevés a Velencei tóban a víz, de ez egy nagyon-nagyon komoly figyelmeztetés a Balaton felé, ahogy megyünk ugye az Alpok felé. A Fertőtó még köszöni szépen, jól van, de hétvégén ott voltam egy kapunyításon, újra lejutottunk a partra, a Fertő partra, így 8 év után, és gyakorlatilag ők is arról számolnak be, hogy ugye, hogy beköszöntött ez a nagyon nagy meleg, azért naponta 1 centit párolognak ezek a tavak. Tehát ahogy jövünk ide, egyre nagyobb a baj, és ez abszolút nem írható le azzal, hogy 100 évente ez kiszárad, és ez teljesen rendben van, mindenki nyugodjon meg. Ne nyugodjon meg senki szerintem, nagyon nagy krízis felé rohanunk, ez csak egy tünet, hogy kevés a víz a Velencei tóban.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen. A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: 93.4 Rádió Dabas. A következő percekben folytatjuk Horányi Tiborral, az Alba Natura civil alapítvány vezetőjével a beszélgetést, akit a Velencei tó jelenlegi állapotáról kérdeztem. Szót. Ez pontosan mit jelent, illetve hát, hogy honnan lehetne vizet juttatni a tóba?
1: Igen, ahogy a 60-as, 70-es évek közepén ugye az látszott, hogy mindenkinek valamilyen lehetőséget kell juttatni ahhoz, hogy valamilyen hazai tóban fürödhessen, horgászhasson, vagy egyáltalán a szabad idejét eltöltse. Ezek a jóléti tavaknál azt ismerték fel, hogy nagyon ingadozó a vízszint, és hogy ezeket állandóvá kéne tenni. Ugye itt a vízszint szabályozásra épült kettő darab tározó, a Pátkai és az Ámói tározó, amik önmagában, inkább azt mondom, és ez nagyon nem vonult be a köztudatba, ezek ugye alapvetően árvíztározók, tehát ezek a nagy mennyiségű csapadékot pufferelik tulajdonképpen, amik a vértesből érkeznek, és egyébként bevonták a Velencei tó vízszint szabályozásába. Tehát elsődleges funkciója teljesen más, mint ami a hétköznapi értelemben véve mi beszélünk róla. Gyakorlatilag az évek során most a napokban került a kezembe egy 1993-as kormány előterjesztés, amiben leírják, hogy a 92-93-as évet megelőző 4-5 év szintén nagyon kritikus, aszályos időszak volt, tehát már akkor elkezdtek gondolkodni a Velencei tó vízpótlásában, ugye ha a 90-es éveket számoljuk, 36 éve már erről szó volt, hogy valamilyen beavatkozást érdemes lenne megcsinálni, ugye akkor három vízpótlási lehetőséget néztek, ugye egyrészt volt a Dunai vízpótlás, és annak is kettő ága volt a Dunai nyers víznek a pótlása, tehát ami lefolyik a Dunán, illetve most is rengeteg település kap az Ercsi homokpad alól, vagy Kavics ágy alól ivóvizet, és ez volt a másik verzió, hogy gyakorlatilag ez az ivóvíz kutakból lehessen pótolni a Velencei tavat. Ugye volt egy bányászat itt, bauxit bányászat a vértesben, és ezek a tevékenységek megszűntek, tehát ezeket a bánya utakat, vagy bányászati helyeket nem kellett szivattyúzni, hogy ott onnan a vizet eltüntessék, tehát keletkezett egy extra mennyiség, amit valahova el kellett tenni, ez a rákhegyi vízpótlás volt, ez karszvíz vízpótlás lett volna, és volt egy Galja patak, ami egy teljesen más vízgyűjtő terület, annak az átkormányozásáról lett volna szó. 93 és az azt követő 3 évben végül is ez a karszvízpótlás valósult meg, erre közel akkori áron egy közel 400 millió forintos összeget szántak, ez 3 év alatt 50 centit segített a Velencei tavon. Ugye ezzel az a baj, hogy nagyon megnőtt a lakosságszám, nagyon megnőtt az ipari tevékenység, és egyébként, ha valaki kinyitja bármelyik sajtót, online vagy offline terméket, akkor azt látja, hogy naponta jönnek vízkorlátozásról hírek. Nem olyan régen már itt Pest megyében, ugye korábban Zala megyében, Zalaegerszeg környékén kezdték, Kehid a Kustányfürdőben már 3 medencét leállítottak, hogy ne legyen benne víz, mert veszélyezteti az ivóvízbázist. Úgyhogy azt gondolom, hogy ma már nem merülhetne fel ez, hogy ivóvíz minőségű karszvizet tegyünk egy természetes tóba. Van értelme, azt gondolom, szakmai véleményem az az, hogy mivel mi az 50-es évektől kezdve beavatkoztunk ezekbe a vízügyi rendszerekbe, ezért kutya kötelességünk valamilyen szinten beavatkozni a vízpótlásban is, ami nem csak vízpótlás, hanem itt a teljes rendszernek a megsegítése. Tehát beszélünk környezeti, gazdasági és természeti háromszögről, én ezt szeretem mindig elmondani, mindegyik sérül, és ha egy sorrendet föl kell állítani, akkor természetesen a környezetet helyezzük a piramis legaljára, mert hogy arra épül minden az én véleményem szerint. Tehát gyakorlatilag az ökológiai rendszert megbontottuk, és valami nagyon komoly melóval fogjuk tudni csak ezt helyreállítani. Tehát ami most látható a Velencei tóban, azt nem lehet egy év, két év alatt bármilyen vízpotlással vagy vízátkormányozással megoldani. Ez egy hosszú évtizedes sziszifuszi munka lesz, ugyanannyi, amennyi idő alatt ezt eltoltuk, ezt az ökológiai egyensúlyt.
0: És mi a helyzet most a vendéglátással, illetve hát a turisztikával? Nagyon nagy a kétségbeesés a büféseknél, szolgáltatóknál, illetve kapnak-e segítséget, mert akkor nyilván ez a nyár, ezt már el is engedhetjük, sajnos.
1: Hát ha röviden kéne válaszoltam, akkor nagy a baj és nincs segítség. Tehát, de bővebben kifejtve igen. Tehát itt egy évtizedes építkezésre lett volna szükség ugyanúgy a vízpótlás tekintetében, mint a gazdasági szereplők megsegítésében. Tehát gyakorlatilag évről évre mentek az elképzelések. Egy nagyon kedves gondolatmenet a számomra, hogy egy reaktív rendszert viszünk véghez. Tehát mindig reakcióval válaszolunk azokra a kihívásokra, amikkel szembesülünk. Nincsen semmilyen proaktív intézkedés. Tehát nem történt sem a turizmus terén egy 4-5 évvel ezelőtti felkészülés, hogy mi lesz, ha baj lesz. Egy nagyon jó példa egy korábbi előadásomon, ugye én a síterepeket hoztam föl példának, hogy mindenki, aki végig gondolja, és aki jár síelni, vagy ismeri a helyzetet, azt mondhatjuk, hogy a 800 méter alatti síterepek, felvonóval, infrastruktúrával, hegyoldallal, azok ma már nem működnek, mert hogy 1100 méteren van a hóhatár, tehát ott nem volt mit csinálni, hogy akkor teszünk oda havat, nem lehet, mert 5-6-8 fok van. Tehát azokat el kellett engedni, és valami más hasznosítást kellett kitalálni, kerékpártúrázás, ott ha vannak hegyi tavak, akkor azoknak a környékére való szabadidő eltöltése, de gyakorlatilag nem figyeltünk arra oda, hogy egyébként mit lehet csinálni abban az esetben, hogyha nincs víz, ha nincs hó. Tehát ezzel semmit nem kezdtünk, úgyhogy gyakorlatilag a vállalkozók azt mondhatni, hogy óriási bajban vannak. Itt például van egy kedves ismerősünk, aki vízibicikli kölcsönzőt, száp kölcsönzőt vagy kajakkenu kölcsönzőt üzemeltet, ő gyakorlatilag bezár. Van egy hajónk, ami sétahajó itt a Velencei tavon, ő neki általában 4-5 hónap szokott lenni az üzemideje, ez most egy hónapra csökkent, és nem tudjuk, hogy mit csináljunk a hajóval, mert le fog érni a hajó a kikötő aljára, valamit kell vele kezdeni, kiemelni, kotorni a kikötőben. És erre nincsenek előre felkészült egyrészt költségkeretek, hogy mit csinálunk ezekkel a vállalkozókkal, hogyan segítjük meg. Egyrészt ki segítse meg a helyi önkormányzat, vagy az állam. Tehát azt gondolom, hogy nagyon nagyobb baj, így van, tehát hogy a vállalkozások, nyilván ők tudják, vagy ha okosak, akkor felmérték a kockázatot, hogy azért egy ilyen időjárásnak kitett szektorban dolgoznak, de azért jó lenne gondolkodni, hogy egyébként, hogyha ezeket az ökotavakat mondjuk úgy hívom, hogy ökokelléknek definiáljuk, mert azért a Velencei tó környékén is most lehet biciklizni, sétálni, nyilván 39 fok van, de ha ezt nem nézzük, akkor itt lehet bizonyos tevékenységeket végezni, de sem a turizmus, sem az infrastruktúra, sem a vállalkozók nincsenek erre felkészülve.

0: Sokan félnek attól, legalábbis amikor így beszélgetek ott helyiekkel, hogy esetleg a Velencei tó egyszerűen, hogyha nem kap segítséget, eltűnik. Ez reális veszély? Mit gondolsz erről?
1: Nehéz ezt megmondani, ha az elmúlt reálisan gondolkodunk, és az elmúlt évek számait nézzük, akkor ennyire kritikus helyzetben nem volt még a tó. Tehát, hogy minden évben, ugye 2022-ben, ráadásul ősszel, szeptember végén volt ez a történelmi minimum 53 centin a Velencei tó. Ugye nem sokkal rá, 2026-ban már meg is haladtuk ezt a történelmi minimumot, és 22 és 24 között is csak úgy tudtunk viszonylag jó vízszinteket elérni, hogy leürítettük a még feltelt tározókat, amit említettem, Pátkai és Zámai tározó. Tehát önerőből ez a tó nagyon-nagyon nehezen tudja megoldani azt, hogy fennmaradjon. Önerőből azt gondolom, hogy azok a hallgatók, akik minket hallgatnak, ugye ott a mezőgazdaság játszik főszerepet, ott sem lehet már a régi tankönyv szerinti példákkal, mert ugyanazt termesztjük, ugyanannyi ideig termesztjük, nincs víz, a talajvíz szintjeink lecsökkentek, a talajvízből a felszín alatti vizeket nagyon nagy pénz és energia kivenni, hogy öntözzünk, és egyébként elpárologtatjuk ezeket a vizeket. Tehát egy nagyon-nagyon komoly szemléletváltásra van szükség, de nem kibújva a válasz alól, azt gondolom, hogy reális veszély, hogy minden évben ugyanilyen vízszinteket produkálunk. Tehát a szakértők abban egyetértenek, hogy egy évnyi csapadék hiányzik. Tehát 480-520 mm-nyi csapadék hiányzik, ez átlagban ugye Magyarország egy éves csapadék mennyisége, tehát egy évnyi ilyen mennyiség hiányzik. Egyszerűen össze kell dugni a fejüket az okos embereknek, szakembereknek, hidrogeológusoknak, időjáráselemzőknek, mezőgazdasági szakembereknek, mert ez jobb nem lesz. Tehát olyan nem lesz, hogy itt egy ilyen nagyon kellemes 28 fokos környezetben fogunk élni. Egyszerűen még egy ilyen álomvilágban érzem, hogy az emberek abban vannak. Azért jönnek a pofonok, most már ugye a koki helyett jönnek a pofonok, ahol vízkorlátozást vezetnek be. Nem az, hogy napközben csak a medencét nem lehet feltölteni, vagy autót mosni, hanem konkrétan nem jön a csapból a víz. És mi szakemberek, nem jó szó, hogy örülünk, ez nem igaz, de hogy amíg mondjuk, hogy baj van 10 éve, addig senki nem figyelt ránk, csak akkor, hogyha tényleg nem jön a csapból a víz, és nincs miben megmosakodni.
0: Hát azt gondolom, hogy egy ország nevében tudom mondani, hogy reméljük, hogy minél hamarabb rendeződik a tóhelyzete, és tényleg örömmel és a fürdőzés reményében tudunk ellátogatni hozzá. Tibor, nagyon köszönjük, hogy kicsit tisztáztuk a jelenlegi helyzetet, és hát szerintem fogunk még keresni a közeljövőben a fejleményekről.
1: Egész nyugodtan örülök, hogy azon a környéken is egy kicsit tudjuk terjeszteni ezt a helyzetet, hiszen azt gondolom, hogy ez országos probléma, és minél több helyen el tudjuk mondani, hogy baj van, annál több ember figyelmét tudjuk fölhívni arra, hogy hogyan tud takarékosan, odafigyelve a hétköznapjaiban létezni, élni, hogy ő biztonságban legyen. Úgyhogy sok sikert mindenkinek ehhez.
0: Köszönjük szépen!
1: Köszönöm, szervusztok!

0: Rádió Dabas.
1: A régió leghallgatottabb rádiója.
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Manta.
2: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
4: Hiába

0: 93.4 Rádió Dabas, már is folytatjuk a mai hangár, de előtte kinézünk az utakra. Erős a forgalom gyálon a Heltai Jenő utcában és az M5-ös autópályán is, Kecskemét térségében a Pest felé vezető oldalon. Az útinform pedig arra kér mindenkit, hogy a hőségriadó miatt a mai napon is fokozottan figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk elég folyadék, amennyiben autóba ülünk. Vigyázzatok az utakon!
1: Fontos határidőkre figyelmeztet az adóhatóság, megjelent a pedagógus béremelésről szóló kormányrendelet, kitart a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Megjelent a pedagógus béremeléstől szóló kormányrendelet. A rendelet szerint a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os emelésen felül további 0,4% ponttal emelik meg a pedagógusok bérét. A munkáltatónak emellett január 1-től visszamenőlegesen legalább 0,3% ponttal kell megemelnie a fizetésüket. Újabb lépéssel közelebb került az ország az uniós forrásokhoz. Sólyog Tamás köztársasági elnök aláírta az uniós források hazahozataláról szóló törvényt. Magyar Péter miniszterelnök szerint a salátatörvény legfontosabb eleme az integritás hatóság jogköreinek megerősítése. Orbán Anita külügyminiszter 37 külképviselet vezetőjének visszahívását jelentette be. A tárcavezető szerint a döntések egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az új külpolitikai irányok indokolják a személycseréket. A névsort a héten hozzák nyilvánosságra, miután azt a köztársasági elnök jóváhagyta. A minisztérium szerint a cél egy korszerűbb, professzionálisabb diplomáciai hálózat kialakítása. A változások nagyköveteket és főkonzulokat is érintenek. Svájcban ingyen beengedik az időseket a mozikba a hőség elől. Genfben az egyik mozihálózat ingyenes vetítéseket tart napközben a légkondicionált termeikben, ahol minden 65 év feletti jegy nélkül vehet részt. Párizsban alkoholtilalmat rendeltek el a hőség miatt, a kórházak túlterheltek, a mentőket négyszer annyi szívleálláshoz riasztották csütörtökön, mint egy átlagos napon. Ezért nem csak a fogyasztást tiltják be, hanem az alkoholos italok árusítását is. Lenyűgözően részletes felvételeket készített az Európai űrügynökség Euclid űrtávcsöve a tejútrendszer középpontjáról. Mindössze 26 óra alatt több mint 60 millió csillagot sikerült megörökítenie egyetlen óriási mozaik felvételen. A képek nem csak látványosak, a kutatók segítségükkel új exobolygókat fedezhetnek fel, és jobban megérthetik galaxisuk működését. Mi most ebből leginkább a lenyűgöző felvételeket élvezhetjük, a tudományos események pedig a következő évek kutatásaiban hozhatnak áttörést. A programban magyar kutatók is közreműködnek. Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg észak-kelet felül, és elszórtan futó záporzivatar kialakulhat. A Dunántúlon többfelé északira, északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk erős, néhol viharos lökések kísérhetnek. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő. Az Alföldön számíthatunk a legmelegebbre, akár újabb hőmérsékleti rekord születhet.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. Egy perc elmúlt 16 óra, így a hangár második órájával folytatjuk ezt a délutánt. Ezekben a forró napokban szinte étvágyunk sincs, de most olyan recepttel készültem a mai ételízesítőben, ami első halásra talán furcsának tűnhet, de az egyik leghűsítőbb nyári leves lehetőség. Úgyhogy ha tehetitek, akkor maradjatok velem ebben az órában is.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas
2: az otthon hangja.

0: Igazi klasszikusok,
1: örök slágerek itt a 93.4-en.
2: Amíg te otthon ültél, én körbejártam kétszer a világot.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A rádió Dabas a vacsorát is megfőzi helyetted?
1: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
0: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, ícsiklandó vacsoratippek.
1: Éterízesítő.
0: Jó ízű, gasztronómiai percek.
2: A kánikulára való tekintettel megpróbáltam az egyik leghűsítőbb receptet felkutatni nektek, ami bár első hallásra fura lehet, és lehet, hogy sokan most óckodnak is tőle, de ha valaki kedveli a kovászos uborkát, akkor szerintem mindenképp érdemes kipróbálni. Ez az étel tehát nem más, mint a hideg kovászos uborka krémleves. Szükségetek lesz hozzá 2 deci zöldség alaplére, 2 deci kovászos uborkalére, 12 darab kovászos uborkára, 2 szál friss kaporra, 4 evőkanál tejfölre, 1 gereszt fokhagymára és sóra. A kovászos uborka krémleves hűsítő és gyors finomság, az elkészítése pedig pofon egyszerű. Első lépésként a finom, házi kovászos uborkákat apróra kockázzuk, egy harmadát pedig félretesszük a tálaláshoz. Ha ezzel megvagyunk, a fokhagymát lereszeljük, és a turbészgépbe öntjük a zöldséglevet és a kovászos uborka levét is. Ha ez is kész, akkor hozzáadjuk a kockára vágott kovászos uborkát, a kaprot és a fokhagymát, legvégül a tejfölt és a sót is. A gép segítségével addig turmixoljuk, amíg szép sejmes, krémes nem lesz. Végezetül a kovászos uborka krémlevest behűtve, jéghidegen tálaljuk, és kerülhet még rá díszítésképp tejföl vagy apróra vágott kapor, vagy akár kockázott kovászos uborka is. Extra feltétként akár még pirított békön és rost kenyér is passzol mellé. Jó étvágyat kívánunk hozzá!
1: Éterízesítő. Fűszerezett pillanatok.
0: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: 93.4 Rádió Dabas. Egy újabb óra végéhez értünk, úgyhogy gyorsan ránézünk az élőképre. Továbbra is erős a forgalom az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a Pest felé vezető oldalon. Az útinform pedig arra kér mindenkit, hogy a hőségriadó miatt a mai napon is fokozottan figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk elég folyadék, amennyiben autóba ülünk. Vigyázzatok az utakon!
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon. Hazánk is csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon, ugyanis feloldhatják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásának titkosítását. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kormány már hivatalosan kezdeményezte ezt, de ehhez a kínai fél beleegyezése is szükséges. A vasútvonal szinte teljesen elkészült, a tehervonatok már közlekednek rajta, a személyszállítás indulásához azonban még zajlik a biztonsági rendszer tesztelése. Ha minden a tervek szerint halad, az utasok is hamarosan használhatják a vonalat. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél ma és holnap. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél. A készenléti és készültségi szolgálatok ugyanakkor a megszokott módon végzik a munkájukat. A NAV-nál a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamosenergia ellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésében arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takaréskoskodjanak az energiával. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Kedden a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat záporzivatar. Az északi szelet főként a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Délután 35-42 fok lesz. Szerdán még mindig sok napsütés várható, de már többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Reggel 17-25, napközben 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: 93.4 Rádió Davas, az otthon hangja. 2:17, úgyhogy ezzel be is fordultunk a mai hangár harmadik órájába. Ugye jelenleg tombol a kánikula, a hét második felében kicsit hűl a levegő, és újra élvezhetjük majd a szabadtéri programokat is. Így a mai kultúrkálóban ennek megfelelően hozok majd programajánlókat. Tartsatok velem ebben az órában is.
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Davas,
4: az otthon hangja.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Egy szál gitár és az életmű legjobb dalai a Kopuci kert kellős közepén. Lovasi András az elmúlt évek egyre népszerűbb előadói műfajában az egy szál gitározós koncerteken már több műsorral és tematikában is feldolgozta szerzői munkássága dalait. A Kopuci kertben immár harmadszor teszi ezt a nézőtér közepére felállított színpadon, miközben a közönséget is bevonja az éneklésbe. A hangulatos nyárestén felcseldülnek Kispál és a Borz, illetve Kis Csillag számok mellett a szóló lemezek dalai is, szó szerint testközelből. A közönség közepén Lovasi András, egy szál gitár és az életmű legjobb dalai. A koncert július 4-én lesz, este 3-4-8-kor a Kopuci kertben. Most pedig vele és a Kispál és a Borzzal megyünk tovább, érkezik a Ha az életben itt az otthon hangja.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Július 5-én egy igazi folk fesztivállal érkezik a Csík zenekar a Budapest Parkba. A délután kezdődő mulatságon fellép többek között Szabó Balázs bandája, a Besodrom, és az este végén pedig a Csík zenekar nagy koncertje lesz látható és hallható több közreműködővel is. Név szerint Törőcsik Franciskával, Mező Misivel és Vecsei H. Miklóssal. A koncertek között, illetve 22 óra után a Talsói zenekar muzsikájával egy igazi táncházba csöppenhetnek a mulatni vágyók. A koncert tehát július 5-én vasárnap délután 5-től kezdődik a Budapest Parkban.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Egy játszótér első pillantásra a gyerekek világa, pedig a homokozó szélén sokszor ugyanúgy megy a versengés, és legalább akkor a szövetségek születnek, mint a csúszdán. Ambrus már veterán a hinták és a mászókák frontvonalán. Második házasságában, második gyerekével elszántan próbálja kijavítani mindazt, amit az első körben elrontott. Márton még csak most lép be ebbe a világba, első gyerekét neveli és görcsösen igyekszik tökéletes apává válni. A két férfi különbözik temperamentumban, nevelési elvekben és jórészt mindenben. Kezdeti játszótéri csörtéik után azonban észrevétlenül szövetséget kötnek. Mit jelent ma apának lenni? Hol van a helye egy férfinak a családban, és biztos, hogy a gyerekeknek tényleg arra van szüksége, amit a szülő a legjobbnak gondol? Ezekre a kérdésekre keresi a választ az előadás július 1-én este 8 órakor az Óbudai Társaskörben.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Átadták Bugyi új iparterületét, ez a hőség már komoly egészségügyi kockázatot jelent. Kedden is esélyes a hőmérsékleti rekorddöntés.
4: Hírmondó.
5: Rólunk szól.
4: Régiónk hírei.
5: Első kézből.
4: Első kézből.
1: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Átadták Bugyi új iparterületét az Ipari Park utcában. A fejlesztésnek köszönhetően a település korszerű és versenyképes környezetet kínál a helyi, valamint a jövőben betelepülő vállalkozások számára. Az iparterület kialakítása Bugyi településen című TOP Plus projekt záró rendezvényén beszédet mondott dr. Bilisi Zita országgyűlési képviselő és Nagy András Gábor polgármester. A fejlesztés jelentős mérföldkő Bugyi életében, hiszen hosszú távon hozzájárulhat a település gazdasági fejlődéséhez, a vállalkozói környezet modernizálásához, valamint új munkahelyek létrejöttéhez. Az új iparterület célja, hogy vonzó feltételeket biztosítson a befektetők és vállalkozások számára, ezzel erősítve a nagyközség gazdasági versenyképességét. A hőség nem egyszerű kellemetlenség, hanem komoly egészségügyi kockázat. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek, valamint azok, akik rosszul viselik a nagy meleget, fogalmazott Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Az extrém forróság ma és holnap tetőzik, a hőmérsékleti maximumok 40 fok fölé emelkednek. A kiszáradás, hősok, hőguta veszélyezteti a legjobban főleg a gyermekeket és az időseket. Vagyon Ákos mentőtechnikust, a Mentők Egyesülete Dabas tagját hallják.
6: Kiszáradás az abban a formában fordulhat elő. Ugye nem győzöm hangsúlyozni, mint ahogy ez már a korábbi években is mindig el lett mondva, hogy hát ugye az idősek, illetve a kisgyerekek kifejezetten ők a ilyen szempontból a legveszélyeztetettebb korosztály. A jelenlegi ajánlás az az, hogy mondjuk az egyre, és akkor kezdem a kisgyerekekkel. Ugye az ajánlás az úgy szól, hogy adott esetben még ugye a szoptatási időszakban is érdemes némi nemű hozzá táplálást alkalmazni. Az időseknél ugye meg belefutunk abba rendszerint, hogy mondjuk a beteg elmondása alapján, vagy a hozzátartozó elmondása alapján, hogy természetesen fogyasztott vizet, és akkor kiderül este 6-kor, hogy a napi vízfogyasztás az mondjuk egy 2 decis pohárra korlátozódott. Hát ugye ez teljes mértékben elégtelen, egyébként még egy téli időszakban is egy teljesen egészséges szervezetnek is, tehát ezért mindenféleképpen oda kell figyelni, érdemes mondjuk egy üvegbe kitölteni, mondjuk 2 literes korabból szépen fogyasztani. Ugye ilyenkor még a víz mellett szokták mondani, hogy a vizet érdemes egy picit, nem nagyon egy picit megsózni, mert ugye ilyenkor a nátrium vesztésünk is fokozott, és hát ezt mindenféleképpen érdemes egyébként helyre pakolni menet közben. A hőkimerülés, illetve a hőguta, azok a kórállapotok, mert ezek kóros állapotnak számítanak, sőt életveszélyes állapotnak számíthatnak, amiket mindenféleképpen el kell, hogy kerüljünk. Mindenhol előfordulhat a meleg következtében bármiféle rosszulét.
4: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
5: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
4: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
5: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
7: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Újabb fantasztikus sikernek örülhetünk a Ferencváros utánpótlásában. Bokros Bertold a Ferencváros U19-es csapatával megnyerte a Magyar Kupát. A döntőben a Budapest Honvéd volt az ellenfél és a Fradi, ezúttal nem bízott semmit a véletlenre, meggyőző, jó játékkal 2-1-re nyert meg a finálét a rendes játékidőben. A siker értékét tovább növeli, hogy a zöld-fehérek tavaly még alul maradtak a Győr elleni döntőben, így az akkori ezüstérem idén aranyéremre cserélődött. Ez a győzelem a kitartás, a fejlődés és az egész éves munka méltó jutalma. Maradunk még a labdarúgásnál, hiszen lejátszotta első felkészülési mérkőzését a Monor az Eger ellen, akikkel egy-egyes döntetlent játszottak szombaton. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg északkelet felől, és elszórtan futó zápor, zivatar kialakulhat. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő, az Alföldön számíthatunk a legmelegebbre, akár újabb hőmérsékleti rekord születhet. Köszönöm a figyelmet!
5: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
2: 93.4 Rádió Dabas.

0: 93.4 Rádió Dabas, elérkeztünk a mai hangár harmadik órájának végéhez, úgyhogy utoljára még közösen ránézünk az utakra. Lépésben halad a forgalom Dunaharasztiban, a Bocskai utcában és Dabas-Gyónon is a Luther utcában.
1: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
0: Ma este 9-kor a Filmánia csatornáján az Ördög ügyvédje című híres amerikai thrillert láthatjátok 1997-ből. A történet szerint Kevin, a sikeres védőügyvéd, egyetlen perc sem veszített még életében, mert szinte hipnotikus erővel bírja rá az esküdteket, hogy mentsék fel ügyfeleit. De nem csak a tárgyalóteremben, hanem a magánéletében is szerencsés, elbűvölő feleségével méri ennel az oldalán. De semmi sem tarthat örökké. Egy napon betoppan hozzá egy tekintélyes New York-i jogi cég megbízottja, és közli vele, hogy felettesei felfigyeltek hihetetlen teljesítményére, és szeretnék a cég munkatársai között látni. Feleségével New Yorkba utazik, ahol hamarosan megismerkedik a cég titokzatos vezetőjével, John Miltonnal is. A nagyra vágyó Kevin nem bír ellenállni a kísértésnek, és elfogadja Milton ragyogó ajánlatát. Új főnöke életmódja, hatalma és körülötte lebegő érzéki női figurák kilibbentik egyensúlyából. Amikor azonban sztárügyvédként belekóstol a hatalomba, valami megváltozik benne. A győzelem megszállottjává válik, és többé semmi más nem is érdekli. Kevin egyre nehezebb tárgyalótermi megmérettetéseken esik át. Minden a diadal, de elkezd félni. A földi pokol kapujában ugyanis Milton vár rá. Főbb szerepekben Keanu Reeves-t és Al Pacino-t láthatjátok. Én most ezzel a programajánlóval búcsúzom már a tőletek, de ha tehetitek, maradjatok továbbra is itt az Otthon hangján, hiszen a hírek után 6-tól a Sport hétfőt hallhatjátok a hétvége főbb sporteseményeivel, aztán pedig a szombati térségi naplót ismételjük, holnap reggel újra sporttal ébredhettek majd. Én Zoltán Timi voltam, velem legközelebb szerdán találkozhattok. Vigyázzatok magatokra ezekben a meleg napokban, és jó pihenés, szép estét kívánok mindenkinek.

0: az Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

Legközelebb is kulturkáljon velünk. Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.

0: 2030 környékére megfelelhet Magyarország az euró feltételeinek. Drágább lesz a taxizás a fővárosban, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A kormány célja, hogy 2030 környékére megfeleljen az euró bevezetéséhez szükséges Maastrichti kritériumoknak, erősítette meg a miniszterelnök, miután az Eurogroup elnökével tárgyalt Budapesten. Magyar Péter hangsúlyozta, ez nem feltétlenül jelenti még a közös európai pénz tényleges bevezetését, ahhoz több feltételnek is teljesülnie kell. Hozzátette, az euró bevezetéséhez nem megszorításokra van szükség, hanem az érkező uniós pénzek jó felhasználására. Drágább lesz 18%-kal augusztustól taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxi rendeletet, amelynek értelmében az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521, a percdíj 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos teptéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája 2023 márciusa óta nem változott. Az emelést a taxis érdekképviseleti szervezetek sürgették. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infovonalon is lehet tájékoztatást kérni. Keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. A hőség elleni védekezésben fontos szerepe van a jól megtervezett zöld területeknek és a klímát jól tűrő növényeknek. Erre hívta fel a figyelmet a díszkertészek szakmai szervezete. Szerintük a sok beton és aszfalt miatt a városok egyes részei akár 15-20 fokkal is melegebbek lehetnek a környezetüknél, a légkondicionálók pedig tovább melegítik az utcákat. A fák és más növények ezzel szemben természetes módon hűtik a levegőt, árnyékot adnak, párologtatnak, oxigént termelnek és a port is megkötik. Itthon ritkán látható népművészeti értéket mutat be a Néprajzi Múzeum új kiállítása. Az azerbajdzsáni szőnyegművészet gazdag öröksége és annak kortárs továbbélése tárul a látogatók elé a most megnyílt időszaki tárlaton. A szőnyegek mellett hagyományos textilek, viseletek és ékszerek képviselik a Kaukázus egyik legjelentősebb kulturális hagyományát. Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg észak-kelet felül, és elszórtan futó záporzivatar kialakulhat. A Dunántúlon többfelé északira, északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk erős, néhol viharos lökések kísérhetnek. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő. Az Alföldön számíthatunk a legmelegebbre, akár újabb hőmérsékleti rekord születhet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Rádió Dabas az otthon hangja, már is folytatódik tovább a műsorunk egy beszélgetéssel. Atlétikáról lesz szó a folytatásban. König László és Gogolák Pál a vendégünk a Dabasi Atlétikai Klub részéről. Sziasztok, köszöntelek benneteket a műsorban.
2: Üdvözlöm a hallgatókat.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, én is.
1: Ott hagytuk abba a beszélgetést valamikor a tavasz folyamán, tavasz elején, hogy ugye megkezdődnek majd a szabadtéri versenyek, és hát ezekről fogunk beszélgetni, mert hogy az elmúlt időszakban számtalan versenyen vettetek részt, milyen eredmények születtek, és merre jártatok?
2: Hát igen, április végén kezdődött el a szabadtéri szezon. Itt ezt mi két részre szoktuk bontani, egy tavaszi, meg egy őszi részre, mert ilyen július augusztusban van egy kisebb fajta leállás, ugye ott a felnőtt korosztálynak van verseny, és akikkel mi nagyrészt foglalkozunk, az utánpótlás korosztálynak ott nincsen nagyon versenye. Tehát áprilisban Szekszárdon kezdtük öt versenyzővel a versenyzést, utána egészen most vasárnapig összesen nyolc versenyen vettünk részt, közöttük volt országos bajnokságok, ligaválogató versenyek, meg egyéb felkészülési versenyek is.
1: Eredményeket tekintve mi az, ami elmondható, milyen kimagasló eredmények születtek, vagy mondjuk olyan, amik mondjuk egyéni számba, hogyha nézzük a versenyzőket, akkor esetleg már okozott meglepetést?
2: A két liga versenyt emelném ki, ugyanis ez a országos szempontból ezek a versenyek a legfontosabb számunkra. Ugye itt ez a liga verseny arról szól, hogy három régióra van bontva az ország, és mi a centrum régióban versenyeztetjük az atlétáinkat, ez országos szinten a legerősebb régió, és itt május elején Szekszárdon, meg június közepén Újpesten az Utepályán volt verseny, és hát a történetünk, nem olyan nagy történetünk legsikeresebb liga versenyeit éltük meg, ugyanis Szekszárdon összesen négy döntős helyezésünk volt, három dobogó és egy győzelmünk volt. 13 versenyzővel vettünk részt, és 26 nevezésünk volt, ami azt jelenti, hogy valaki 2-3 versenyszámban is versenyeztek. 18 egyéni csúcs született. És ezt megspékelte még a két héttel ezelőtti újpesti liga verseny, ahol 14 versenyzővel vettünk részt, 36 nevezéssel. Volt olyan versenyző, aki 5 versenyszámban is indult, és 19 egyéni csúcs született, 5 döntős szereplésünk volt, 3-szor állhattak fel a versenyzőink a dobogóra, és egy győzelmünk is született, és összesen 10 különböző versenyszámban versenyeztünk, ami szerintem elképesztő ahhoz képest, hogy 4 éve indult az egyesület, és mindenki tudja, hogy milyen infrastruktúrával rendelkezünk.
1: Na hát akkor gratulálunk ezekhez az eredményekhez, és pont ezt szerettem volna kérdezni, mert talán egy korábbi beszélgetés alkalmával pont erről is beszélgettünk, hogy itt azért folyamatosan átalakul, és azért fejlődik valamilyen szinten a technikai feltétele a Dabasi Atlétikai csapatnak. Most hogyan álltok? Mi az, ami elmondható, vagy mi az, ami esetleg várható a következő időszakban?
2: Hát most jelenleg a magasugrás a legerősebb versenyszámunk, ugye ez a magasugrodomnak köszönhető, valamint a gimnáziumban rekordtámborítást kapott a kosárlabda pálya, és így minőségi felkészülést tudunk biztosítani a gyerekeknek. Ez meg is látszódik, ugye fedett pályán volt egy országos második helyezettünk, itt a liga versenyeken is magasugrásban érik el nagyrészt a dobós helyezést a versenyzőink, úgyhogy ezzel egy nagy előrelépést tettünk, reméljük ez az évek folyamán folytatódik, és valami nagyobb beruházás is meg tud majd valósulni.
1: Hogyha visszatekintünk az évre, egyébként az eredmények tekintve mennyire látszik a fejlődés a fiatalok tekintetében, illetve hát ha már a versenyzők is szóba kerültek, azért itt minden alkalommal szóba kerül, hogy egyre népszerűbb az atlétika is a fiatalok körében. Hogyan változott a létszám, mennyire mondható el, hogy azért ez is egy húzó ágazata lett, húzó sportja lett a régiónak, illetve a városnak?
3: Létszámunk az érdekes módon hullámzik. Tavaly 50 igazolt versenyzőnk volt, utána ebből néhányan abba hagyták, elmentek, leérettségiztek, illetve volt, aki sportágat váltott, de az idén újra megközelítjük, sőt nem megközelítjük, hanem már 50 igazolt versenyzőnk van ebben az évben. Ez egy múlt heti adat, de most is még jelentkeztek néhányan, akik szeretnének hozzánk csatlakozni, akik már járnak edzésre, de szeptembertől várható, hogy ők is csatlakoznak, és akkor lehet, hogy már az 50 fő fölé fogunk tudni emelkedni létszámban. Itt inkább a fiatalabb korosztályra gondolok, tehát itt már a 2017-es születésű, 18-as születésűek, illetve kicsit inkább az általános iskolás korosztály, aki jelentkezik hozzánk.
1: Aki egyébként jelentkezik hozzátok, célzottan valamelyik sportág tekintetében szeretné kamatoztatni a tudását, vagy kipróbálni magát a jövőben, vagy azért ez úgy működik, hogyha valaki jelentkezik, azért felméritek, hogy melyik lenne az az ága, amiben ő esetleg kimagasló lenne?
3: Hát úgy érkeznek, hogy vannak olyanok, akiknek van konkrét elképzelésük, hogy ő ugrani szeretne, vagy dobni szeretne, de mi azért megnézzük őket mindenben, kipróbáljuk, felmérjük a lehetőségeket, hogy miben tud majd jobban teljesíteni. Itt egy általános képzést adunk, és utána majd az évek folyamán, meg a versenyeken is külön minél több, szélesebb versenyszámokban indítjuk. Azért volt az, hogy volt, aki 5 versenyszámban indult, hogy ott dől el majd, hogy ki milyen, melyikben lesz majd igazán eredményes. Tehát nem tudhatjuk, vagy nem tudjuk megmondani azt, hogy te magasugró leszel, vagy gerelyhajító leszel, vagy sprinter leszel, de az évek alatt ez szépen kialakul, de ha nem próbáljuk ki velük, akkor ezt nem tudjuk így eldönteni.
1: Ugye az előbb szóba került egy korosztály, ahonnan leginkább várjátok a jelentkezést. Célszerű egyébként minél fiatalabban elkezdenie a sportolónak, például akár az atlétikát, hogy elkezdje hivatásszerűen vagy tudatosan űzni, vagy mi a legideálisabb jelentkezési kor általában, hány éves kor atlétika tekintetében?
3: Hát az ideális kor, az így nem fogalmaznék, hogy ideális kor, mert voltak olyanok, akik 14-15 éves korban kezdtek, vagy más sportágból jöttek át, vagy mentek át az atlétikára, és óriási eredményt tudtak elérni, de én úgy gondolom, hogy az atlétika egy alapsportág, és ezt ilyen harmadik, negyedikes korban érdemes elkezdeni, sőt, akár első, második osztályban is, tehát itt gondolok a 18-as születésűekre, 19-es születésűekre már, vagy még fiatalabbakra, mert ez nagyon jót fog tenni esetleg, ha más sportágat fog választani, hogyha van egy ilyen atlétikai alapképzése, ahol a ritmust, különböző a szögdeléseket, ugrásokat, dobásokat megtanulja.
1: Beszéltük már azt is, hogy nyilván itt Dabason nagyon sokféle sport közül lehet választani, de már szóba került az is, hogy a környék településéről, meg talán, ha jól rémlik, Ócsán szoktatok tartani még foglalkozásokat. Mennyire jellemző egyébként, hogy a környék települései is már tudnak az atlétikai klub létezéséről, és jelentkeznek is az iskolákból hozzátok?
2: Ócsára mi edzeni szoktunk átjárni, ott van egy atlétikai egyesület, akikkel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, tehát hogy nem az a célunk, hogy akkor onnan hozzunk egy gyerekeket, aki ott jobban eléri az Ócsi egyesületet, volt, akit ajánlottunk is, oda gyárról érkezett hozzánk, és ne könnyebben érik el az Ócsai Egyesületet. Nem tudom, hogy azt mondták, hogy fel fogják keresni, nem tudom, hogy hol tart ez az ügy, nem is ránk tartozik, de tényleg nem az a célunk, hogy máshonnan szedjünk el gyerekeket. Ócsára csak az infrastruktúra miatt járunk át a téli időszakban, hogy rekordtámpályán is fel tudjuk készíteni a gyerekeket heti egyszer. De itt a Laci elkezdte az iskolákban az igazgatókat megkeresni, és hogy iskolai keretek között az alsós korosztálynak heti 1-2 órában valamelyik testnevelő atlétika szakkört tartana. Ugye itt ez a első, második, harmadik, negyedikes korosztály. Itt a szövetségi rendszerben a kölyök atlétika programban tudnak bekapcsolódni a versenyeztetésbe. Nekünk most kettőnknek erre nincs kapacitásunk, és ezért gondoltuk, hogy az általános iskolás testnevelőket megpróbáljuk bevonni, és így szélesíteni a bázisunkat. Utána később majd, ha rendelkeznek egy alappal, a tovább lépés miatt, akkor jönnek, majd megkeresnek minket, vagy az ottani testnevelővel fogják folytatni. Ez még majd folyamatban ennek a kialakítása, de nagyon pozitív azoknak az intézményvezetőknek a hozzáállása, akiket megkerestünk.
1: Néhány napja véget ért az iskolai év, úgyhogy beköszöntött a nyári szünet. Ti esetetekben hogyan telik a nyár? Nyilván azért a sportolást folytatni kell a fiataloknak legalábbis valamilyen szinten azért a nyári időszakban, akár valamilyen közös munka lesz-e a nyár folyamán?
3: Befejezzük az idényt, tehát most hétvégén lesz az utolsó, illetve nem, hanem még lesz az U20-as korosztálynak, lesz még egy verseny július elején, ott tervezünk még indulni, ott két fő indul, most hétvégén U18-as korosztályban egy fővel indulunk, utána befejezzük az edzéseket, egy kis pihenőt tartunk, a többieknek már az U14-nek, U16-os korosztálynak, ahol már nincsen versenyük, ők pihenőt kaptak, hogy pihenjenek, mert elég szoros volt ez az év, nagyon sok versenyen vettek részt, és augusztusban kezdjük újra az edzéseket, ahol augusztus 10-ével egy atlétika tábor, a szokásos éves atlétikai táborunkat rendezzük meg, ahová már folyamatosan jelentkeznek a nem csak a versenyzőink, hanem olyanok, akik ki szeretnék próbálni az atlétikát. Tehát most már 5-6 olyan jelentkezőnk van, aki ismerkedni akar az atlétikával.
1: És akkor lehet még jelentkezni elvileg a táborba?
3: Így van, még vannak helyeink. Augusztus 10-től hétfőtől péntekig 8-tól 4 óráig a Dabasi gimnáziumban lesznek a foglalkozások, illetve elmegyünk Albert Irsára is az atlétika pályára. Strandot szervezünk ebben az időszakban, reméljük, hogy a Gyóni strand is működni fog már, és akkor oda is tervezünk egy strandlátogatást, egy strandnapot, mert általában régen mindig ott fejeztük be az utolsó napot a strandon, és körülbelül ez a terv, és utána pedig indulnak az őszi versenyek majd.
1: Maga a tábor egyébként hogy szokott kinézni, hogy szokott felépülni itt
3: szobatogatást és strandnapot, mert általában régen mindig ott fejeztük be az utolsó napot a strandon, és körülbelül ez a terv, és utána pedig indulnak az ő

0: Napi két edzést szoktunk tartani a táborozóknak. Technikai dolgokról lesz szó, tehát megismerkednek különböző atlétika különböző versenyszámaival, akik már ügyesebbek, azoknak kicsit előre haladottabb technika tanulásuk lesz, aki meg most ismerkedik meg vele, azoknak ők fognak segíteni, hogy a korábbi években is ez tök jól, nagyon jól működött. Behozunk olyan versenyszámot is, amivel edzéseken nem nagyon találkoztak, csak úgy bemutatás jelleggel, például egy versenykalapácsot. Isten igazából mindenkinek szól ez a tábor, aki egy kicsit szeretne belekóstolni, hogy milyen az atlétika, valamint utána meg, akik nem jönnek versenyzők a táborba, nekik meg edzéseket fogunk tartani. Augusztusban meg igyekszünk minden korábbi időpontra tenni, hogy ezt a nagy hőséget, ezt el tudjuk kerülni.
1: És akkor a Facebook oldalon minden információ megtalálható a táborral kapcsolatban, hogyha esetleg valaki még úgy döntene, hogy jelentkezne. Kicsit azért tekintsünk még előre akkor a következő időszakra, 2026-27-es időszakra milyen tervek vannak, milyen célok, ha már lehet ezekről beszélni.
2: Nekünk nagy terveink vannak. Voltak fejlesztési tervek is, reméljük, hogy ezek is beindulnak. Egy futósáv építése volt tervben, amire a polgármester úrral egyeztetve elindultak a szervezési dolgok. Reméljük, hogy ez talán meg tud majd valósulni valamilyen formában. Ha ez sikerül, akkor az egy óriási előrelépés lenne számunkra, de folytatni szeretnénk a kölyök atlétikával, amit a Pali is mondott. Van konkrét, hogy a Kossuth Lajos Általános Iskolában ott szeptembertől már egy csoport indulni fog. Ugyanígy a Rákóczi, második Rákócziban, illetve a katolikus iskolában ott egy csoportot, ha sikerül összehozunk, ott mind a két intézményvezető pozitívan állt a dologhoz. Itt már csak a szervezési dolgokat kell megtennünk, illetve még ha kilépünk, akkor talán Kakucson is sikerül egy ilyen kisebb csoportot létrehozni, mert ott is került oda egy olyan kolléganő, aki foglalkozik az alsós korosztállyal, atlétikával, és ő vele, talán sikerül vele is megállapodnunk. És
1: versenyek tekintetében milyen célok vannak, hogy milyen tervek?
2: Hát a
0: versenyek az U14-es, U16-os korosztálynak szeptember-októberben lesznek majd az országos bajnokságai, úgyhogy velük azért majd augusztusban szeretnék elkezdeni majd a felkészülést. Tavaly nagyon jól sikerült felépíteni egészen augusztustól kezdve a felkészülésünket az idei évre. Ez látszódik a rengeteg egyéni csúcs döntésen és a hatalmas nevezés számokon is. Ezt szeretnénk ugyanúgy folytatni. Hát van titkon reményünk abban, hogy az U15-ös, 16-os OB-n egy dobogónk össze fog jönni, de ha nem, akkor se leszünk csalódottak. Tehát senkire nem akarunk terhet tenni, de reméljük össze fog jönni.
1: Várjuk akkor az eredményeket, és természetesen a további versenyekről majd időnként beszámolunk itt a 93.4-en. Köszönjük szépen, hogy bejöttetek hozzánk. Jó nyarat, jó pihenést kívánunk nektek.
0: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük, és mi is a hallgatóknak jó nyarat kívánunk.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: A Sporthétfő már is folytatódik tovább, és a Dabasi Modellező Sportegyesületről fogunk beszámolni, legalábbis a velük történt eseményekről a folytatásban. Erős Mihály foglalja össze az elmúlt hetek eseményeit.
2: Szép jó napot kívánok mindenkinek, itt a Dabas Rádió hallgatóit üdvözlöm. Beszámolom a Dabasi Modellező Sportegyesület. Ez évi versenyeire. Elég kurta, rövid, mert nagyon sok verseny elmaradt megint, de viszont pár rangos verseny, úgynevezett világkupa forduló, az meg volt tartva. Nem nagyon tudják csúsztatni, ezeket az időket meg kell tartani. Ez azt jelenti, hogy minden országban két világkupa forduló versenyt lehet tartani, aminek az eredménye is különböző számtani bonyodalom, hogy ki hanyadik helyen volt, hányan voltak a startolón. Így van rangsorolva, és így jön ki majd év végén világkupa, aki benevezett, részt vett valamennyi versenyen. Minden úgy sem tud, azért van így szétszórva a világba, hogy mindenki azért tudjon érvényesülni. Mi dabasiak kihasználtuk ezt a világkupa fordulót, március hónapban kezdtük az úgynevezett Herent kupával, ami az első világkupa forduló szokott lenni Magyarországon. A második, mert minden ország ugye két versenyt rendezhet, a második verseny az már később van, de viszont nincs hozzá terület. Ezért Nagy Szalontára, Romániába van kihelyezve az a verseny. Folyamatosan a nagy versenyek most már mindig Nagy Szalontán vannak megrendezve, nagy a hely. Igaz, hogy kellemetlen az út oda, de a terep viszont megfelel nagyon a modellezők számára. Az idei fontosabb verseny, amiről épp még meleg a hír, hogy június 20-án és 21-én voltunk Nagy Szalontán két felnőtt kis ifi versenyzővel szabadon repülő kategóriába, ami azt jelenti, hogy hát Hargita Kupa című versenyen vettek részt, 51 résztvevővel, Kovács Gergő 37. lett, Erős Mihály 44. Ifjúsági vagy serdülő korú versenyzők, ott nem volt nagy tolongás, mindössze 4 voltak, ebből 2 magyar, 1 ukrán és 1 román versenyző volt. Ezek közül második lett Kucsák Julianna, nem elhanyagolható 586 másodperc eredménnyel, a maximum az 630, így mellesleg megjegyezve, és utána őt Kucsák Otto követte 550 másodperccel. Következő verseny, szintén a időpont és hely miatt Spanyolország tartott igényt erre a területre, és mivel egymás után követte, azon is ugye részt vettünk, és itt 45 felnőtt versenyző volt, ebből a 45-ből 16. lett Erős Mihály, 37. Kovács Gergő. Ez a nap igen hosszúra sikerült, már reggel 8 órás kezdés, majd este 9:30 lett vége, addig ott azon a szép napsütéses vidéken, hát bizony melegedtünk. Az eredmények tulajdonképpen nem elhanyagolhatók. Spanyol versenyen a 45 versenyzőből 24 teljesítették a maximumot, utána ők döntöztek. Ez a döntő azt jelenti, hogy ki kell várni egy termékmentes időt, hiába végeztünk délután 3 órakor, és ebbe a termékmentes időbe kell újabb startot megtenni, aminek az az érdekessége, hogy már technika segítségével van, ugyanis van a gépekben egy kis kütyű, ami megmutatja, hogy mikor milyen magassal járt a gép. És úgy van, hogy megvan adva egy normál idő, amit körülbelül mindenki megrepít, azt az időpontot veszik figyelembe 2 percnél vagy 3 percnél, ezt mindig a bírók döntik el, és hogy akkor milyen magasan volt a gép. És akinek magasabban volt, hát ugye az nyert, ezzel megelőzik azt, hogy a gépek késő esti órákban ne menjenek el olyan iszonyú távolságra, mert hát azért vissza is kell hozni, meg hát az már nagyon megnehezíti a versenyt. A versenyen a két felnőtt az nem egyenlő tempót tudtak diktálni, voltak technikai nehézségek is. A gyerekek azok viszont ott nem a technikai nehézség volt különösen, hanem sok volt nekik a meleg, de viszont tartották ebbe a négyes mezőnybe helyüket, annyi, hogy cserétek, hogy nem Julianna lett a második, hanem Otto. Így értek el olyan eredményt, hogy ezeket szép serlegekkel jutalmazta a rendezőség. Mi az eredményeknek kiváltképp örültünk, mert nem törtünk modellt, nem veszítettünk el modellt. Ez köszönhető a régóta tervezett, már meg igényelt, hogy GPS megvan, beizemeltük, és ennek segítségével minden helyzetben megtaláltuk a modelleket. Következő versenyünk legközelebb az majd Kabán lesz, Ludányi István emlékverseny. Augusztus 15-én az F1 A, B, C, Q országos bajnokság. Ezek kategóriák, hogy F1 szabadon repülő, A vitorlázó, B gumis, C mechanikus, Q elektromos. Országos bajnokság lesz Kabán. Majd másnap meg a Ludányi emlékverseny. Erre is készülünk. Reméljük, hogy hát nem fogom meleg lenni, mint ahogy most. Köszönöm szépen a figyelmüket, sok sikert mindenkinek, mi is izgulunk nagyon.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Folytatódik tovább a Sporthétfő itt a 93.4-en, és maradunk egy kicsit a sport mellett is, de kiegészül majd a beszélgetésünk kultúrával, illetve sok minden mással is, mert hogy a folytatásban az újhartyáni városnapról fogunk beszélgetni, és hát kivételesen itt azért külön programok is kapcsolódnak majd az idejében hozzá, úgyhogy majd ezekről is beszélgetünk. Horváth Levente és Surman Csaba újhartyán város polgármester a vendég, amit köszöntek is a műsorban. Sziasztok!
2: Szia. Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, meg a nézőket, különös tekintettel az újhartyániakat.
1: Na hát akkor az újhartyáni városnapról fogunk beszélgetni, hogy azt már felkonferáltam. Talán kezdjük is ezzel a beszélgetést, hogy pontosan mire is készültök. Ugye most július 4-én lesz ez az városnap, és hát egész napos programokkal várjátok majd, de nem csak az újhartyániakat, hanem a környéken élőket is.
2: Természetesen így van. Ugye több év szünet után kerül ismét megrendezésre a városnap Újhartyánon. Ugye amikor arról döntöttünk, hogy ezt megcsináljuk, megrendezzük, akkor nem egyszerűen egy rendezvényt szerettünk volna visszahozni a város életébe. A célunk az volt, hogy legyen egy nap, ami rólunk, Újhartyánról szól, újhartyániakról, egy olyan közösségi ünnep, ahol találkozhatunk, beszélgethetünk, együtt szórakozhatunk, és büszkék lehetünk mindarra, amit közösen létrehoztunk. És ezért különösen fontos számunkra, hogy a színpadon helyi újhartyáni fellépők, újhartyáni származású, újhartyáni kötődésű fellépők lesznek, de egy picit családiasabb lesz, mint a régen megszokott újhartyáni városnapok, de azt gondolom, hogy olyan tehetségek vannak Újhartyánon, hogy kiválóan alkalmasak arra, hogy egy városnapon tudják szórakoztatni a közönséget. Tehát olyan emberek, akik innen indultak az életük egy szakaszában, ehhez a közösséghez tartoztak, és a tehetségükkel, munkájukkal országos ismertségre is szertettek, tehát lesznek ilyen fellépők is. És szeretnénk megmutatni a fiataloknak, hogy a kitartás, a szorgalom és a tehetség egy kisvárosból indulva is messzire vezethet. Hogy Újhartyán nem csak egy lakóhely, hanem egy olyan közösség, amely értékeket ad, amelyre érdemes odafigyelni, és érdemes büszkének lenni erre.
1: Hogyha a fellépőket ki kellene emelni, vagy közülük esetleg valakit kiemelni, akkor kit említenél meg?
2: Hát én ezt úgy mondanám konkrétan is, hogy tehát szombaton lesz a városnap, 2 óra Friday Band fog fellépni, ebben az együttesben újhartyáni tagok is vannak természetesen, 3:15-kor Tóth Sárközi Barbara és Tóth Rihád gyermekkoncertet ad, itt fel fognak lépni közben a újhartyáni német nemzetiségi általános iskolának az énekkara, 16-15-től 17-ig kicsit egy sportosabb, a körszínpadon fognak fellépni, a Vision Hip-Hop Tánciskola, az Amazon Majorette csoport, és Tóth Ákos egy freestyle bemutatót fog tartani, 17-15-kor fog Nádas Barbi és zenekarral fellépni, 18-15-kor fellép a Blues Archív, 19-15-kor fellép Metki, illetve 20-15-kor fellép Kollár Klemenc László és Makó Kata fog koncertet tartani. 9 órakor a Presszó Band fog egy utcabállal, körülbelül 11:30-ig, és akkor 11:30-kor hajnalig fog fellépni DJ Blide, ő zárja az estét.
1: Hát akkor színes programokkal készültök az idei évre, és hát talán az már ennyi több lesz, hogy már az időjárás is alkalmas lesz tényleg egy ilyen közösségi napra, hiszen már nem lesz az a nagyon meleg, de hát nem csak a színpadon lesznek programok, hanem ugye említsük meg, hogy például street food bemutató, vagy egy Ízek utcájával is készültök.
2: Ugye azt találtuk ki, hogy a Béla Gödör mellett van a Homok utca, a Homok utca lezárásra kerül, és ott fognak felállításra kerülni tehát az ételesek, a sörösök, a borosok, és végig egy nagy, hogy hosszú padsort fogunk oda tenni, és ez lesz az Ízek utcája, itt lehet majd fogyasztani minden finomságot. És még ami nagyon fontos, hogy ugye hogy egész nap különböző attrakciókkal készülünk, a kicsiknek, a nagyoknak is, lesz kisméretű ugráróvár, nagyméretű ugráróvár, óriás csúszdával, lesz VR sátora, a nagyobbaknak lesz 3D karika, ide a bátrabb fiatalokat fogjuk majd várni, hogy ezt kipróbálják, lesz természetesen arcvestés, kézműves foglalkozás. El fog készülni addigra a játszótér a Béla Gödörben, már felállításra kerültek a játékelemek, de még az eséstér kialakítása az történik, de péntek estére el fog készülni. Hát ez az ígéret, de ezt fogják is teljesíteni a kivitelezők. Körhinta lesz, láncos hinta lesz még felállítva a fiataloknak, és lesz egy játszóház is, egy kitelepült játszóház, úgyhogy egész nap minden korosztálynak lesz kikapcsolódási lehetőség.
1: És hát említettem a beszélgetés elején, hogy lesznek majd különleges programok is. Az egyik ilyen talán az, hogy a büntetés végrehajtás is képviselteti magát majd ezen a rendezvényen. Kicsit közelebb hozzák a kilátogatókhoz, hogyha jól gondolom az ők működésüket, kicsit betekintést nyerhetünk majd az ő munkájukba.
2: Hát igen, megkerestek engem, és első hallásra egy kicsit extrémnek tűnt a kérés. Aztán úgy átgondolva azt gondolom, hogy ez egy érdekes színfoltja lehet ennek az eseménynek. Itt installációk fognak kihelyezésre kerülni, illetve lesz egy kutyás bemutató, ahol az elkapást fogják bemutatni a büntetés végrehajtásnak a dolgozói. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy látványos, érdekes színfoltja lesz a Városnapnak.
1: És egy másik program is kapcsolódik majd ehhez, erről már Leventével fogunk beszélgetni, mert hogy egy teljesítmény túra is elindul, aminek majd a célállomása, illetve az utolsó etapja lesz a maga a Városnap.
3: Igen, igen, tehát tulajdonképpen röviden Horváth Levente vagyok, ugye a Stabilis Sport Egyesületnek az alapítója, megálmodója, elnöke, és 10 évvel ezelőtt kaptam egy megkeresést Újhartyánból, a Sportolyhatlábon egyesülettől, akik együttműködve elkezdtünk szervezni, úgymond a környéken színesítő eseménysorozatot, és mondhatni, hogy ez 10 éve most már működik. 10 évvel ezelőtt kisebb távokkal kezdtük, tehát most csak egy röviden 10-20-30 kilométerekkel, majd ez kiemelkedett 60-100-120 kilométerre, és mivel ugye 10 éve csináljuk ezeket az eseményeket, megpróbáljuk ezt úgy kiemelni, hogy egy kicsit átvinni az extremitásba, tehát itt lesznek továbbá 180-200-240-300 kilométeres teljesítések. Nyilván a 300 kilométer az egy extrém, tehát nyilván nem fognak rajta úgymond tömegek elindulni, viszont akik elindulnak, azok az emberek, akik ezt remélhetőleg tudják is teljesíteni, és büszkék lehetnek rá, hogyha teljesítik. Többek között ugye itt vannak azért olyan nevek is, akik már akár 1600 kilométert is gyalogoltak, és akár a világot maguk mögé utasították. Meleg van, de ettől független ugye éppen ez a kihívás benne. Tehát itt tudjuk azt, hogy a nyári meleg ugye az kőkemény sportolókat is vonz, tehát hogy ugye nem csak a jó időben, hanem a legmelegebben is megcsinálják ezeket az eseményeket, illetve ugyanezen embereknek, a résztvevőknek a kérésére meg szoktuk szervezni a leghidegebbe is, tehát télen. Tehát most például a téli eseményünk az mínusz 13 fok volt éjszaka, amikor például a tábort elkezdtük építeni, de most ugye visszatérve a mostani nyári eseményekre, ez ugye úgy épül fel, hogy nyilván a fő események azok a szombati napon fognak történni, amikor a városnapok is lesznek, akkor indulnak ugye a kisebb távok 100 km, 120 km-ig bezárólag, viszont a nagyobb távok azok már csütörtök reggel elindulnak, és ugye hát nagyjából ugye úgy alakított ki a frissítő pontokat, hogy azért a frissítő pontokon ugye lesz élőerős frissítés emberekkel, akik ugye mindig fogják várni őket, ez nagyjából ugye úgy néz ki a 300 km, hogy van egy 120 km-es kör, ami egyszer egyik irányba, másszor másik irányba, vagy egy 60 kilométeres kör. Ezt azért így alakítottuk ki, hogy amikor visszajönnek ugye egy-egy kör után, akkor ugye itt a polgármester úr jóváhagyásával ugye kaptunk szállási, zuhanyzási lehetőséget, tudnak frissíteni, esetleg egy pár órát aludni, hogy tovább induljanak a következő körre. Így érdekességképpen mondom, hogy aki esetleg egy kicsit számolgatni akar, szeretne, az nagyjából ki tudja számolni, hogy 80 órát adunk 300 kilométernek a teljesítésére. Ezen belül, hogyha ő belepihen, belefut, bármilyen utomódon tudja teljesíteni, mi azt elfogadjuk. tulajdonképpen kerékpárral, lóval esetlegesen gyalog és futva teljesíthetik a részvevők ezeket a túráinkat, és mondhatni azt, hogy rengeteg visszatérő részvevőnk van. A díjazás tulajdonképpen nem csak mondhatni azt, hogy megcsináltad, ügyes vagy, hanem ugye mindenkinek érmet adunk. Az érem az egyedi, azt nem is nagyon láttam más eseményeken az országban, tehát üvegérem az, ami az adott táv, ugye fel van rá karcolva, hogy, vagyis lézerezve, hogy milyen távot teljesítenek, és ugye ezt az üvegérmet ugye gyűjtik évről évre, és vannak tényleg olyanok, akik az elmúlt 10 évben szinte minden eseményünkén itt voltak, és jelen voltak. Ugye ezt emeljük ki azzal, amit a polgármester úr már megjegyzett, a Büntetés Végrehajtási Intézet dolgozói régóta járnak hozzánk, és ebből kerekedett ki a gondolat, hogy őket bevonjuk úgy a programba, hogy nem csak mint részvevők, hanem ugye az eseménynek a színfoltjai is lehetnek. Ezáltal ugye ki fognak vonulni bemutató sátorra, idézélyesen bemutató zárkával, felszerelésekkel, ruházattal, lesz egy úgymond köznyelven fogalmazunk, hogy egy kommandos bemutató, lesz ugye a kutyás bemutató, illetve a Büntetés Végrehajtási Intézet dolgozói között ugye meghirdettünk egy olyan vándorkupának nevezett sorozatot, amellyel a különböző intézmények egymás között versenyezhetnek. Tehát ezáltal most per pillanat, amit látok, jelentkeztek például a Sopron-Kőhidai intézményből, Balassagyarmati intézményből, Vácról, ugye budapesti IMEI intézetből, gyűjtőből, tehát ugye különböző intézetek ezt így egymás között is ugye próbálják versengeni. Nyilván kell úgy gondolom a kihívás is, illetve az, hogy az egészséges életmód, az egészséges mozgást ugye valamilyen szinten belevigyük az emberek életébe. Ez egy olyan sport, amit ugye a fiatal kortól elkezd az egész időség, csak például egy tegnapi eseményemen 86 éves volt a legidősebb versenyző, és nem a legkisebb távon indult. Uh-huh. Tehát mondhatni azt, hogy ilyen általában ilyen 3-4-5 éves kortól már a gyerekektől elkezdve tényleg az idősebb versenyzőkig, ugye ez mondhatni azt, hogy sokaknak egy egészségügyi séta. Tehát ezért mondhatni azt, hogy nagyon sokan vannak tényleg nyugdíjkorhatár fölött is, akik eljönnek hozzánk. Itt nyilván adunk egy olyan szintidőt, mert azért valamilyen úton módon be kell érni a versenyzőknek, tehát nem lehetünk hetekig ott a helyszínen, de adunk egy olyan szintidőt, ami teljesíthetővé teszi az idősebbek számára is, és a gyerekek számára is ilyen eseményeket, és ugye az adott szintidőn belül kell beérkezni hozzánk. Ezeket az eseményeket ugye mi térképet, itinert adunk az indulóknak, illetve csípes időmérést a hétvégi eseményre. Ugye van, aki a térképet olvassa, van, aki a leírást olvassa, viszont mivel az elmúlt, mondhatni azt, hogy 6-8-10 évben már kiment a divatból a szalagozás, ebből kifolyólag most már GPS trackeket csinálunk, tehát tulajdonképpen a telefonjára föl tudja tölteni a versenyző az adott távot, amelyre nevezett és amelyen elindul, és tulajdonképpen a telefon bármikor segítségül tudja venni, hogy éppen jó helyen jár-e, vagy nem jó helyen. Ettől függetlenül ugye nyilván elnézhetik, lehetnek eltévedés, de a telefonszámunk rajta van az itineren, tehát hogyha bárhol bárki eltéved, tud bennünk keresni, segítünk. Volt olyan is, akiért ki kellett mennünk, mert tényleg meleg volt, cukros volt, nem úgy készült, előfordul. Nyilván segítünk, meg támogattunk mindenben mindenkit, és ugye hát tulajdonképpen ezt az eseményt így, hogy összehoztuk a városnapokkal, reméljük, hogy színesítjük egymás programját.
1: 10-20 kilométeres távokat említettél, nyilván azt nagyjából lehet tudjuk képzelni, hogy az merre felé haladhat, de itt azért szóba került a hosszabb táv, 180-200 kilométer, és ugye a 300 kilométeres táv. Ez milyen útvonalakat érint, vagy ha így nagyjából?
3: Tehát tulajdonképpen ugye a központból indulunk Újhajtjából, a Bélagödörmerről. Most azt mondom, hogy így nagyjából a 120 kilométeres kör az úgy néz ki, hogy elmegyünk a Dunaszisza csatornán Ócsáig, Ócsaskanzennél, tehát tulajdonképpen ugye elmegyünk, addig onnantól fogva jön a visszaforduló, Vasad, Csévharaszt, Pótharaszti templomdom, majd az ország közepe emlékműhöz megérkezünk. A 100 kilométerig visszaforduló Újhartyán felé, míg a 120 kilométer elmegy, tesz meg egy 20 kilométeres kört, és mint frissítő pontként újra visszaérkezik az ország közepe emlékműhöz, és ezt követően jön vissza Újhartyára. Majd ugye, amikor megérkeznek, akkor ugye tudnak frissíteni, zuhanyozni, kapnak melegételt, tudnak egy kicsit rendbeszedni magukat, és ugye tudnak indulni a következő körre. Hát nyilván ugye ezt tudni kell, hogy itt azért az időjárás az bármilyen lehet. Lehet eső, lehet meleg, tehát ugye eleve úgy készülnek. Illetve, ami még fontos, hogy hogy a nagyobb távok esetében depózást biztosítunk. A depózást röviden annyit jelent, hogyha ő szállítja otthon magának a csomagot, hogy mi az, amit szeretne esetlegesen elvitetni adott pontokra, azt mi természetesen, mint szervezők kiszállítjuk az adott pontra, és amikor ő odaér, akkor abból akár átöltözni, akár cipőt váltani, frissíteni, vagy egyéb géleket használni, azokat ugye fel tudja használni, és nyilván a csomagját visszahozzuk, ugye mire beérkezik. Ez is egy segítség ugye ebben a melegben, hogy nem kell mindent magával vinni, hanem esetlegesen depózással megoldható az, hogy menet közben egy plusz frissítésként olyan dolgokat is vigyen magával, amit esetlegesen nem kap, vagy csak ő fogyaszt, például lisztérzékeny, és nem ehet olyan kenyeret, amit mi adunk, stb. Tehát ugye ezeket ugye így kimeljük. Nyilván a folyadékot ugye próbáljuk pótolni. Nagyon melegre való tekintettel kívánják a sóssal. Tehát ezt ugye esetleg ropival, mogyoróval szoktuk megoldani. Az éjszakai szakaszokon ugye nagyon sokan ugye kívánják a kávét, tehát ezt is megoldjuk, tehát kávét is adunk. Menet közben ugye nyilván azért a melegre való tekintettel nehéz megoldani a hűtési dolgokat, de folyamatosan szállítunk a frissítő pontokra olyan dolgokat, amik esetlegesen ezt a meleget enyhítik. Továbbá, ami még nagy sikert aratott, és mondhatja, hogy lassan már el is várják a versenyzők, hogy dinnyét, hideg dinnyét szoktunk vinni, annál jobb nincs. Tehát ebbe a melegbe azt szeretik a legjobban, az ilyen pontjainkat.
1: Még egy fontos dologról nem beszéltünk, hogy aki részt szeretne venni, hogyan tud jelentkezni. Ugye itt említetted, hogy a hosszabb túrák már előbb elindulnak. Nyilván ugye a rövidebbekre gondolom, akkor szombaton is lehet jelentkezni, de pontosan hol?
3: Így van, tehát tulajdonképpen mondhatni azt, hogy a Béla Gödörnél fel lesz állítva egy kapunk, amin ugye rajta lesz az ország közepe felirat, és ugye onnantól pedig kitáblázunk, ott leszünk egy 100-150 méteren belül, és mondhatni azt, hogy ugye attól függetlenül, hogy az előjelentkezés lezárult, ez nem jelent problémát, mert jelentkezés nélkül is, aki éppen nem tudja még, hogy ráér-e vagy nem ér rá, de mégiscsak úgy dönt, hogy eljönne. Tehát a helyszíni nevezéssel is lehet indulni, lehet rajtolni. Tehát ugyanúgy el tudjuk fogadni, ugyanúgy emléklappal minden egyebben díjazzuk a részvevőket. A helyszínen is ugye sokan úgy vannak vele, hogy a teljesítmény túlák általában ugye ezt még kiemelem, hogy a szint az ugye elég nagy akadálya szokott lenni egyes teljesítmény túráknak, hogy van benne egy túrában 2000-3000-4000 méter szint. Itt azért hozzáteszem, hogy a 120 km-en az Alföldre való tekintettel van 250 méter szintünk, szintemelkedés. Tehát mondhatni azt, hogy van, akinek ez jó, van, akinek nem. Azt azért tudni kell, hogy ugye mivel Alföld, ezért az izom az egysíkúan mozog. És ugye azért másképp kell ugye ezt is kezelni, mint hogyha egy hegyes terepen megy az ember. Ettől független azért sok szakasz ugye erdőn keresztül megy, és ugye amit fontos is tudni kell, hogy a jelzett turista utakon mennek. Tehát mondhatni azt, hogy nem csak úgy mennek a nagyvilágba, hanem mind jelzett turista utakon jelöltük ki az udvonalat, ezekhez a nefag, az erdészetek, különböző erdészeket érint, ezeket mind megkerestük és hozzájárultak ezekhez az eseményekhez, és így erőre és utólag is köszönjük nekik.
1: Köszönjük szépen mi is akkor az invitálást, tehát ez volt a sport része, a túra része a hétvégi programnak, és akkor a polgármester úrhoz fordulok ismét, hogy így a beszélgetés végez közeledve a technikai infokat foglaljuk össze még egyszer, mi az, amit tudni kell hát kezdésről, helyszínekről, stb.
2: Annyit mindenképpen kihangsúlyoznák, ugye, hogy még egyszer, hogy szombaton, maga a városnap az 2 órakor kezdődik, ugye egyrészt a Béla Gödörben, a mellette lévő utcában, illetve egész a volt falu központnak a főteréig ki fog húzódni ennek a helyszíne. Nagyon fontos információ, hogy ingyenes a rendezvény, sőt minden játékelem használata ingyenes lesz, beleértve a körhintát és a láncos hintát, illetve ezeket a korábban felsorolt játékokat. Egyedül az ételért, italért kell fizetni majd az érkezőknek, úgyhogy sok szeretettel várunk mindenkit. Szerintem egy izgalmas, érdekes nap lesz a szombat biztosan.
1: Szombaton tehát július 4-én Újhartyáni Városnap, úgyhogy várunk mindenkit ott. A részletes programokért pedig keressétek a közösségi felületeket, ahol megtalálható a teljes program. Köszönjük szépen a tájékoztatást!
2: Köszönjük a lehetőséget!
3: Köszönjük!
0: Sporthétfő! A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt. Társadalmi célú reklám következik.
4: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
5: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
6: Társadalmi célú reklámot hallottak.
7: Reklám.
8: Reklám.
9: Válasz te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót. Kérd egyedi ajánlatainkat, írja a marketing@radiodabas.hu e-mail címre.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: Az egészséges emberi szervezetet is megviseli a tartós extrém hőség, olvadnak a sínek, a vasutat sem kíméli a forróság, egyelőre nem várható enyhülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
11: Nachrichten,
8: Novel,
11: Noticias,
8: Novinky,
11: News,
8: magyarul és érthetően
11: hírek.
10: A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteogyógyász azt mondja, ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőségegyensúlyi zavar. Kiemelte, fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A kormány.hu tájékoztatása szerint a Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. A nagy hőség a vasutat sem kíméli, a MÁV szombat déltől 13 vasútvonalon sebességkorlátozást vezetett be, emiatt az érintett járatokon legalább 5-15 perces késésekre kell számítani. A sínek hőmérséklete az elmúlt napokban helyenként az 56 fokot is elérte, ezért a lassítást a biztonság érdekében van szükség. Ha vonattal indulnak útnak, érdemes indulás előtt ellenőrizni a menetrendet. A magyarok közül már minden hatodik dolgozó ismer valakit, aki a mesterséges intelligencia miatt veszítette el az állását, derül ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint a férfiak egyelőre jóval magabiztosabban használják az AI eszközöket, és több időt is spórolnak velük, mint a nők. A szakértők szerint a mesterséges intelligencia használata egyre inkább versenyelőnyt jelent a munkaerőpiacon, ezért egyre fontosabb, hogy minél többen megtanulják jól használni ezeket az eszközöket. Budapesten készült az év fagylaltja. Aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese a Mikrokozmosz kézműves fagyizó Szólea Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett. Molnár Anna Mária cukrász dicsőségére. A mentes kategóriában a balatongyöröki promenád cukrászdából Vadóc Jenő kreációja, a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós törökméz ízű fagyi lett, amelyet szintén a Mikrokozmosz fagyizó nagydíjas cukrásza készített. Idén 5 kategóriában 72 fagylaltot neveztek. Már egyetlen bérlet sem kapható az idei jubileumi EFOT-ra. Az 50. fesztivál iránt akkora az érdeklődés, hogy minden bérlet elfogyott. A Velencei tónál olyan előadók lépnek színpadra, mint Azaria, Bája Lex és a Slep, Halott pénz, Jude Law, Follow the Flow, Valmar és Tédeni. A nyitónapon pedig egy különleges jubileumi show is várja majd a közönséget Presser Gáborral, Lovasi Andrással, Kis Tibivel és Korda Györggyel. Úgy tűnik, idén is teltházas fesztiválra készülhetnek a szervezők. Kedden a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat záporzivatar. Az északias szelet főként a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Délután 35-42 fok lesz. Szerdán még mindig sok napsütés várható, de már többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Reggel 17-25, napközben 32-38 fok várható.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
8: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
13: Térségi napló a 93.4-en.
14: Szép reggelt kívánok a hallgatóknak. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora. Mai adásunkban ellátogatunk Üllőre, ahol az Üllői 10 órai könyvklub jövő héten ünnepli fennállásának első évfordulóját. Hogy mi minden történt a kis csapattal az elmúlt időszakban, hogy milyen terveik vannak a jövőre nézve, és hogy milyen meghívott vendéggel ünnepelnek, az hamarosan kiderül, ahogyan az is, hogy hol bukkan fel a hétvégén az Albert Irsai fotókör egy-egy kamerája. A műsor elején néhány jó tanács érkezik majd dr. Kis Miklós járási főállatorvostól, hiszen rekkenő hőség várható az elkövetkezendő napokban. Hogy mit tehetünk állataink komfortérzetének javítása érdekében a kánikulában, nos, ehhez érkezik néhány jó tanács, nem is olyan sokára. Tartsanak velem, már is kezdünk!

0: Községi napló a 93.4-en.
1: Ma alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep a térségünkben. Felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, hajnalban 24, délután pedig 37-40 fok körül alakul a hőmérséklet. Nem csak mi, hanem házi állataink is nehezen viselik ezt az időjárást, és hogy mit tehetünk, hogy jobban, komfortosabban érezzék magukat, azt a dr. Kis Miklóstól kérdeztem meg.
2: Szia, jó reggelt, köszöntelek az éterben.
3: Szervusz szintén, és üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Beköszöntött a kánikula, hogyan vigyázzunk házi állatainkra, mit tudunk tenni az ő komfort érzetük javítására?
3: Hát itt gyakorlatilag el tudom mondani azt, amit minden évben. Egy plusz dolgot szeretnék hozzátenni mindenképpen. Meg kellett ismerkedjek a meteorológiai fogalommal, a hőkupolával. A mostani kánikula kapcsán többen mondják, hogy érzékelik azt, hogy ez a szokásosnál is durvább, és bizony nem csalják meg az érzékszerveik ezeket az embereket. Egy különleges meteorológiai jelenség alakult ki, egy nagy kiterjedésű, ilyen gomba, fej alakú hőkupola alakult ki a régiónk fölött, illetve nem itt alakult ki, csak most már minket is elért, és ebben a lefele áramló levegő, ahogy áramlik, surlódik ugye önmagával, még inkább melegebbé teszi. Egyúttal lehetetlenné teszi a megfelelő felhőképződést, amely valamelyes védelmet nyújtana. Tehát önmagát erősítő folyamatként még melegebb van, és még erősebb a hőérzetünk. Ráadásul azt sem szabad elfelejteni, hogy minél párásabb a levegő, annál nehezebb a hőleadás az izzadással. Tehát mi magunk is valóban, amit a hőmérő mutat, annál melegebbet érzünk, és nem véletlen. Na most, az állatok egy jó része, mondjuk a lovak kivétel, ugye nem tudnak izzadni. Hát kutya, macska a leheletén keresztül párologtat, ami azért sokkal kevésbé hatékony, mint az izzadás. Persze mondom, ha párás a levegő, akkor az izzadás se igazán. Na mindegy, tehát ezeknél az állatoknál, most elsősorban a kutyákról beszélek, oda kell figyelni, hogy ezekben az időszakban a sétáltatást, a futtatást, azt mindenképpen csak úgy óvattal. Tehát még egy fiatalabb, jó vérkeringéssel rendelkező kutya esetében is megvan ennek a veszélye, de egy idősebb, esetleg nem teljesen egészséges állatnál, meg nagyon gyorsan ki tud alakulni a hőgut, aminál nem tudja a hőt leadni. Tehát inkább ne futtassuk, csak sétáltassuk. Apropó sétáltatás. Mi többnyire nem mezitláb közlekedünk. Ellenben ők igen. El lehet képzelni, hogy milyen szinten hevül föl a beton, az aszfalt. Ha nem tudjuk elkerülni, akkor hát leginkább a kisebb kutyákat érdemes fölvenni, de lehet ilyen kutya felszerelésboltban ilyen zoknifélét is, ha eltűri magának a kutya, már pedig azt gondolom, hogy ha az aszfalton megy, akkor eltűri. No, minden esetre erre is érdemes odafigyelni, mert nagyon komoly égési sérüléseket tudnak összeszedni. Az alapvetést az szintén mondom, mert nem lehet elégszer elmondani, minden állatnak, haszonállatnak, kedvelésből tartott állatnak biztosítani kell, hogy a nap tűző hatás elől el tudjon vonulni árnyékba, és korlátlan víz biztosítása, lehetőleg tiszta víz biztosítása az elengedhetetlen. És erre sajnos azt mondják itt a meteorológusok, hogy mégsem kínai hoax a klímának a változása, úgyhogy egyre extrémebb hőhullámokra kell felkészüljünk. Ezekre az alapvető dolgokra oda kell figyelni. Még ami eszembe jut, egész szép monológ lesz aztán, hogy szigorúan tilos a kocsiban hagyni. Hihetetlen mennyiségű hő jön össze egy lezárt autóban. Ha meg, ne adj Isten, mégis arra van szükség, hogy igen rövid időre ott hagyja az ember, akkor egyrészt árnyékba kellene állni, a másrészt meg azt gondolom, hogy a kocsit kirabolják, az kisebb baj, mintha elpusztul az állatom. Lehet kapni, és akkor itt a reklám helye, ilyen ügyes kis műanyag rácsokat, amik a félig letekert ablak és a ablak keret közébe illeszthetők, eléggé egyszerűen, és akkor legalább attól meg tudjuk védeni a kocsit, hogy a belsőből hirtelen valamit kikapjanak, és épp magát a kutyát. De ezt a módszert is csak akkor tudom javasolni, ha nagyon muszáj, és nagyon rövid időre tervezzük a távolét. Tehát ne hagyjuk a jószágokat a kocsiba sehogy sem.
2: Milyen jelei lehetnek egyébként annak, hogyha baj van, ugye, ha a hőgutát kapunk, napszúrást kapunk, annak vannak bizonyos jelei az állatoknál, melyek ezek a jelek?
3: Eléggé látványos a dolog, tehát látszik, hogy úgymond elengedi magát, azt is érzékeljük, mert ugye ez az agyödémát is kiváltja ez a dolog, hogy nincs igazán magánál a kutya, és a légzése az eleinte átvált ilyen tartalék végzésre, vagy éppen, hogy hiperventilációra, ezt hogy is kellene mondani tisztességesen magyarul, tehát ilyen szuper-hiper lihegésé, tehát a légzése is megváltozik, az öntudata is viszonylag korlátozott lesz, elengedi magát. Na most ilyenkor az első, ha mégis ilyennel találkozunk, akkor a test valamilyen hűtése, tehát óvatosan nem hideg vízzel, tehát nem hideg vízbe belemeríteni, mert az is egy sok, hanem valahogy nedvesíteni a bőrét, fejét, lábvégeket, és start az állatorvoshoz.
2: Vigyázzunk tehát az állatainkra a kánikulában, és dr. Kis Miklósnak pedig köszönjük szépen, hogy ellátogatott hozzánk. Szép hétvégét kívánok, köszönjük, hogy itt voltál.

0: Egy éve működik Üllőn a 10 órai könyvklub, amely civil kezdeményezésként indult el a városban. A közösség célja az olvasás népszerűsítése és a helyi kapcsolatok erősítése. Az első születésnapot a tagok által készített finom süteményekkel ünneplik, és vendégük is lesz Bori Márk, aki szintén üllői kötődésű író. Vele a vasárnapi térségi naplóban ismerkedhetnek meg a hallgatók. Most azonban következzen a könyvklub ötletgazdája, aki azt is elárulja, hogy éppen milyen könyvet olvas.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
3: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Berecki Lukács Edit. Szia, köszöntelek az éterben.
4: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
3: Témánk, hogy az üllői 10 órai könyvklub immáron fennállásának első évfordulóját ünnepli. Mesélj nekünk, kérlek, az elmúlt időszakról. Egyáltalán honnan jött az ötlet, hogy megalapítsátok ezt a könyvklubot?
4: Hát most a könyvklubok reneszánszukat élik, tehát egyre több városban pattannak ki ezek a kis közösségek, és nekem is a Gyömrői Könyvklub adta az ötletet, ott is egy remek közösség alakult ki. Én is tagja voltam ennek a kis közösségnek, és innen jött az ötlet, és így kerestem fel az Üllői Könyvtár vezetőt, a Varga Gyula Könyvtárban Bákely Hajnalka a könyvtárvezetőt, hogy mit szólna ehhez a civil kezdeményezéshez, hogyha szombatonként, havonta egyszer összeülnénk egy kisebb társaság beszélgetni, akkor még fogalmam nem volt, hogy kik fognak jelentkezni, vagy hogy kikre számíthatok. Igazából így az érdeklődési körömben is mindenki azt mondta nekem, hogy hát nagyon elfoglaltak, nem tudják, hogy belefér az idejükbe ez az olvasás, és én pont ezt szerettem volna így népszerűsíteni, illetve így megmutatni az embereknek, hogy akár munka mellett is bele tud férni havi egy könyvnek az elolvasása, illetve az is, hogy összeüljünk és kibeszéljük ezeket a könyveket, és így alakult, hogy tulajdonképpen így a dolgozó emberek is gondolván, szombaton 10 órakor megkaptuk ezt az idősávot a könyvtárban. Zubor Rozi volt az első vendégünk, és nem titok, hogy azért is szerveztem így, hogy kicsit azt a korosztályt mozgassuk meg, akik célközönség lennének, akiknek a legkevesebb idejük van olvasni, akik a legelfoglaltabbak, és azért is gondoltam arra, hogy az első alkalommal mindenképpen vendég segítségével mutatkozzam be, illetve hogy mutassam meg, hogy mi az elképzelés a könyvklubnak, hogy gondoltam, hogy jobban bevonza majd az embereket ehhez a könyvklubhoz, és be is jött igazából ez az elképzelés, mert azóta is egy ilyen stabil 15-20 fős társaság van, akik hónapról hónapra jönnek, és beszélgetünk a könyvekről.
3: Ez nagyon szép szám, főleg egy kisvárostól. Zubor Rozi után kik voltak még a vendégeitek? Milyen alkalmakat sikerült összehozni? Milyen könyvek kerültek a terítékre?
4: Nem minden hónapban van vendégünk, tehát azt azért nem tudjuk vállalni, hogy minden hónapban meghívjunk valakit beszélgetni, úgyhogy ez elég vegyes.
3: A vendégeitek milyen alkalmakat sikerült összehozni? Milyen könyvek kerültek a terítékre?
4: Nem minden hónapban van vendégünk, tehát azt azért nem tudjuk vállalni, hogy minden

0: arra, hogy akkor egy bámbor könyvet szavazással döntöttük el, hogy mit olvasunk. Ugyanakkor ez egy nagyobb rendezvény volt ugye a könyvtár keretein belül, úgyhogy először mi kibeszéltük bámbor könyvét, és utána találkoztunk egy másik alkalommal a íróval, de az is nagyon jól sikerült, mert ott is a könyvklub tagok tudtak már kérdezni a már elolvasott könyvvel kapcsolatban az írótól, és tulajdonképpen egészen februárig ebben szünet is volt, ismerkedtünk, megalapult a közösségünk, karácsonykor egyébként egy nagyon jó hangulatú kis beszélgetésünk volt a Zsája Bisztróban ülőn, úgyhogy ott egy kicsit kiszakadtunk a könyvtári keretek közül, és kötetlenebb formában is beszélgetünk mindenféle könyvekről. Februárban volt vendégünk Isik Réka, az Amíg megtalálok című könyvével, ez is egy romantikusabb, itt a Valentin nap köré szerveződött a tematika, illetve Tisban olvastuk Varga Orsolyának a Szabadság virágai című könyvét, és nagy meglepetésemre elfogadta ez az írónő is a meghívásunkat, úgyhogy Varga Orsolyát most májusban láttuk vendégül, tehát itt is ez történt tulajdonképpen, hogy elolvastuk a könyvét, kibeszéltük, és utána feltehettük neki a kérdéseinket, amik a könyvvel kapcsolatban még bennünk voltak. Tehát én azt tudom erre mondani, hogy ezek az író-olvasó találkozók, ezek nem klasszikus könyvbemutatók, hiszen itt ugye az a cél, hogy megszólítsuk az embereket az olvasásra, és itt általában a vendégeink nagy része elolvassa a könyvet, mire odaérkezik, hogy az íróval találkoznak, és célzottan arra a könyvre vonatkozóan tudjuk feltenni a kérdéseinket, illetve a cselekményre vonatkozóan a szereplőkkel kapcsolatban, és több olyan pozitív visszajelzést is kaptam már ezzel kapcsolatban, hogy ez nagyon jó ötlet, mert így közelebb tudtak kerülni a történethez, illetve hogy az írót is megismerték. Volt, aki feltette nekem ezt a kérdést, hogy hát őt annyira meglepte az, hogy mennyire közvetlen a személyisége az írónak, hogy hát az író is egy ember. Hát igen, az írók köztünk élnek, és ugyanolyan hétköznapi civil emberek egyébként, mint mi vagyunk, csak mellette kreatív tevékenységet is végeznek a mi szórakoztatásunkra.
1: Ugye említetted, hogy az írók köztünk élnek, mégiscsak mit ad egy-egy ilyen találkozó, akár az írónak, mert szerintem erről is érdemes beszélgetni, nem tudom, hogy velük sikerült-e ezt a témakört egy kicsit kitárgyalni, akár a csoport tagjainak, hogy testközelből kapcsolatot tudnak létesíteni azokkal, akiknek eddig csak a szavait ismerték és a mondatait.
0: Igen, hát itt nyilván azért magyar írók között kettő csoportot tudunk megkülönböztetni, vannak a jobb írók, vannak a kisebbek, akik még ugye csak néhány regényt adtak ki, és próbálnak ugye az ő kis marketingjükkel, akár az Instagramon, TikTokon érvényesülni és reklámozni a könyveiket, ami nagyon nehéz manapság, hiszen óriási a könyvpiac. Nekem egyébként is elsődleges célom az, hogy ezeket az írókat megismertessem az emberekkel, és azt látom az írókon is, hogy nagyon feltölti őket egy-egy ilyen nap, egy-egy ilyen beszélgetés. Nagyon szívesen jönnek, nagyon szívesen találkoznak az olvasókkal, és kifejezetten várják az esetleges negatívabb visszajelzéseket is a könyveikről, hiszen abból tudnak ők is tanulni, fejlődni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez kölcsönös, mert mind a könyvklubba járóknak, mind az íróknak ez egy feltöltés és egy csodás kikapcsolódás egy-egy ilyen délelőtt.
1: Hogyan találnak rád egyébként ezek az írók, vagy hogyan találsz rá te ezekre az írókra? Csak az algoritmus kérdése, vagy van itt egyfajta kutatómunka is?
0: Hát van egy kisebb kutatómunka, igazából elsődlegesen megpróbálok egyébként ismerősi körből érdeklődni. Nekem is van egy Bookstagram oldalam, az Instagramon belül hívjuk úgy azokat az oldalakat, akik a könyveket népszerűsítik, és itt már én is megismerkedtem több ilyen bloggerrel, akik már régebb óta benne vannak ebben a könyves világban, és tulajdonképpen az ő ajánlóik alapján látom én is, hogy kik azok, akiket esetleg érdemes lenne elolvasni, népszerűsíteni, vinni tovább az ő üzenetüket, úgyhogy én elsődlegesen innen, illetve a mol.hu felületről tájékozódom. Nálunk van egy tematika az évben, tehát minden hónapban valamilyen témaköré olvasunk, és ugye ezért jött a Szabadság virágai márciusban, mert ez a 48-as forradalomról szólt. Most egyébként májusban a Méhek világnapja alkalmából olvastunk most egy külföldi szerzőpáros, Jodi Picó, Jennifer Finney-ból lennek, a Bodhi Tomizét olvastuk, tehát nem mindig magyar íróktól olvasunk, úgyhogy nekem ez egy kisebb kutatómunka, de ezt én nagyon szívesen csinálom, és nagyon szívesen nézelődök a könyvek iránt.
1: Említetted, hogy a könyvklubok reneszánszukat élik.

0: és bár mindig temetjük a Gutenberg galaxist, én idén is kint voltam a könyvhéten, és úgy érzem, hogy egyáltalán nem kell temetni, sőt, mit látsz te belülről, kvázi szakértőként, hogy állunk most a könyvekhez, hogy áll a magyar könyvipar, hogy állnak a magyar szerzők?
1: Én is azt látom, hogy óriási a tömeg kint a könyvhéten, különösen akkor, amikor ilyen jó az időjárás, mint az idén volt, mert az én emlékeim szerint az elmúlt években vagy csak az eső, vagy óriási kánikula volt, most szerencsés volt az időjárás is, és amit az előbb is említettem, hogy a könyvpiac óriási, tehát hogy igazából én azt értem, hogy a Covid időszak óta, tehát ez a 2020-as évben, amikor mindenki beszorult egy picit, mindenki otthon maradt, akkor rengetegen kezdtek el írni. És azok az írók még most kezdik el bontogatni a szárnyaikat, tehát van, aki még az akkor megfogalmazott történetét most adatja ki, és óriási, és nagyon nagy a verseny, nagyon nehéz lehet érvényesülni. Tényleg nem tudom megbecsülni sem, de több ezer kötet ugye, ami újként is megjelenik, akár csak a könyvhétre. Óriási a piac, és hál' Istennek, hogy nem lefelé áldozik ez a könyvszakma, hanem tényleg fölfele. Ível szerintem ez egy picit tényleg annak is köszönhető, hogy a Covid időszak alatt nagyon beszorultunk, mindenki home office-ban dolgozott, a képernyő előtt ült, és mostanra érik meg az emberekben az, hogy talán egy picit túl sok a képernyő előtt töltött idő, és az agyunknak is szüksége van arra, hogy egy kicsit megmozgassuk az agytekervényeket, egy kicsit gondolkozzunk, egy kicsit ne a kékfény áramoljon belénk esténként, hanem csak a fehér lapok és a könyvszagú esték, úgyhogy én ebben látom ennek a reneszánszát, illetve hát nagyon csak ezt tudom hangsúlyozni, hogy borzasztó nehéz lehet most íróként érvényesülni.
0: Ahogy említetted, óriási a piac, mégis hogyan szelektáljon egy átlag olvasó? Te például mi alapján szelektálsz, min múlik, hogy elolvasol egy könyvet, vagy sem, vagy végigolvasod-e azt a könyvet, vagy sem?
1: Hát az ajánlások, amik nagyon-nagyon számítanak, és itt megint vissza tudok hivatkozni erre a Bookstagram oldalra, hogy itt rengeteg leírják őszinte véleményüket a könyvekről, tehát nem mindig csak pozitívakat lehet olvasni. Itt gyönyörű fotókkal prezentálva választékos szókincsel megáldott emberek írják ki magukból a véleményüket egy-egy könyvvel kapcsolatban. Úgyhogy én mindenképpen ezt a felületet használom arra, hogy tájékozódjak, illetve a moly.hu felületet. Azonban ez nem teljesen reprezentatív, tehát én is futottam már bele abba, hogy egy 70-80%-ra értékelt könyv annyira tetszett, hogy kedvencnek választottam. Úgyhogy leginkább tényleg az ismerőseimre tudok hagyatkozni, akiket tudom, hogy hasonló az ízlésük, és amiket ők ajánlanak, azokat olvasom el.
0: A Bebecs mellett néha a Külcsint sem árt megnézni, hiszen csodálatos könyveket adnak ki hihetetlen borítókkal és lapélekkel.
1: Igen, mindez ugye azért eléggé költséges dolog tud lenni az írók számára, úgyhogy én mindenkit csak arra tudnék buzdítani, hogy ne a külső alapján ítéljem meg egy-egy könyvet, mert előfordulhat, hogy akár csak anyagi okai voltak annak, hogy egy puritánabb borítót kapott egy könyv, úgyhogy mindenképpen elsődlegesen az ajánlásokra érdemes támaszkodni. Ezek az élfestések is ugye most gyönyörű szépek, nagyon divatosak, viszont nagyon költségesek is, tehát nem feltétlenül attól lesz jó egy könyv, hogy mennyire jó megfogni és nézegetni kívülről, mert a belső tartalom számít.
0: A belső tartalmat pedig megismerhetjük egy-egy könyvklub alkalmából. Egy éves az Üllői 10 órai könyvklub. Milyen érzés ezt így kimondva hallani, átélni és hamarosan ünnepelni?
1: Nosztalgikus érzés, bár azért az ember életében ez az egy év azért nem annyira sok idő, viszont ahhoz képest, ahogy indultunk és amit beszélgettünk ugye az Üllői könyvtárvezetővel, hogy mik a terveim, nem láttam előre, és nem tudtam megmondani azt, hogy egy ilyen kis alvóvárosban, mint Üllő, ahová tényleg csak aludni járnak haza az emberek, hogy itt egy ilyen program sikeres tud lenni. Úgyhogy annak idején én azt mondtam egyébként a Hajnalkának, hogy akár egy ember miatt is szívesen bejövök beszélgetni, mert sokkal másabb úgy az olvasmány élmény, hogyha van kivel megosztanunk, és ugyanazt olvastuk, és arról beszélgetünk. Úgyhogy ahhoz képest tényleg, hogy ez a fix 15-20 rendszeresen jelen van, és most már egy kis közösséget alkotunk, és most már azt tervezgetjük, hogy az egyéves bulira ki mit süt, ki mit hoz. Ez egy fantasztikus érzés, hogy mindenki kiveszi a részét abból, hogy most tulajdonképpen amellett, hogy megint csak ugye vendéget várunk, mert Bori már érkezik, ő egy ülői író egyébként, tehát amellett, hogy vendégünk is lesz, amellett mindenki nagyon készül, szó szerint egy jó kis ünnepléssel erre az alkalomra.
0: Mondjuk el a hallgatóinknak a technikai információkat, mert lehet, hogy szívesen ünnepelnének veletek, és hát utána szívesen csatlakoznának a könyvklubhoz.
1: Mi azzal támogatjuk a Varga Gyula Városi Könyvtárat itt ülőn, hogy ezekre a rendezvényekre a belépés csak érvényes olvasójeggyel tehető meg. Tehát arra kérünk mindenkit, hogy aki ellátogat hozzánk, azt az 5 percet tényleg egy kis A5-ös formanyomtatvány töltse ki, váltsa ki az olvasójegyét, ezzel a könyvtárat támogatjuk. És egyébként aki körülnéz nálunk, az általában mindig szokott választani valami kölcsönözni valót is, mert az emberek meglepődnek azon, hogy a legaktuálisabb és legújabb könyvek is kölcsönözhetők egyébként a könyvtárból, és nem szükséges megvenni őket. Úgyhogy ez az apró technikai információ van, hogy érvényes olvasójeggyel várjuk a vendégeket, viszont semmilyen más egyéb, tehát regisztráció kötelezettség nincs. Én azt szoktam mondani, hogy a szervezést megkönnyíti az, hogyha a Facebookon megtalálják ezt az eseményt, a július 4-i ülői 10 órai könyvklub eseményt, ami most egyébként elérhető az ülői helyi csoportokban is, illetve a Varga Gyula Városi Könyvtárnak az oldalain is. Hogyha ezen az eseményen bejelöli valaki, hogy ott leszek, akkor én azt számolom, és ugye a helyszínt ennek megfelelően fogjuk berendezni, hogy hány vendégre számíthatunk. Érdemes előtte elolvasni a könyvet, ez a Bori Márk egy csibész naplója című könyv, mert ennek a tartalmáról fogunk beszélgetni, tehát ez nem egy klasszikus könyvbemutató lesz, hanem itt feltehetjük a kérdéseinket, amik a könyv elolvasása után születtek, vagy fogalmazódtak meg bennünk, úgyhogy én mindenkit az olvasásra buzdítok. Ez egy nagyon izgalmas kis pszichológiai noár egyébként, úgyhogy szerintem ez férfiaknak is, nőknek is nagyon izgalmas olvasmány lesz. Úgyhogy tulajdonképpen ennyire lehet számítani. Én most mindenkinek mondom, hogy érkezzen éhesen, mert nagyon sokan sütnek, úgyhogy nem véletlenül 10 órai könyvklub egyébként a nevünk, mert amellett, hogy 10 órakor szoktunk kezdeni szombatonként, amellett azért egy kis 10 óraizást is szoktunk tartani minden alkalommal.
0: Mit adhat az olvasás egy embernek? Mit adott az olvasás neked?
1: Nekem mindenképpen ezt a közösséget adta, és itt különböző sorsokkal, érzésekkel és nézőpontokkal találkoztam ez alatt az egy év alatt, úgyhogy ezt tudnám kiemelni elsődlegesen, illetve aki olvas, az annyi életet él meg, ahány könyvet elolvasott, tehát mindenképpen egy szélesebb látókört biztosít, illetve hát a helyesírásunk is fejlődik, az szövegértésünk, a fantáziánk, és hát ugye fantasztikusan kikapcsol a hétköznapokból, úgyhogy ezt tudom mondani, nekem az olvasás ezt jelenti, ezt az esti nyugalmat, ezt az esti rutint, és itt nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy én több órát olvasok napközben vagy esténként, mert én is dolgozom, és egyébként 2 gyereket nevelek, tehát olyan sok időm sajnos nekem sem jut olvasásra, de akár már azzal a napi 15-20 perc olvasással is el tudunk olvasni 1-2 könyvet havonta, ami már egy kicsit szellemileg is frissen tart, és csodálatosan kikapcsol minket a hétköznapokból.
0: Mit olvasol most?
1: Most Edith Éva Égernek a Döntés című könyvét. Hát nehezen beszélek róla. Ő ugye az elmúlt hónapokban halt meg. Ő egy pszichológus professzor asszony volt, aki megjárta Auschwitzot. És az ő élettörténetét, illetve azt, hogy ő Amerikában magyar származása egyébként Kassáról származik, aztán Amerikában menekülve hogyan boldogult az életben, illetve hogyan próbált segíteni másokon. Ez egy nagyon-nagyon megdöbbentő könyv, és egyébként elképzelhető, hogy lesz majd könyvklubos közös olvasmány is a jövőben, mert most nagyon a hatása alatt vagyok ennek a könyvnek.
0: Nekem is ott van egyébként a könyvespolcomon, csak gyűjtöm hozzá az erőt, hogy el tudjam olvasni, úgyhogy lehet, hogy a legközelebbi könyvklubra már nekem is mindezt sikerül majd abszolválnom. Edit, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Boldog születésnapot kívánok az Üllői 10 órai könyvklubnak, és hát várjuk az aktualitásokat majd ide az Otthon hangjára.
1: Nagyon szépen köszönöm, és várunk szeretettel mindenkit a könyvklubban Üllőn.
0: Vendégünk itt az Otthon hangjának, Berecki Lukács Edit, köszönjük szépen.

0: Az irodalom után ezúttal a fotóművészet kerül a fókuszba, hiszen Albert Érsen újjáélett a fotókör. Ahogyan a könyvklub esetében, itt is a közösség ereje jelenti a mozgatórugót, a közös alkotás, a témák közös feldolgozása és az egymástól tanulás mindig új nézőpontokat nyit meg a tagok előtt. A hétvégén ismét előkerülnek a fényképezőgépek, hogy ezúttal hol találkozhatunk velük, az már is kiderül.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora. Témánk, hogy újra életre kelt az Albert Érsei fotókör. A részletekről Budor Pétert kérdezem, üdvözlöm a stúdióban, szép napot.
3: Szép jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, sikerült egy olyan kezdeményezésnek a elejét venni, amivel úgymond egy kicsit a környék fotós közösségét sikerült feléleszteni.
0: Honnan jött az ötlet, hogy újra életet leheljenek a fotókörbe, kik voltak azok, akik csatlakoztak? Meséljen nekünk egy picit a körülményekről.
3: Régebb óta beszélgettünk már a műház vezetőjével, meg a polgármester asszonnyal is, hogy lehetne valami közös célt kitűzni így a fotózással kapcsolatban, mert rengeteg téma van, és a helyi fotósok is támogatták ezt az ötletet. Az volt a cél, hogy egy olyan közösséget hozzunk létre, amivel a helyi fotós témákat fel tudjuk egy kicsit eleveníteni, a rendezvényeken részt vegyünk, saját projekteket alkossunk, és ezáltal tényleg egy olyan kis csapat, kis közösség jön létre, aki nagyon szívesen alkot így a fotózás témakörben.
0: Ugye február óta működik hivatalosan a kör, mi minden történt azóta, melyek azok a célok, vágyak, álmok, amelyeket meg szeretnének valósítani a közeljövőben?
3: Hát ez az egyik kedvenc kérdésem, mert akárhányszor, akárkivel beszélünk, tényleg annyi minden mesélni való, mert február 26-án történt az első ilyen kis közös megbeszélésünk, ahol 6-7 ember vett részt körülbelül, és két nap múlva már aktívan mentünk is ki fotózni egy hajnali mínusz 5 fokos fotózásra itt a Solina völgyébe, és azóta igazából folyamatosan csak szaporodnak a témakörök, a felkérések, a lehetőségek. Nagyon-nagyon sok minden történt már velünk az elmúlt időszakban. Rengeteg rendezvényen vettünk részt, volt már egy saját projektünk is, ahol a műház keretein belül sikerült egy kiállítást összehoznunk, a helyi értéktár témakörben készítettünk fotókat is, ezek lettek kiállítva. Nemrégiben a Laska fesztiválnak voltunk a hivatalos fotósai, tehát rengeteg-rengeteg lehetőségünk van, amiket igyekszünk kiaknázni.
0: Gondolom, a lakosság szereti magát viszont látni ezeken a képeken. Mitől tud működni egyébként egy fotó a fotós szemszögéből?
3: Hát itt alapvetően maga az, hogy már dokumentáljuk a rendezvényeket, és jelen vagyunk, és ezeket később a rendezvényen résztvevők is vissza tudják nézni, az egy pozitív visszajelzés. És alapvetően ez a titka talán az egésznek, hogy nagyjából ismerünk is mindenkit, tudjuk, hogy mi hogyan működik, és szerves részét képezzük a város életének.
0: Hogyan változott egyébként a fotózás világa az elmúlt években, évtizedekben? Hogy látja, hiszen ma már talán mindenkinek a zsebében ott van egy masina, amivel tulajdonképpen jó képeket is lehet készíteni, de mit mond mindenről a szakember?
3: Hát, elég hosszan lehetne erről beszélgetni, nagyon-nagyon megváltozott, akár csak ha az elmúlt pár évet nézzük, mind a fotózási szokások, mind a technikai lehetőségek, és igazából mi azt próbáljuk megragadni, hogy egy picit inkább alkossunk, és kevésbé csúnyán mondva az ipari fotózás felé húzzunk el, hanem tényleg az van, hogy a helyi értékeket próbáljuk megörökíteni, emberekkel kapcsolatot teremteni, és inkább úgy próbálnám megfogalmazni, hogy inkább legyen egy értékesebb fotó, mint 1000 darab használhatatlan.
0: Mitől lesz értékes egy fotó? Mitől tud működni egy fotó?
3: Ez is egy elég tág fogalom, egy kérdés. Én azt gondolom, hogy minden fotósnak más a látásmódja, és hogyha ő megtalálja magát egy bizonyos témakörben, akkor azt ő elég nagy lehetőségként éli meg, tudja kiaknázni. Itt fontos tényleg az, hogy milyen a fotós kapcsolata a fotózott témakörrel, az alanyokkal, igazából az, hogy a fotós is elégedett, vagy az alany is elégedett. Én azt gondolom, hogy most már, amikor tényleg rengeteg kép jelenik meg az online médiában, és mindenki kicsit úgy a ingereket próbálja hajszolni, akkor lehet, hogy egy picit talán azt mondanám, hogy túl sok az inger, és hogy egy picit a kevesebb ingerrel lehet értékesebb képeket fog teremteni.
0: Arra szeretném kérni, egy kicsit pörgessük vissza az időkerekét. Honnan indult az ön és a fényképészet kapcsolata, honnan datálható ez a szerelem?
3: Én konkrét kapcsolatom a fotózással az édesapám révén indult el, ő egy régi filmes fényképezőgéppel fotózta végig, mondjuk úgy, hogy a fél életét, és én is becsatlakoztam ebbe annó gyerekként, és már én is az általános iskolában így hobbi szinten fotóztam, és akkor a későbbiek során pedig már, amikor volt rá lehetőség, akkor pedig egy kicsit komolyabban elkezdeni ezekkel a dolgokkal foglalkozni.
0: Mi a legjobb a fotózásban?
3: Hát, rengeteg jó dolgot tudnék sorolni. Most így az albertisai fotókörrel kapcsolatban azt tudnám elmondani, hogy a közös alkotás élménye az most egy óriási löketet ad az egésznek, mert közös céljaink vannak, közös témaköröket találunk ki, de abszolút olyan dolgokról van szó, amit mindenkinek úgymond kicsit a vágya is, amit még nem próbált ki, meg kicsit olyan is, amit nagyon szeret, de más fotósoknak szeretne megmutatni. Tehát, hogy így talán ezek az élmények, amik közben megmaradnak, ezek szerintem most abszolút a legjobb dolgok.
0: Mit kell tudnunk erről a kis közösségről? Hogyan alakult a csapat az elmúlt hónapokban?
3: Alapvetően most 12-13 aktív tagunk van, akik folyamatosan részt vesznek különböző projektekben. Igyekszünk ezt a létszámot folyamatosan bővíteni. Ugye az elmúlt időszakban minden alkalommal elmondhatom, hogy egyel bővültünk, azért jutottunk most ehhez a létszámhoz, viszont nagyon szeretnénk, hogyha ez folyamatosan bővülne, és tényleg egy olyan alkotóközösséget sikerülne létrehozni, ami akár itt a környékbeli, vagy akár visszatérve a helyi értékekhez is tud kapcsolódni.
0: Hogyan lehet csatlakozni önökhöz? Mi a belépő tudás szint? Egyáltalán van-e ilyen?
3: Nincs. Tehát igazából akit érdekel a témakör, az akár még egy telefonnal is tud csatlakozni. Azt meg tudom jegyezni, hogy most jelen pillanatban 9 éves a legfiatalabb tagunk. Család révén az én fiam is becsatlakozott ebbe a kis csapatba, és 75 éves a legidősebb tagunk, aki pedig egy helyi úriember, és igazából csak a telefonjával jön, beszélgetünk, sztorizunk, és így egy ilyen kis élménybeszélgetéseket is tartunk néha-néha. Úgyhogy visszatérve a kérdésre, nincs feltétel. Aki érdekel, az megtalál minket a Facebookos elérhetőségeinken, ott fogja látni a következő találkozások időpontját, lehetőségek időpontját is, bármikor csatlakozhat, amikor kedved adja.
0: Akkor itt szó szerint nem csupán a generációk találkoznak, hanem a különböző perspektívák is találkoznak.
3: Teljes mértékig, és pont ettől működik jól a dolog, hogy tényleg mindenkinek más a látásmódja, és mégis sikerül olyan közös projekteket létrehozni, amivel mindenki elégedett.
0: Ugye itt kiemelte ön is a közösség jelentőségét, és a kapcsolatot, amit az alkotó, illetve a megörökített között fennáll. Miért olyan fontos ez fotós szempontból? Miért olyan fontos ez a közösség szempontjából, hiszen ez egy oda-visszaható relációnak tűnik?
3: Fotós szempontjából talán azt mondanám, hogy fotósok mindig igénylik a visszajelzést, hogy azért lássák, hogy jól dolgoznak, jó látásmódjuk van, de tényleg a visszacsatolások, visszajelzések mindig fontosak a számunkra, hogy lássuk, hogy esetleg kell-e valamint változtatni, hogy jó irányba haladunk. Az alanyok vagy a fotózott témakörök, vagy fotózott embereknél meg talán az a legjobb, hogy amikor megélnek egy pillanatot, legyen az éppen egy majális, vagy legyen egy városnap, egy koncerttel, akkor legyen neki egy emléke erről, és ne feltétlenül neki kelljen mondjuk a telefonját nyomogatni. Úgymond egy kicsit így átveszik ezt a feladatot fotósok.
0: Na hát akkor lehet csatlakozni az Albert Érsai fotókörhöz. Mikor lesz a következő alkalom, esetlegesen kiállítás, vagy olyan program, ami a széles kört is bevonza?
3: Most a nyáron rengeteg apró program van, tehát kifejezetten külön találkozott most éppen nem terveztünk, mert hogy rengeteg olyan közös fotózási lehetőség van, ahol tudunk találkozni, beszélgetni. Most a legközelebbi az vasárnap lesz éppen egy piacos fotózás, amit megbeszéltünk, hogy reggel korán kimegyünk fotózni. Tehát, hogy abszolút tényleg kötetlenül, akinek éppen kedve van, az csatlakozik, és akkor a helyi piacnak az életét egy kicsit megmutatjuk, bemutatjuk. És alapvetően a Facebookon folyamatosan kommunikálunk, ugye ez a trendekhez csatlakozva, tehát ott látni a fotós tevékenységünket. Kiállításunk pedig várhatóan november elején várható, ahol így az elmúlt időszaknak a anyagát próbáljuk egy kicsit összesűríteni majd, és abból egy kiállítást megszervezni, amit a adatésen lesz.
0: Várjuk akkor a kiállítás meghívóját ide a 93.4 stúdiójába. Bodor Péternek köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk az Albert Érsei fotókörhöz. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék!
4: Itt a reklám.
2: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
5: Telefonszám 29 361 776.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, a vasúti közlekedésben is fennakadásokat okoz a rendkívüli meleg, egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. Azokon a szakaszokon, ahol felmerülhetnek pályahibák, a magas színhőmérséklet miatt sebességkorlátozásokat vezettek be. Jellemzően 20 km/h csökkentették a megengedett maximális sebességet. Jelenleg is több vasútvonalon van ilyen korlátozás, ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak. Bővebb információ a MÁV csoport honlapján olvasható. A vasútársaság a forgalmas állomásokon vízosztással és párakapukkal is segít az utasoknak. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategóriá van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infovonalon is lehet tájékoztatást kérni. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, hogy 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig érhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbortozók miatt vezették be az intézkedést. Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg észak-kelet felül, és elszórtan futó záporzivatar kialakulhat. A Dunántúlon többfelé északira, északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk erős, néhol viharos lökések kísérhetnek. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő. Az Alföldön számíthatunk a legmelegebbre, akár újabb hőmérsékleti rekord születhet.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dobos helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Ebben az évben is megrendezték Tiszakécskén a termálfürdőben a Szabó István strand labdarúgó emléktornát. Az emléktorna ötlete Mintál Attilától származott, aki egykor maga is a homokban rúgta a labdát. 28 éve pedig szervezi is ezt a nem könnyű sportot a városban. A közel 8 éve működő dabasi csapat idén is részt vett a hagyományos kétnapos tiszakécskai emléktornán, amely nem csak egy remek futballesemény, hanem igazi családi program is. Amíg a játékosok a pályán küzdenek, a családtagok a strandot élvezhetik, így minden korosztály számára tökéletes kikapcsolódást nyújt a hétvége. Az idei tornán a csapat harmadik helyezést szerzett. A kiváló időjárás, a remek hangulat, a lelkes szurkolók és a sportszerű mérkőzések ismét emlékezetessé tették ezt a hétvégét. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódobost.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel. Félévszázad

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Ami szavakkal elmondhatatlan,
1: értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja. Ami szavakkal elmondhatatlan,
1: értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók, hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
5: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Mamacita!
1: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
2: Idézd fel a percet, az arcot újra.
1: 93.4 Rádió.

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
2: Fontos határidőkre figyelmeztet az adóhatóság, megjelent a pedagógus béremelésről szóló kormányrendelet, kitart a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Megjelent a pedagógus béremeléstől szóló kormányrendelet. A rendelet szerint a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os emelésen felül további 0,4%-ponttal emelik meg a pedagógusok bérét. A munkáltatónak emellett január 1-től visszamenőlegesen legalább 0,3%-ponttal kell megemelnie a fizetésüket. Újabb lépéssel közelebb került az ország az uniós forrásokhoz. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta az uniós források hazahozataláról szóló törvényt. Magyar Péter miniszterelnök szerint a salátatörvény legfontosabb eleme az integritás hatóság jogköreinek megerősítése. Orbán Anita külügyminiszter 37 külképviselet vezetőjének visszahívását jelentette be. A tárcavezető szerint a döntések egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az új külpolitikai irányok indokolják a személycseréket. A névsort a héten hozzák nyilvánosságra, miután azt a köztársasági elnök jóváhagyta. A minisztérium szerint a cél egy korszerűbb, professzionálisabb diplomáciai hálózat kialakítása. A változások nagyköveteket és főkonzulokat is érintenek. Svájcban ingyen beengedik az időseket a mozikba a hőség elől. Genfben az egyik mozihálózat ingyenes vetítéseket tart napközben a légkondicionált termeikben, ahol minden 65 év feletti jegy nélkül vehet részt. Párizsban alkoholtilalmat rendeltek el a hőség miatt, a kórházak túlterheltek, a mentőket négyszer annyi szívleálláshoz riasztották csütörtökön, mint egy átlagos napon. Ezért nem csak a fogyasztást tiltják be, hanem az alkoholos italok árusítását is. Lenyűgözően részletes felvételeket készített az Európai űrügynökség Euclid űrtávcsöve a tejútrendszer középpontjáról. Mindössze 26 óra alatt több mint 60 millió csillagot sikerült megörökítenie egyetlen óriási mozaik felvételen. A képek nem csak látványosak, a kutatók segítségükkel új exobolygókat fedezhetnek fel, és jobban megérthetik galaxisuk működését. Mi most ebből leginkább a lenyűgöző felvételeket élvezhetjük, a tudományos események pedig a következő évek kutatásaiban hozhatnak áttörést. A programban magyar kutatók is közreműködnek. Kedden a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szelet főként a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Délután 35-42 fok lesz. Szerdán még mindig sok napsütés várható, de már többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Reggel 17-25, napközben 32-38 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel, Fénix század legnagyobb slágereivel.
1: Csak is
0: itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: az ország szívében együtt a legjobbakkal.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A Bieber's Mentor Petya, már csak egy Dilf.

0: csak a vegan pápa egy a kesző.
1: A zene.
2: A zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
2: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Egy hálás szív.

0: szív.
1: Amikor a szó már nem elég.
2: Amikor minden mondat kevés.
1: Amikor a józanész semmit sem ér.
2: Ott kezdődik a szenvedély.
1: Érezd a zenét.
2: 93.4.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Este 10 óra van.
1: Este 10 óra van.
2: Fontos határidőkre figyelmeztet az adóhatóság, megjelent a pedagógus béremelésről szóló kormányrendelet, kitart a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Megjelent a pedagógus béremeléstől szóló kormányrendelet. A rendelet szerint a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os emelésen felül további 0,4% ponttal emelik meg a pedagógusok bérét. A munkáltatónak emellett január 1-től visszamenőlegesen legalább 0,3% ponttal kell megemelnie a fizetésüket. Újabb lépéssel közelebb került az ország az uniós forrásokhoz. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta az uniós források hazahozataláról szóló törvényt. Magyar Péter miniszterelnök szerint a salátatörvény legfontosabb eleme az integritás hatóság jogköreinek megerősítése. Orbán Anita külügyminiszter 37 külképviselet vezetőjének visszahívását jelentette be. A tárcavezető szerint a döntések egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az új külpolitikai irányok indokolják a személycseréket. A névsort a héten hozzák nyilvánosságra, miután azt a köztársasági elnök jóváhagyta. A minisztérium szerint a cél egy korszerűbb, professzionálisabb diplomáciai hálózat kialakítása. A változások nagyköveteket és főkonzulokat is érintenek. Svájcban ingyen beengedik az időseket a mozikba a hőség elől. Genfben az egyik mozihálózat ingyenes vetítéseket tart napközben a légkondicionált termeikben, ahol minden 65 év feletti jegy nélkül vehet részt. Párizsban alkoholtilalmat rendeltek el a hőség miatt, a kórházak túlterheltek, a mentőket négyszer annyi szívleálláshoz riasztották csütörtökön, mint egy átlagos napon. Ezért nem csak a fogyasztást tiltják be, hanem az alkoholos italok árusítását is. Lenyűgözően részletes felvételeket készített az Európai Űrügynökség Euclid űrtávcsöve a tejútrendszer középpontjáról. Mindössze 26 óra alatt több mint 60 millió csillagot sikerült megörökítenie egyetlen óriási mozaik felvételen. A képek nem csak látványosak, a kutatók segítségükkel új exobolygókat fedezhetnek fel, és jobban megérthetik galaxisuk működését. Mi most ebből leginkább a lenyűgöző felvételeket élvezhetjük, a tudományos események pedig a következő évek kutatásaiban hozhatnak áttörést. A programban magyar kutatók is közreműködnek. Kedden a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északias szelet főként a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Délután 35-42 fok lesz. Szerdán még mindig sok napsütés várható, de már többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Reggel 17-25, napközben 32-38 fok várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.

0: ever do.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
6: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
5: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
6: Ott. Meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
5: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
6: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média. De igazad van, még ma kérek ajánlatot.
5: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
7: 93.4
2: Rádió Dabas.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Érezd az

0: way. Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4 Rádió Dabas.
2: Woke up this morning, can't shake the thunder from last night.

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
2: 2030 környékére megfelelhet Magyarország az euró feltételeinek. Drágább lesz a taxizás a fővárosban, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően hírek.
2: A kormány célja, hogy 2030 környékére megfeleljen az euró bevezetéséhez szükséges Maastrichti kritériumoknak, erősítette meg a miniszterelnök, miután az Eurogroup elnökével tárgyalt Budapesten. Magyar Péter hangsúlyozta, ez nem feltétlenül jelenti még a közös európai pénz tényleges bevezetését, ahhoz több feltételnek is teljesülnie kell. Hozzátette, az euró bevezetéséhez nem megszorításokra van szükség, hanem az érkező uniós pénzek jó felhasználására. Drágább lesz 18%-kal augusztustól taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxi rendeletet, amelynek értelmében az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521, a percdíj 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos teptéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája 2023 márciusa óta nem változott. Az emelést a taxis érdekképviseleti szervezetek sürgették. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infovonalon is lehet tájékoztatást kérni. Keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. A hőség elleni védekezésben fontos szerepe van a jól megtervezett zöld területeknek és a klímát jól tűrő növényeknek. Erre hívta fel a figyelmet a díszkertészek szakmai szervezete. Szerintük a sok beton és aszfalt miatt a városok egyes részei akár 15-20 fokkal is melegebbek lehetnek a környezetüknél, a légkondicionálók pedig tovább melegítik az utcákat. A fák és más növények ezzel szemben természetes módon hűtik a levegőt. Árnyékot adnak, párologtatnak, oxigént termelnek és a port is megkötik. Itthon ritkán látható népművészeti értéket mutat be a Néprajzi Múzeum új kiállítása. Az azerbajdzsáni szőnyegművészet gazdag öröksége és annak kortárs továbbélése tárul a látogatók elé a most megnyílt időszaki tárlaton. A szőnyegek mellett hagyományos textilek, viseletek és ékszerek képviselik a Kaukázus egyik legjelentősebb kulturális hagyományát. Kedden a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szelet főként a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Délután 35-42 fok lesz. Szerdán még mindig sok napsütés várható, de már többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Reggel 17-25, napközben 32-38 fok várható.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabashelyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Budapesten az útepályán versenyeztek a U18-U20-as atléták. Az időjárás nem volt kegyes hozzájuk, a nagy hőség, a felhőszakadás és a vizes pálya minden versenyzőt megtépelt, emiatt csak az OB előtti gyakorláson volt a hangsúly. Balázs Emese U18-as súlylökésben magabiztosan bekerült a döntőbe, így volt esélye gyakorolni a forgásos technikát versenyhelyzetben. Az utolsó lökése előtt elérhetőnek tűnt a dobogó, így a régi technikát vette elő, 12,1 méteres lökésével felkerült a második helyre. Farkas Vince a felnőtt mezőnyben távolugrásban bejutott a döntőben, és 619 cm-rel az ötödik helyen végzett. 100 méter síkutásban az esély után rajtolt, így inkább csak edzési jelleggel futott. Borsos Maja szintén a felnőtt mezőnnyel futott 100 méter síkutásban, és 13,5 másodperccel ért a célba a futamában. Lejátszott első felkészülési mérkőzését a Meton FC Dabas a Tiszakécskei LC ellen, akik 3 gólt osztottak ki a csapatnak a játék során. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel. Félévszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.

0: mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukázsa után.
1: Fontos, hogy mit hallgatsz. 93.4 Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék!
3: Itt a reklám.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
5: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
6: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
5: Figyelj már, te nem hirdetsz a Rádió Dabasban?
6: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
5: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
6: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
7: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a plusz 3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.
8: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
9: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
10: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
11: Minden, ami vas.
12: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Életdöntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: 2030 környékére megfelelhet Magyarország az euró feltételeinek. Drágább lesz a taxizás a fővárosban, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően hírek.
2: A kormány célja, hogy 2030 környékére megfeleljen az euró bevezetéséhez szükséges Maastrichti kritériumoknak, erősítette meg a miniszterelnök, miután az Eurogroup elnökével tárgyalt Budapesten. Magyar Péter hangsúlyozta, ez nem feltétlenül jelenti még a közös európai pénz tényleges bevezetését, ahhoz több feltételnek is teljesülnie kell. Hozzátette, az euró bevezetéséhez nem megszorításokra van szükség, hanem az érkező uniós pénzek jó felhasználására. Drágább lesz 18%-kal augusztustól taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxi rendeletet, amelynek értelmében az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521, a percdíj 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája 2023. márciusa óta nem változott. Az emelést a taxis érdekképviseleti szervezetek sürgették. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infovonalon is lehet tájékoztatást kérni. Keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. A hőség elleni védekezésben fontos szerepe van a jól megtervezett zöld területeknek és a klímát jól tűrő növényeknek. Erre hívta fel a figyelmet a díszkertészek szakmai szervezete. Szerintük a sok beton és aszfalt miatt a városok egyes részei akár 15-20 fokkal is melegebbek lehetnek a környezetüknél, a légkondicionálók pedig tovább melegítik az utcákat. A fák és más növények ezzel szemben természetes módon hűtik a levegőt, árnyékot adnak, párologtatnak, oxigént termelnek és a port is megkötik. Itthon ritkán látható népművészeti értéket mutat be a Néprajzi Múzeum új kiállítása. Az azerbajdzsáni szőnyegművészet gazdag öröksége és annak kortárs továbbélése tárul a látogatók elé a most megnyílt időszaki tárlaton. A szőnyegek mellett hagyományos textilek, viseletek és ékszerek képviselik a Kaukázus egyik legjelentősebb kulturális hagyományát. Kedden a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat záporzivatar. Az északi szelet főként a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Délután 35-42 fok lesz. Szerdán még mindig sok napsütés várható, de már többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Reggel 17-25, napközben 32-38 fok várható.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Az zenékkel, 20. század legnagyobb slágereivel, itt a 93.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Láttam, megnyitott végre az új üzlet.
6: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
5: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
6: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
5: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
6: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
7: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
8: 93.4 Rádió Dabas.
9: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason.
7: 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

Szenved, mert neked fontosabb a renomé, márkák, trendek, hitvány szavak, ki akarsz törni, de tudod, bezárnak, ha bezárnak a falak.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Éjjel egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. A vasúti közlekedésben is fennakadásokat okoz a rendkívüli meleg. Egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. Azokon a szakaszokon, ahol felmerülhetnek pályahibák, a magas színhőmérséklet miatt sebességkorlátozásokat vezettek be. Jellemzően 20 km/órával csökkentették a megengedett maximális sebességet. Jelenleg is több vasútvonalon van ilyen korlátozás, ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak. Bővebb információ a MÁV csoport honlapján olvasható. A vasútársaság a forgalmas állomásokon vízosztással és párakapukkal is segít az utasoknak. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategóriá van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infovonalon is lehet tájékoztatást kérni. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, hogy 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig érhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbortozók miatt vezették be az intézkedést. Kedden a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szelet főként a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk néhol erős lökések. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Délután 35-42 fok lesz. Szerdán még mindig sok napsütés várható, de már többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Reggel 17-25, napközben 32-38 fok várható.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel. Fénix század legnagyobb

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Éjjel 2 óra van.
1: Éjjel 2 óra van.
2: Fontos határidőkre figyelmeztet az adóhatóság, megjelent a pedagógus béremelésről szóló kormányrendelet, kitart a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes árufélesége után 3 eurós vámot kell fizetni. Megjelent a pedagógus béremeléstől szóló kormányrendelet. A rendelet szerint a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os emelésen felül további 0,4% ponttal emelik meg a pedagógusok bérét. A munkáltatónak emellett január 1-től visszamenőlegesen legalább 0,3% ponttal kell megemelnie a fizetésüket. Újabb lépéssel közelebb került az ország az uniós forrásokhoz. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta az uniós források hazahozataláról szóló törvényt. Magyar Péter miniszterelnök szerint a Saláta-törvény legfontosabb eleme az integritás hatóság jogköreinek megerősítése. Orbán Anita külügyminiszter 37 külképviselet vezetőjének visszahívását jelentette be. A tárcavezető szerint a döntések egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az új külpolitikai irányok indokolják a személycseréket. A névsort a héten hozzák nyilvánosságra, miután azt a köztársasági elnök jóváhagyta. A minisztérium szerint a cél egy korszerűbb, professzionálisabb diplomáciai hálózat kialakítása. A változások nagyköveteket és főkonzulokat is érintenek. Svájcban ingyen beengedik az időseket a mozikba a hőség elől. Genfben az egyik mozihálózat ingyenes vetítéseket tart napközben a légkondicionált termeikben, ahol minden 65 év feletti jegy nélkül vehet részt. Párizsban alkoholtilalmat rendeltek el a hőség miatt, a kórházak túlterheltek, a mentőket négyszer annyi szívleálláshoz riasztották csütörtökön, mint egy átlagos napon. Ezért nem csak a fogyasztást tiltják be, hanem az alkoholos italok árusítását is. Lenyűgözően részletes felvételeket készített az Európai űrügynökség Euclid űrtávcsöve a tejútrendszer középpontjáról. Mindössze 26 óra alatt több mint 60 millió csillagot sikerült megörökítenie egyetlen óriási mozaik felvételen. A képek nem csak látványosak, a kutatók segítségükkel új exobolygókat fedezhetnek fel, és jobban megérthetik galaxisuk működését. Mi most ebből leginkább a lenyűgöző felvételeket élvezhetjük, a tudományos események pedig a következő évek kutatásaiban hozhatnak áttörést. A programban magyar kutatók is közreműködnek. Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg észak-kelet felül, és elszórtan futó záporzivatar kialakulhat. A Dunántúlon többfelé északira, északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk erős, néhol viharos lökések kísérhetnek. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő. Az Alföldön számíthatunk a legmelegebbre, akár újabb hőmérsékleti rekord születhet.
0: Egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.